Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek, 2 óra után is folytatódik a Jazz the Night, a legstílusosabb és legszenvedélyesebb hazai muzsikákkal. Itt a 90.9 Jazzin, a mikrofon mögött Bárány Anna köszönti önöket. Stílusos összeállításunkban meghallgathatjuk majd Romhányi Áron, Szabó Ágnes és Péli Barnabás szerzeményét a United-től, ez a Gyémánt éjszakák. A kezdésben pedig 2 gitáros legenda, a latin duó, vagyis Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor. Indul a karnevál, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Sári Szabolcs szeptet 2014-es Cartel Blues című lemeze is forog, arról most a Budapest Bab című melódiát választottuk. A kezdésben két Kossuth díjas művész, Kern András és Zorán. Esőkabát. Hát az utóbbi napokban szükségünk is volt rá. Hallgassuk most őket, jó szórakozást!

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, ahol Harcsa Veronika előadásában meghallgathatjuk a You című muzsikát, június 15-én pedig megalakult a Magyar Jazz Művészek Fóruma, amelynek Veronika is az egyik alapítója. A formáció, vagyis a fórum célja, hogy áttekintést adjon a magyar jazz élet jelenlegi helyzetéről, rámutasson annak intézményi és finanszírozási problémáira, valamint megfogalmazza azokat a szakmai és kulturális célokat, amelyek a műfaj méltóbb hazai elismerését és hosszú távú megerősítését szolgálják. Tehát nem sokára majd Harcsa Veronika énekel nálunk, de 3 óráig még Berki Tamás és Sárik Péter Minden déli báb című muzsikáját is lejátszom, a kezdésben pedig ska dallamok, Elhagytam magam. Hát ez nem rólam szól, ezt a Pál szó hozzá önöknek, és ezzel a válogatással a Jazzy Night ma hajnali részének a végére értünk. Én Bárány Annak köszönöm, hogy ma éjszaka is velem tartottak. Este 10-től újra várom önöket a legkülönlegesebb magyar előadókkal, hiszen újra lesz Jazzy Night. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

nooit lopen.

will rise.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Ezzé. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangimentő. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm a látogatókat is, jó napot kívánok.
1: Látogatok, mint a barlangnál.
2: Így van, pontosan.
1: András, azzal nagyjából tisztában vagyunk, hogy Budapest felszínén mi található, tekintve, hogy látjuk. De hát van egy olyan része, ami nem feltétlenül látható, vagy nem minden része. Ez pedig a föld alatt elterülő barlangok világa. Mi húzódik meg Budapest alatt? Milyen természeti kincseket rejt a főváros?
2: Teljesen egyedülálló kincseket, azt kell, hogy mondjam, hiszen azt is szokták említeni, hogy Budapest a barlangok fővárosa. Nincs a világon még egy olyan nagyváros, aminek a felszíne alatt ennyi és ilyen hosszúságú barlangrendszerek húzódnának.
1: És ezek a barlangok miben különböznek egymástól? Tehát nyilván van kisebb, nagyobb és más egyéb eltérés is lehet.
2: Hát a teljes elképzelésünk, hogy nagy részünk még az is lehet, hogy összefüggés egy barlangrendszer valójában, csak még kisebb részeit ismerjük. Leghosszabb, amit ismerünk, a Pávölgyi barlangrendszer. Ennek a teljes összhosszúsága 33 kilométert is meghaladja. Ennek ugye egy része a Pávölgyi barlang, aminek egy részét a turisták is ismerhetik, hiszen látogatható, de ide tartozik a Mátyáshegyi barlang, ami szintén egy részben overallos túrákkal látogatható, de még a Hideglyuk, Harcsaszájú rendszer és még kisebb üregek is ebbe a rendszerbe tartoznak. Ezt egykoron külön-külön fedezték fel ezeket a barlangokat, nem nyílik messze egymástól a bejáratuk. Már a 80-as évek elején gondolkoztak azon, ahogy feltárták a Mátyáshegy és a Pávölgyi járatait, és azokról térképet is készítettek. Látták, hogy ezek bizony van, ahol megközelítik egymást, de több mint két évtized telt el, amíg átkopogtak az egyikből a másikba, és utána két évtizeddel később a kőlabirintusban sikerült megtalálni az összeköttetést a két barlang között, így kiderült, hogy valójában egy rendszer.
1: Ez azt jelenti, hogy bőven van még mit felfedezni a barlangok világában?
2: Mi azt gondoljuk, hogy igen, szerencsére. Ha most rátennénk Budapest térképére a föld alatti ismert járatokat, akkor azt látnánk, hogy az ismert járatok között nagy fehér foltok vannak, és abban bízunk, hogy itt is van barlang a föld alatt, megvan a rendszer, csak egyre még nem sikerült bejutni.
1: És hogyan lehet kikutatni, hogyan lehet feltárni a barlangokat? Tehát ez milyen munkát igényel?
2: Legtöbbször az jelenti a barlangkutató munkát, hogy van valamilyen tudományos megalapozottsága, például lesz, hogy az ismert járatokat dokumentáljuk, felmérjük, feltérképezzük, és akkor ebből látjuk ezeknek a barlangrendszereknek az egymáshoz való viszonyát, látszik, hogy itt indul egy eddig egyenes folyosó, aminek vége van, mert mondjuk egy kőomlás zárja, és 200 méter múlva egészen úgy néz ki, mintha ez a hasadék folytatódna a másik barlangban. És ebből gyaníthatjuk, hogy ott közötte is akkor csak-csak van valami. És innen jön a gyakorlati része, amikor a barlangkutatók lemennek, és például ezt a járatvégi kőomlást sziszifuxi munkával, egyesével a köveket megpróbálják onnan kipakolni, kiszedegetni, abba bízva, hogy ott a beomlott szakasz után valójában folytatódik a járat. Erre van is jó igazolás, hiszen például a Pávölgyi barlang az 1980-as éveknek az elejéig, egészen a század előttől, tehát 1900-as évek elejétől mindössze alig több mint egy kilométer hosszúságban volt ismert, és ebből lett most ez a 33 kilométer, tehát eddig, hogy úgy fogalmazok, bejöttek a számítások.
1: Ez igen, hát akkor mi minden lehet még ott a föld alatt? És mi a különlegességük ezeknek a barlangoknak, vagy az egybefüggő barlangrendszernek?
2: Ugye Magyarországon minden barlang exlege védettséget élvez, ez azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva, tehát ha feltárul egy újabb barlang, az azonnal védetté válik, nem kell külön védetté nyilvánítani. És ez azért is van így 1962 óta egyébként, mert ezek egyedi megismételhetetlen természeti értékek. Ha azt mondom, amit azért a emberek nagy többsége ismer, hogy vannak védett növények, védett állatok, ugye ha annak egy példánya elpusztul, mert valaki elpusztítja, akkor ez is egy jelentős kár természetesen, de szerencsére ezeknek a védett fajoknak vannak még egyedei remélhetőleg az országban, illetve máshol, így nem véglegesen pusztult el az a faj. Egy természeti, élettelen természeti értéknek, egy barlangnak a például egy cseppkő képződménye, az nincs két egyforma. Ha azt valahogy elpusztítjuk, akkor nem lesz még egy ugyanolyan.
1: Hát ezért nagyon nagy jelentőségűek, és ezért természeti kincsek.
2: Így van.
1: Jövünk vissza, vendégem Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő itt az Intermezzóban.
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Ugye a Budapest alatti barlangrendszerről beszélgettünk. Mennyi idő alatt alakulnak ki ezek a barlangok?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis itt a hegyben van egy hiány a kőzetben, egy üreg, és ennek a korát szeretnénk megmondani, a kvázi a semminek. De természetesen azért vannak rá elképzeléseink. Miből lehet erre következtetni? Például azokról a cseppkövekről, kristályokról, borsókövekről, egyéb képződményekről, amik azóta a barlangban keletkeztek. Ha megismerjük egy cseppkőnek például a korát, akkor pontosan fogjuk azt legalább tudni, hogy a barlangnak annál biztos, hogy idősebbnek kell lennie, hiszen akkor már meg kellett legyen az üreg. Összefoglalva azt gondoljuk, hogy itt a Budapest alatt húzódó barlangjaink, azok a legfiatalabbak jelenleg is képződés alatt vannak a Duna szintjénél, ilyen például a Molnár János barlang, ami 90%-ban a víz alatt van, és csak búvárok számára járható. Most is dolgozik a víz, ami a barlangot kialakítja. És ha a hegy, ugyan, ahogy megyünk fölfelé, a hegytető felé haladva találjunk egyre idősebb barlangokat. Ebből a mi látogatható barlangunk ismert így a Pálvölgyi Szemlőhegyi barlang. Ezek kora körülbelül egy kötőjel két és fél millió évre tehető. Valahol itt vannak ezek, és hogyha még följebb haladunk, akkor egészen a hegytetők környékén találunk olyan roncsbarlangokat, amik azért ennél jóval idősebbek, több millió évesek lehetnek.
0: És hogyan alakulnak ki? Ugye rétegződések vannak a föld alatt. Ezekből hogyan tudjátok a rendszereket összeilleszteni, a különböző barlangrendszereket?
1: Budahegység nagy részét, a fő tömegét egy jó karsztosodó eocén mészkő alkotja. Ez azt jelenti, hogy ez az eocén, ez 40 millió éves. Alatta van még egy idősebb mészkő, az 220 millió éves. Ezekben a régi földtörténeti korokban ülepedett le az a mészkő, az a mészanyag, ami most a Budahegység fő tömegét adja. Ennek a repedésén a víz nagyon jól tud közlekedni, és a mészkőnek egy jó tulajdonsága, hogy a víz oldani képes, és így a repedéseket ez a repedéshálózaton közlekedő víz folyamatosan tágítja, szélesíti, így az egykor keskeny repedésekből egyre szélesebb barlangjáratot hoz létre a víz. Ha valaki járt esetleg Akteleken, vagy Abbeligeten, ott még látja a lábánál folyó patakot a főágban, a barlangban. Itt ilyen nem volt ezekben a budai barlangokban, ugyanis itt egy másik érdekesség van. A budai barlangjainkat szintén a víz hozta létre, viszont ez a föld mélyéből feltörő termálvíz volt, ami most 70 méterrel az ismert barlangok a Pálvölgyi Szemlőhegyi alatt a Duna szintjénél jön a felszínre. Ez a termálvíz táplálja napjainkban a Gellért, Rudas, Rácz, Lukács és egyéb fürdőket itt a Duna parton. De azt kell elképzelni, hogy egykoron ez a víz hozta létre itt a budai hegyek szép barlangjait. Azóta ez a másfél millió év eltelt, a hegy kijebb emelkedett, ezáltal a barlangok az egykori vízszintből feljebb emelkedtek, így most, amik itt fönt vannak, a hegytető, hegyoldal környéki barlangok, ezek most már szárazak, hiszen 70 méterrel a vízszint felett vagyunk, és csak a belső formák tanúskodnak arról, hogy egykoron a meleg víz dolgozott és hozta létre ezeket a járatokat.
0: Micsoda gyönyörű, misztikus folyamat ez. Izgalmas lehet kutatni.
1: Így van, illetve hát nem teljesen zárt világ. Bárki, aki szeretne, ugye a Pálvölgyi és Szemlőhegyi barlang látogatható. Itt szakavatott túravezetők kíséretében nagyon szívesen körbe kalauzoljuk a vendégeket, és meg lehet nézni mind azokat a formákat, amit a víz hozott létre, és azokat a kristályokat, képződményeket, amik később szintén a víz hatására díszítik a falakat. Aha.
0: Említetted korábban a cseppköveket. Az talán nem annyira köztudott, hogy Budapest alatt is találhatók cseppkőbarlangok?
1: Így van. Igazából cseppkőbarlangnak a nép azt nevezi, ahova bemegyünk, és cseppkövekben gyönyörködhetünk. Ilyen a Pálvölgyi barlang látogatható része is. De például még a Szemlőhegyi barlangban alapvetően borsókövek, kalcitkristályok, amiben gyönyörködhetünk. Itt is van cseppkő, csak azokban a részekben, amik csak kutatók számára járhatók, és a Pávölgyi barlangnak is vannak borsóköves részei, ahol inkább az a jellemző, tehát van bőven mindenféle. Cseppkövekről annyit érdemes még tudni, hogy viszont a cseppkőképződményeket nem a melegvíz hozta létre, hanem mikor már a melegvíz elvonult, akkor később a felszínről beszivárgó csapadékvizek hatására építkeztek ezek a képződmények.
0: Aha. Akkor nem kell aktelekig elmenni, ha a cseppkőbarlangba szeretnénk látogatni.
1: Így van, pontosan aktelekkel annyi a különbség, hogy ott, ha csapadékos időbe megyünk, ott a barlangi patakot is meg tudjuk nézni, ami itt nincs.
0: Na nem sokára visszatérünk a budapesti barlangokhoz, folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: trecioc fuștuvan, trecioc fuștuvan, trecioc fuștuvan, trecioc fuștuvan.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. András, a budapesti barlang rendszerről vagy rendszerekről beszélgetünk. Ezeknek mi a jellemzőjük? Melyek azok, amelyek könnyedén látogathatók?
2: Azt tudjuk ajánlani, hogy aki életében nem volt még barlangba, vagy pici, akár 0 éves kortól babakocsis, a Szemlőhegyi barlang a legkönnyebben járható, ez kerekesszékkel, sőt babakocsival is járható. Ez elég informatív arról, hogy végig betonjárda van a barlangban, amelyre megyünk, semmilyen előkészületet, felkészülést nem igényel, és gyakorlatilag ki van világítva a látogatható szakasz. Annyi az egyetlen, hogy 12 fok van a barlangban, tehát most a nyári időszakban az a célszerű, hogy egy pulóvert legalább hozni, hogy ne fázzunk.
1: És mikor fedezték fel ezeket a barlangrendszereket, tehát például a Szemlőhegyi barlangot?
2: Itt az Óbuda fölötti hegyoldal 1880-as évek végéig szőlőhegy volt. Akkor jött a filoxéra és elpusztította a szőlőknek gyakorlatilag a 99%-át, és akkor kezdték el beépíteni, benépesíteni ezt a környéket, és az építkezések során, amikor pincét ástak például, akkor a földbe leásva pár métert számos helyen bejukadtak barlangok felső járataiba, és így megnyílt bejáraton keresztül tudtak aztán lemenni a kutatók, és így kezdtek el feltárulni ezek a budapesti nagy barlangoknak az első szakaszai.
1: Aha. Én azt olvastam, hogy a Szemlőhegyi barlangot Budapest föld alatti virágos kertjének is nevezik. Miért?
2: 1930-ban, amikor bejutottak a Szemlőhegyi barlangba, akkor addig még kevéssé ismert barlangban nem annyira látott képződmények, úgynevezett borsókövek, vagy karfiol-szerű formák, illetve az angol irodalom popcornnak nevezi, ez is nagyon találó. Ezek borítják a falakat nagyon nagy gazdagságban, amik egyébként kalcit kristályok, és a barlang egyik szakaszán, ahol megálltak a kutatók és körbenéztek, a mennyezetet, az oldalfalakat, mindent tel is tele ezek a képződmények gazdagítják, és úgy ítélték meg, hogy na, most beérkeztünk Budapest föld alatti virágos kertjébe, mintha kővé vált virágok között állnak.
1: És milyen a levegő?
2: A levegő nagyon-nagyon tiszta. A relatív páratartalom közel 100%-os. A közelmúltig működött barlangterápia is nálunk, ahol aszmás és allergiás betegek naponta néhány órát tudtak lent tartózkodni, és ez jelentősen javított az állapotukon. Nyilván azt szorgalmazzuk, hogy ez majd valamikor tudjon újra működni.
1: A Pálvölgyi barlang mennyiben más, mint a Szemlőhegyi barlang? Miben különbözik tőle?
2: Pálvölgyi barlang 5 éves kor fölött látogatható, ugyanis ott le kell menni egy úgynevezett mélyebb zónába, nagyon sok lépcsőn, van, ahol nagy lépcsőn, nagy méretű lépcsőfokok vannak, és fölfelé is, és a fölfelé vezető úton van egy híres nevezetes hely, a Tyúklétra, amin föl kell mászni. És ez okozza azt, hogy itt azért a legkisebbeknek azt javasoljuk, hogy inkább a Szemlőhegyi barlangot látogassák, viszont a nagyobbak, az 5 év fölöttiek egyszerűen imádni szokták ezt. Ez egy olyan kalandos, vadregényes rész ezekkel a zegzugos, aztán kitáguló járatokkal, a sok lépcsővel, létrával, amit föl kell menni.
1: Aha. De jóval hosszabb a Pálvölgyi barlang, ugye? Mint a
2: Pálvölgyi barlang így van. Az ismert járat hossza 33 km fölött van, a Szemlőhegyinek pedig 2,5 körül. Viszont a kiépített látogatható szakaszban a túra hossza mind a két barlangban 0,5 kilométer.
1: Hát azért az még úgy könnyedén lejárható.
2: Így van, pontosan.
1: A 0,5 kilométer. Amikor a kollégám hívott téged telefonon, akkor éppen barlangi mentésen voltál.
2: Így van, ha jól emlékszem, igen.
1: Igen. Miben rejlik a barlangi mentő munkája? Tehát mondjuk éppen akkor mennyire veszélyes akcióban vettél részt?
2: Ugye vannak a barlangoknak aztán a következő lépcsője, azok a szakaszok, amik, ahol nincs már betonjárda, ahol nincs világítás. Aki ide szeretne menni, ilyenre is van lehetőség a kúszós-mászós túráinkon, ez szinte a Pávölgyi barlangnak az egyik részében van. Itt kap mindenki overallt, sisakot, lámpát, és ott szintén túravezetővel ennek a résznek egy részeit meg lehet nézni. És hát a barlangkutatók, akik aktívan barlangásznak, ők pedig még belsőbb részekre tudnak menni. Nos, nyilván, hogyha ilyen részen, ami nincs kiépítve, itt történik baleset, akkor onnan elég spéci körülmények között kell kimenekíteni a bajba jutottat.
1: És azért ez előfordul ezek szerint?
2: Évente egy pár alkalommal, igen.
1: Aha, jó, hát szerencse, hogy nem többször, de nem sokára visszatérünk még a barlang kutatói munkára is, meg hát a barlangi mentésre. Folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.
3: Jazzy. Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, Budapest barlangrendszeréről beszélgettünk korábban, de a barlangkutatói munkáról még nem esett szó. Hát önmagában a barlangok alapvetően misztikusak, nem férünk hozzájuk könnyedén, de a barlangkutatói hivatás az azt hiszem, hogy pláne az, tekintve, hogy célzottan kerül rá sor. Tehát, hogy ez nem is minden nap történik, ugye?
1: Így van, igazából nagyjából ketté lehet választani a feltáró barlangkutatás, aminek az a célja, hogy újabb barlangjáratokat ismerjünk meg, ez az egyik. Hát ezt Magyarországon jelenleg alapvetően barlangkutató egyesületek kvázi szabadidőben csinálják, és a másik pedig, hogyha valamilyen effektív tudományos célzata van. Például számos barlang ad településeknek vízbázisát, tehát forrásbarlang, ahonnan például a hegyből kijön a víz, annak a feltárása, foglalása szükséges volt ahhoz, hogy ott a vízmű megépülhessen, és ki lehessen venni a vizet a barlangból. Más helyeken például, nem kell messze menni itt Budapesten, ugye ott van az egyik legrégebben használt barlangunk, a Gellért-hegyi sziklakápolna, amit ugye egyházi célra használnak, valóban bent van a kápolna a barlangban, és még sorolni lehetne, elég sok gazdasági haszna is van. A Hévízi tó alatt egy forrás barlangból jön a meleg víz, ami táplálja, de itt a Molnár János barlang alatti forrás táplálja a Lukács fürdőt például.
0: Aha. De jó, hogy ezt tisztába tetted, hogy van a feltáró és a tudományos barlangkutatás, de mennyire lehet a barlangkutatást megtervezni, hiszen ugye éppen az a lényege, hogy nem feltétlenül lehet tudni, hogy ott van-e járat, vagy éppen mivel találkozol.
1: Így van, tehát ennek van egy tudományos megalapozottsága, erre geológusok, hidrogeológusok dolgoznak ezen a dolgon. Egy nagyon egyszerű példa, valahol elnyelődik egy patak vize egy víznyelőben, és szeretnénk megtudni, hogy az vajon melyik forrásban lát napvilágot, akkor speciális jelzőanyagot engedve ennek a víznyelőnek a vizébe, a forrásokat figyelve megtalálhatjuk, hogy hol jön ki ez a nyomjelzőanyag, és így akkor ki lehet számolni, hogy vajon ott az összeköttetés a kettő között a föld alatt hogy nézhet ki.
0: Ez nagyon speciális képzést igénylő munka.
1: Így van, ez alapvetően ugye egyetemi képzés, geológusi, geográfusi képzés, de viszont a barlangkutatással, aki foglalkozik, ahhoz, hogy valaki egy kutatás vezetője legyen, ott is 5 lépcsőben végig kell tanfolyamokon menjen, és utána tud azzá válni.
0: És hogyan zajlik például egy barlangi mentés? Most ugye erre áttérjünk.
1: Barlangi mentésnél alapvetően ugye kijön valaki a barlangból, hogy szóljon, hogy baj van, mondjuk valakinek kiment a pokája, eltört a lábát, stb. Vagy ha valami nagy baj van, akkor bárki, aki lemegy a barlangba, kell legyen egy felszíni ügyelet, aki szól nekünk, hogy ki kellett volna este 6-ra

0: akiknek az a feladata, hogy végig transportálják, speciális hordájba végigvigyék a sérülés helyszínétől a bejáratig a bajba jutottat. Természetesen sok helyen kötélre szükség van.
1: Ez egy nagyon összehangolt, összetett folyamat, ahol gyakorlatilag egymásra vagytok hagyatkozva.
0: Így van, a Barlangi Mentőszolgálat abszolút egy civil szervezet, önkéntesekből áll, és ez a társaság ez évente többször számos alkalommal gyakorlatozik, azért, hogy mindenhol, éles esetben minden flottul menjen.
1: De ugye barlangkutatóként és barlangi mentőként is dolgozol. Ez másoknál is így összefügg? Tehát, hogy aki barlangkutató, az barlangi mentő mentést is vállal, vagy pedig két eltérő területről van szó, csak éppen te mind a kettőt műveled.
0: Nagyon összelóg a két halmaz, tehát, hogy sokan vannak, akik mind a kettőben részt vesznek, igen.
1: És a te napi feladataid közül melyik a gyakoribb?
0: Hát ugye alapvetően a barlangi túra az a napi tervezhető rendszeres, és aztán, hogyha bejön hozzá, ne adj Isten egy baleset, akkor természetesen azt
1: csinálom. És a kutatás, a barlangkutatás?
0: Barlangkutatás az szintén szabadidős tevékenység, azt is műveljük. Így kiegészítik egymást ezek a dolgok igazából.
1: Uh-huh. Jobban érzed magad a föld alatt, mint a föld fölött? Vagy?
0: Amikor nyáron ilyen rekkenő a hőség, akkor mindenképpen.
1: De most nagyon örülök, hogy szántál ránk időt itt a stúdióban, mert hogy mi itt vagyunk, ugye? Ráadásul a hegy tetején. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről az izgalmas, szövevényes, tényleg misztikus világról. Gyere máskor is.
0: Köszönjük szépen.
1: Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Jó, mikrofon próba. 1, 2.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc itt a Reggeli Expressben, egy budai sétára invitáljuk Önöket, ami nem is séta, hanem egy ilyen pokrócos piknik, kihelyezett családdal, kihelyezett beszélgetéssel, sok-sok élménnyel, és hát borral, valljuk be, az is rendkívül fontos, ugyanis ma délután élvezhető itt Budapesten, a Budai Arborétumban, a Mate Budai Campus és a Borért Egyesület közös rendezvénye, az Arbortúra. Arbor, mert hát arborétumban vagyunk, bortúra, igen, és szerintem még a művészet is idejön. A zenéről nem beszélgetünk, Stanev Bertalan a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberével, de minden másról igen, úgyhogy készüljenek föl, hívják a barátokat, hívják a családot egy gyönyörű helyen, és előre szólok, hogy természetvédelmi helyszínen élvezhető, tehát ma délután az arbortúra.
2: Több mint 130 féle bor megkóstolására lesz lehetőség a gyönyörű budai arborétumban a Villányi úton, a Mate Budai Campusán, hiszen ezt az eseményt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen szervezzük meg. Például a Magyar Borakadémia, amelyik letéteményese a kultúrát borfogyasztásnak, így a Wine in Moderation nemzetközi szervezet ajánlásait is ő képviseli Magyarországon. Ők is részesei, támogatói az eseménynek. Fontos szerepet kap a kultúrát, borfogyasztás, a borfogyasztás értéke, ami nem csak testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is jelent egyben. Sokféle boros esemény létezik már Magyarországon. Olyat álmodtunk meg a tavalyi évben a Matéval közösen, ahol a borok élvezete kerül előtérben, tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki értsen a borokhoz, hanem itt most az a lényeg, hogy teremtsünk egy olyan nagyon jó hangulatot kellemes környezetben, jó társaságban, jó borok mellett, könnyed beszélgetésekkel, finom falatok mellett tölthetünk el egy nyárestét, és várhatjuk az előttünk álló szabadságot, a diákoknak például a tanulmányaik befejezését, tehát kifejezetten fiatalos hangulatú eseményre gondoltunk, kifejezetten laza hangulatú eseményre gondoltunk, ahol a legfontosabb, hogy legyen a kezünkbe egy pohár, legyen mellettünk egy jó baráti társaság, vagy éppen a családunk, és töltsünk el egy nagyon kellemes estét. arbortura.kocintás.hu az az oldal, ahol minden részlet most megtalálható, és természetesen aki még a mai nap úgy dönt, hogy az estét a budai arborétumban, jó borok társaságában kívánja eltölteni, az még ott a helyszínen is be tud lépni az eseményre. Sokszor egy ilyen piknik hangulat, az egy spontán döntés eredménye, úgyhogy teljes mértékben várjuk azokat is, akik az utolsó pillanatban döntik el az esti programjukat, vagy éppen úgy gondolják, hogy munkabefejeztével egy kis lazulást megengednének maguknak. Nem egy hagyományos frontális borbemutató, hanem ahogy egyébként Mára is fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás. És egy kicsit így a jó borok természetesen kiváló borok lesznek, tehát nem a borral itt nem lesz hiba, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy nem feltétlenül a bort kell középre helyezni, hanem lehet-e a jó hangulatot középre helyezni, és ehhez a bor kiváló eszköz, hogy jól érezhessük magunkat, hiszen nagyon változatos, ahogy a pincészetek is felsorolásából is ez nagyon jól kitűnik. Fehérborok, rozéborok, édesek, szárazak, pezsgők, koktélok, alkoholmentes italok, tehát nagyon sokféle széles választék lesz, és azt gondolom, hogy ezt a borászok is keresik ezeket az új utakat, ahol megszólíthatják a fogyasztókat, megszólíthatják a fiatal generációt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Sokféle gasztronómiai finomsággal lehet majd találkozni, itt elsősorban a könnyebb falatokra gondolunk. Itt is a legfontosabb az, hogy a kellemes időtöltést, együttlétet szolgálják a falatok is a borok mellett. Kevesen tudják talán, de a budai arborétum az Budapest szívében egy természetvédelmi terület. Mindent úgy alakítunk ki, hogy ezt a környezetet tiszteletben tartsuk, ennek a környezetnek az értékeit tudjuk élvezni, ebben a környezetben érezzük jól magunkat, és hát természetesen tartsuk tiszteletben, hogy mi jöttünk a környezetbe, a természetbe, és hogy tovább tudjuk élvezni, vigyázzunk is erre. Mi ennek érdekében mindent megteszünk, mindent úgy alakítunk ki, hogy az a védett növényeket, a növényritkaságokat semmiképpen ne károsítsa. Az arborétumban azért mindent úgy alakítottuk ki, hogy le lehessen ülni, lehessen együtt lenni, le lehessen tenni akár egy takarót, ki lehessen hozni egy-két játékot, tehát családok is nagyon jó helyet találhatnak itt. A legfontosabb a lazulás, legfontosabb az, hogy töltsünk el egy kellemes estét. Bárki megtalálhatja a maga számára ezt az italt, legyen ez egy könnyű vörös, vagy egy nagyon gyümölcsös fehérbor, akár egy borkoktél, vagy legyen egy buborékos bor, akár egy pezsgő, vagy egy gyöngyöző bor. Tehát rendkívül széles a kínálat, borvidékeket tekintve is. A kísérletezőket az kifejezetten előnyös itt ebből a szempontból, főleg, hogyha baráti társasággal jövünk, akkor akár ezeket az élményeket meg is tudjuk beszélni, nem beszélve arról, hogy mennyi minden újat tudunk felfedezni, amit lehet, hogy a mindennapi életünkben nem is fedeznénk fel, nem is találkoznánk vele. A kínáló borászatokkal vagy borászokkal is nagyon jó beszélgetést lehet folytatni. Pazar hangulat lesz a fényekre, ahogy tavaly is nagyon figyeltünk, ez külön élményt ad egyébként a látogatók számára, olyan fény technikával, olyan bevilágítással kísérjük az eseményt, ami külön fénypontját adja ennek. Tehát egy igazi kikapcsolódás, egy igazi jó hangulat vár majd ránk.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást Stanev Bertalannak, a Borért Egyesület egyik alapítójának és vezetőjének, az Arbor Túra programsorozat és kezdeményezés egyik főszervezőjének. Kocincsunk együtt, és legyen ez is a jelszó, illetve a barátkozás, a társasági élet, és ne felejtsék el a családot. Nem kell otthon hagyni ezen a gyönyörű helyszínen, a Mate Budai kampuszán, ami egyébként a Budai Arborétum. Úgyhogy borozásra, kocintásra és természet látogatásra, persze a nagy hőség összes védelmével együtt föl.

0: A Reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában kezdjük frivolsággal, ami egyébként csupa jót jelent, ha megnézik a szótárban, akkor a Lili Báró nő pont ide passzol, illetve vasárnap este 7 órára a Városmajori szabadtéri színpadba. Ez a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral, fülbe mászó dallamokkal, a zenei munkatársként Csiszer Mátéval, Lestarkné Valásák Szilviával, Madarász Éva Andreával, a történet középpontjában pedig a büszke arisztokrata hölgyel Lilivel és a jóképű, de elszegényedett Grófal Illésházival, illetve az ő szerelmükkel, meg Vajda Borókával, Koltai Nagy Balázsral, Sipos Imrével, Magyar Évával, Csapó Virággal a rendező Béres Attila is azt mondja, hogy könnyed, elegáns és szórakoztató este, egy valódi operett csemege, tehát egy gyönyörű helyszígen, szúnyogmentesen a Városmajori szabadtéri színpadon vasárnap. Aztán egy picikét térjünk át a hátradőlésre. A Deák téri evangélikus templomban Hűvösben vasárnap este, illetve délután 4 órakor Fassang László és Gyárfás Attila nyugtatja meg önöket, és ez a legfontosabb orgonán, úgyhogy figyeljék, hogy a Deák téri evangélikus templom oldalán milyen események várhatók, előre szólok, nyugodt események várhatók, és remek zenei események várhatók. Illetve a nyugodtság az ráfér a több milliárd éves világegyetemre is. Ma este 9:45-kor a Svábhegyi csillagvizsgálóban Holdunk hegy vonulatait és óriás krátereit lehet megszemlélni egy távcső óriás segítségével. Ott lesz a Sinus Iridum, fordítom, az esők tengerének szélén fedezhetjük fel a szivárvány öblöt, a Clavius óriás kráter, ha nem tudok olvasni, akkor jön az M13 gömbhalmaz, a szélén egy póklápszerű csillaglánc nyúlvánnyal, minden érdekességgel, és egyébként csak szólok, mert nincs iskola, a csemeték bevonásával is a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Tudom, hogy nem szabad, de azért legyen foci és egy picikét. Pénteken este 9-kor Norvégia, Franciaország, remélhetőleg gólgazdag mérkőzés, hideg sörökkel, kényelmes fotelekkel, régi és új szurkoló barátokkal a fotelbárban, ami magában a Dürer kertben található, és itt is lehet hátradőlni. Meg közben szurkolni és tapsolni, és mi is szurkolunk, és minden programunkhoz és eseményünkhöz jó szórakozást kívánunk!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Csicsman László, közel-kelet szakértő. Jó reggelt, Laci!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát még mindig ott tartunk, ugye, hogy még mindig a közel-keletről kell beszélgetnünk, még mindig a hormuzi szorosról kell beszélgetnünk, és még mindig arról, hogy elvileg béke van a közel-keleten az Egyesült Államok, illetve Irán között. De mi történik a színfalak mögött?
2: Ugye sikerült egy 14 pontos egyetértési nyilatkozatot aláírni az Egyesült Államoknak és Iránnak, és ez arról szól, hogy 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, szeretnének egy átfogó megállapodást elérni, ami rendezni a vitás kérdéseket, mint a nukleáris program vagy a hormuzi szoros kérdése, hogy a legfontosabbakat említsek, és ezügyben elkezdtek Svájcban tárgyalásokat folytatni. Itt azért az apró részletekig kell menni az egyes pontoknál. Hát kérdéses, hogy a 60 nap elegendő arra, hogy a technikai részleteket megtárgyalják, és hát az is kérdés, hogy ez egyáltalán lezárja-e az Iránnal kapcsolatos konfliktust. Véleményem szerint kevésbé, minden esetre az kétségtelen, hogy egy fejezetét a február 28-án kezdődött háborúnak biztosan lezárja, de ez egyáltalán nem biztos, hogy a térség valamennyi államának, beleértve Izraelt és az öböl menti arab államokat, biztonsági érdekeit is szolgálja ez a megállapodás.
1: Na akkor menjünk egy kicsit bele jobban a részletekbe, mert hogy oké, elindult egy béketárgyalási folyamat, de közben ugye jönnek olyan hírek, hogy mi van akkor, hogy 61. naptól mondjuk pénzt kell fizetni a hajóknak azon, hogy azért, hogy áthaladjanak a hormuzi szoroson. Ez hogyan befolyásolja például majd az olajárát?
2: Hát ez mindenképpen befolyásolja, most azért érdemes megjegyezni, hogy az olajár az visszament a tegnapi napon gyakorlatilag éppen 70 dollár.
1: Most éppen 74 fölé. Nézem.
2: Igen, ami az azt indexet jelenti, hogy ez már majdnem közel áll ahhoz, ami február 28-a előtt volt. Azonban azt látni kell, hogy a hormuzi szorosan a hajózás helyreállítás, ez nem megy egyik napra a másikra. Ugye tengeri aknák vannak valószínűsíthetően elhelyezve. Így de facto most is az iráni iszlám forradalmi gárda mondja meg, hogy milyen útvonalon kell haladni az egyes kereskedelmi hajóknak. Így közel hajóznak kvázi az iráni parti vizekhez, illetve Umán a másik érintett állam. Itt is van egy útvonal. Ez azt jelenti, hogy ennek a két államnak, akárhogy is néz a korábbiaknál nagyobb szerepe lesz a konfliktus követően, és mindkét állam abban érdekelt egyébként, hogy valamilyen címen pénzt szedjenek be, amire lehet mondani, hogy majd nem az áthajózásért, hanem környezetvédelmi díj vagy szolgáltatási díj. Most nyilván ezt mindenki ellenzi jelen pillanatban, de én azt gondolom, hogy ezt nehéz lesz megállítani, hogy ezek az államok úgymond érvényesítsék a kedvező geostratégiai fekvésüket, hiszen a hormuzi szoros nem lehet arrébb tenni.
1: Azt, hogy kicsit vizsgáljuk meg annak tükrében, hogy az Egyesült Államok ugye annak idején megtámadta Iránt, a legfőbb vallási vezetőjüket ugye mondjuk úgy, hogy kivették a pakliból, gyakorlatilag jött helyette egy forradalmi gárda, jött helyette egy katonai vezetés, és egy kicsit úgy tűnik, mintha ezzel rosszabbul járt volna, mint az Egyesült Államok, mint pedig a nyugati világ.
2: Hát az biztos, hogy az iráni tüntetőket, akik ugye kimentek az utcára december 28-tól kezdve az utcára, most senki nem védi meg a nemzetközi közösség részéről, és a legkevésbé szól most a média az iráni emberekről. Itt azért sok ugye civil ember meghalt, nagyon rossz a gazdasági helyzet Iránban, viszont kétségtelen tény, hogy maga a háború egyfajta legitimációt hozott ennek a rezsimnek. Tegyük hozzá, hogy az elnyomás azért nagyon komolyan folytatódott az elmúlt hetekben, tehát például a háború alatt is rendszeres letartóztatások, sőt kivégzésekre került sor egyfajta megfélemlítése, és hát most ezek a pénzeszközök, az a 300 milliárd dollár, ami szerepel ebben a megállapodásban, hogy kvázi egy újjáépítési alapként Iránnak ezt az összeget magánpénzből odaadják, ez megerősítheti a rezsimnek a stabilitását, hiszen az egyik legfőbb probléma éppen az volt, hogy az iráni rendszer nem tudta a közszolgáltatásokat biztosítani, tehát például rendszeres energiahiány és vízhiány volt, és bizony pénzzel nagyon sok mindent meg lehet vásárolni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy hatalmi harcok várhatóak Iránban. Az, ugye a forradalmi gárda mellett ott van a reformer Pezeskian elnök, keményvonalas parlamenti képviselők, illetve maga Mojtaba Khamenei, aki azért szintén szerepet játszik a legtöbb vezetői poszton ebben a folyamatban, és azt gondolom a háború után fog kikristályosodni, hogy pontosan hogyan is néz ki ez az iráni rendszer.
1: Tegyük fel, hogy megállapodás születik az Egyesült Államok és Irán között. De mi a helyzet Izraellel, akinek hát nem ezek voltak a céljai, finoman fogalmazva?
2: Igen, hát Izraelben abszolút úgy látják, hogy a lakosság is és a vezetés is azt mondja, hogy ez a tárgyalás sorozat nem szolgálja Izrael érdekeit, és hogy Izrael biztonsági szükségleteit nem igazán veszi figyelembe most az Egyesült Államok. Ugye azzal kapcsolatban óvatos lennék, hogy az amerikai-izraeli viszony végletekig megromlott, ezért ez egy stabilabb lábakon áll, és Netanyahu miniszterelnök elég sokat köszönhet Trump elnöknek, hiszen azért másodízben avatkozott be Iránnal szemben, de kétségtelen tény, hogy Izrael számára az a legrosszabb forgatókönyv, hogyha legitimé válik ez a mostani iráni rendszer, tárgyalasztalhoz ültetik, még pénzt is kap, amivel megerősödhet a regionális szerepe, tehát itt, ha levesszük az Egyesült Államokat, azt is érdemes nézni, hogy a háború eredményeként ugyan Irán katonailag meggyengül, de a regionális pozícióját tekintve azért nagyon úgy, sokan úgy látják, hogy van egyfajta erősödése, és hát Izrael a rezsimváltást szerette volna elérni, ami szintén nem következett be itt az elmúlt hetekben. Ha még megerősödve kerül ki az iráni rezsim, ez Izrael számára rossz. Különösen, hogy ugye Izraelben úgy látják, hogy Irán a Hezbollahon és a Hamaszon keresztül egy folyamatos háborút tart fenn Izraellel szemben, amelyet egyébként a mostani megállapodás szintén nem nagyon említ, Iránnak a regionális szerepét és ezeket az úgynevezett proxikat, amelyeken keresztül ugye Izraelt, illetve amerikai érdekeltségeket támadnak.
1: Na jó, és akkor erre mit tud reagálni Izrael? Tovább folytatjuk a háborút az Egyesült Államok nélkül?
2: Én azt gondolom, hogy most nem, tehát látható, hogy a libanoni fronton is van egyfajta tűzszünet, amelyet hellyel közel sikerül fenntartani, de ez azt is jelenti, hogy ha lesz is megállapodás, az iráni probléma vissza fog térni a napirendre. Az Egyesült Államok nélkül hosszan Izrael nem tud támadni, tehát azért katonailag is nagyon fontos az utánpótlás, tehát ilyen értelemben Izrael jelen pillanatban ráutalta az Egyesült Államokra mindenképpen, de azt gondolom, hogy újra és újra fog születni, keletkezni egy konfliktus Irán és Izrael között, amely a regionális pozíciókról szól, és hogy abban hát az Egyesült Államok majd milyen szerepet fog vállalni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, azt meglátjuk. Én azt borítékolom, hogy újabb és újabb konfliktusok fognak kirobbanni.
1: Irán ugye bevallottan eljutott 60%-os urándúsításig, ugye az ipari felhasználás az nagyjából olyan 5% környékén van, a háborús felhasználás pedig 90% felett. Most az a kérdés, hogy ez a 60% ez mit jelenthet, hogy kérem szépen, hát nekünk nincs semmilyen fegyverünk, az 90%-tól kezdődik, vagy azt jelenti, hogy de hát kérem, önök már túllépték az 5%-ot, ami az ipari létesítményekhez kellett volna, tehát önök ebbe a fegyverkezés irányába mennek. Trumpék ugye az volt az apropó, ami alapján megtámadták Iránt, hogy nehogy Iránnak atomfegyvere legyen. Akkor tulajdonképpen a Trump adminisztráció és Trump elnök ezzel most veszített?
2: Hát én azt gondolom, hogy veszíteni nem veszített, várjuk meg a végső megállapodást, mert hogyha sikerül korlátozni az urándúsítást, akkor alapvetően hosszú távon abban az értelemben nem biztos, hogy nyereség, hogy sikerül-e egy szigorúbb megállapodás kötni, mint 2015-ben Obama, de ebbe azért nem lennék biztos. Ugye az a dokumentum 3,67%-ban maximálta az urándúsítást, ami 5% alatt van, és Iránban egyébként nem eldöntött az a tény, hogy végigviszik-e ezt a nukleáris programot, tagadják, hogy katonai célú, pedig hát 60%-ra nem kell a polgári célokhoz dúsítani az uránt. Benne is van a megállapodásban, hogy most gyakorlatilag visszahígítják ezt az urán készletet alapvetően a civil célokra. Tehát ebben az értelemben ez, ha nemzetközi ellenőrzés mellett történik, akkor ez az amerikai célokat szolgálja, és ebben az értelemben akkor sikerül korlátozni a nukleáris programot. Tehát ez más kérdés, hogy ennek mi az ára.
1: korábban beszélgettünk, hogy arról említetted, hogy valószínűleg pénzt fog kérni Irán hormuzi szoroson való áthaladásért. Mi van akkor, mert hogy eddig is volt, hogy megtiltották, és akkor a tulajdon meg az Egyesült Államok tiltotta meg az iráni hajóknak. Tehát mi van akkor, hogyha az amerikai is azt mondják, hogy jó, de akkor mi is szedünk pénzt?
2: Hát ebben én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok hosszú távon nem fogja tudni ezt a mostani jelenlétet fenntartani a hormuzi szoros környékén. Csak utalnék rá, hogy a tegnapi napon ugye a szenátus megszavazta azt a határozatot, republikánus többségű szenátus, hogy az Egyesült Államoknak vissza kell vonni a katonáit a Perzsőből térségéből, illetve az iráni háborúból. Jól lehet, ez nem egy kötelező érvényű határozat, de azt el tudom én is képzelni, hogy az elkövetkezendő hónapokban újabb és újabb konfliktusok keletkeznek a hormuzi szorossal kapcsolatosan, és egyáltalán de facto a háború alatt is az iráni iszlám forradalmi gárd ellenőrizte a hormuzi szorost, ez nagyrészt most is így van, tehát nem lesz könnyű kikerülni Iránnak a szerepét, tehát hogy mi pontosan a nemzetközi vizek, ugye ez egy komoly nemzetközi jogi viták vannak ezzel kapcsolatban, szabad áthaladás joga elméletileg mindenkit megillet, De én azt gondolom, hogy ez konfliktusokhoz fog vezetni, hogy Irán ragaszkodik ahhoz, hogy kvázi elismerjék a szuverenitását Ománnal a hormuzi szoros fölött.
1: Na akkor már csak két szót beszéljünk el, hogy mi a helyzet Palesztinában. Tehát ugye volt egy komoly konfliktus Izrael és Palesztina között, de ott elvileg jött egy nyugvópont. Történik ott valamit? Kell valamiről tudnunk?
2: Hát azt érdemes látni, hogy itt ugye külön kell választani a gázai övezetet és a nyugati partot, ugye ezek a palesztin területek. A gázai övezet kapcsán ugye tavaly október óta van egy úgynevezett tűzszünet, de ezt úgy kell értelmezni, akár csak a korábbi iráni tűzszünetet, hogy azért rendszeresen sajnos szólnak a fegyverek. Izrael lényegében nem vonult ki arra hivatkozva, hogy a Hamas nem tette le a fegyvert a gázai övezetből, lényegében egyre nagyobb területét ismét megszállás alatt tartja, és az a fajta vízió, amit Trump elképzelt a béketanáccsal, ez úgy tűnik, hogy nem valósul meg. Ugye a második szakaszba kéne lépni, amikor is nemzetközi erők jönnek a gázai övezetbe, hogy fenntartsák a rendet. Hát ezek nem igazán jönnek, van itt is egy alap, amelyet anyagilag a Gáza újjáépítésére kéne fordítani, vagy valahogy a felajánlások nem érkeztek meg, tehát egy ilyen sem háború, sem béke állapotában akadtunk el, amelyben bizony a humanitárius helyzet nem igazán javul a gázai övezetben. Tehát fennmarad ez a helyzet véleményem szerint, és ugye ha megnézzük az izraeli belpolitikát, ugye választásokra készülnek, vagy a közvéleménykutatási adatokat.
1: Most
2: is megállszom,
1: mikor lesznek a választások?
2: Ezek október 27-éig legkésőbb, tehát októberben lesznek ezek a választások, de ez bizony azt jelenti, hogy a lakosság nagy része egyetért azzal, hogy Izrael maradjon a gázai övezetben, az izraeli védelmi erők, és ugyanúgy egyetért azzal, hogy Dél-Libanonban is.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm Csicsman Lászlónak, közel-kelet szakértőnek, hogy mindezt elmondta nekünk. László, köszönjük szépen, hívunk legközelebb is.
2: Köszönöm szépen, szervusz,
1: szép napot.
0: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 6 óra 30 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönti Önöket. Jó reggelt, remélem mindenki túléli ezt a napot is, mert továbbra is egyre melegebb lesz. Jó tűnik, szombaton és vasárnap lesz talán a legmelegebb. A kormányzat is foglalkozott már tegnap a témával, és azt gondolom, hogy aki az állami szférában dolgozott, azok sokan örömmel hallották, hogy elrendelték a home office-t. Hozzáteszem, azért vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk nincs otthon légkondia, ők szinte már felüdülni mennek be a munkahelyre, hogyha ott van rendes légkondi, de hát nyilván ez nem lesz megtiltva, hogy ha valaki be akar menni, akkor hadd menjen. Nézzük, hogy miről fogunk ma reggel beszélni. 7 óra után értelemszerűen, ahogy már felvezettem, a hőségriasztással foglalkozunk. A holnaptól érvényben lévő harmadik fokú riasztás kapcsán dr. Pádi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadóját hívjuk telefonon. 7 óra 30 után gasztro rovatunk témája, hogy hogyan csapuljunk sört varázsütésre. Maros Róbert, a One to Beer magyarországi képviselő érkezik hozzánk. Hát annyit előre elszpoilereznék, hogy itt egy olyan gépről van szó, ami 3 másodperc alatt ki tudja tölteni mondjuk egy korsó sört, ami azért bizonyos helyzetekben azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet. 8 óra után az euró hazai bevezetéséről beszélgettünk Jagadis Bálinttal, a VIG alapkezelőjével. Hát ugye az euró bevezetéséhez először a feltételeket kell teljesíteni, ezt most 2030-ra ígérte a pénzügyminiszter, az új pénzügyminiszter Kármán András, és a nagy kérdés, és ezzel most már szakmát talán a leggyakrabban ezt foglalkoztatja, hogy mi legyen a csatlakozási árfolyam. Lehet, hogy egy kicsit korainak tűnik még ez a fajta beszélgetés, de szerintem erről nem lehet korán elkezdeni beszélgetni, és hát úgy tűnik, hogy például a sikeres és kevésbé sikeres eurózóna csatlakozások között az egyik nagy különbség az volt, hogy mennyire erős, vagy mennyire gyenge, vagy éppen mennyire reális árfolyammal csatlakozott egy ország az eurózónához. Na ennek a kérdéséről egyáltalán mi lehet a jó árfolyam, hogyan lehet azt megállapítani, és milyen folyamattal lehet eljutni odáig, hogy egy jó árfolyammal csatlakozzunk. 8 óra 30 után pedig egy olyan magyar céget ismerhetünk meg, amely bekerült a Quantum számítógépek nemzetközi emezőnyébe. Lazányi Jánost, a PCB Design ügyvezetőjét várjuk a stúdióba. Hát szerintem itt sokaknak már önmagában az egy nagy kérdés, hogy a Quantum számítógép az mit is jelent. Nem mint hogyha a normál számítógépnek a fizikáját mondjuk akár én pillanatok alatt bárkinek el tudnám magyarázni. Na ehhez képest a Quantum számítógép az egy még bonyolultabb és még nehezebben érthető történet, miközben mindenki, hát ugye ez lenne a Szent Grál most már évek, évtizedek óta, hogyha tényleg a kvantum számítógépek megjelenhetnének. Aki ezt először megcsinálja majd, és tényleg piaci alapon, nagy tételben, sorozatgyártásban tudná majd a kvantum számítógépeket szállítani, hiszem ott azért komoly részvényárfolyam növekedésre lehetne majd számítani. 9 óra után foci VB van, Gópasz rovatunk vendége, Filipov Gergely sportújságíró lesz, akivel a világbajnokság aktuális mérkőzéseit elemezzük, majd 9 óra 30 után pedig egy fantasztikus vendégünk lesz, fantasztikus művész Pásztor Anna, többszörös fonogramdíjas énekesnő, de hát ő aztán azt hiszem róla mindent el lehet mondani, hogy mindent csinált már, ami ebben a szakmában érdekes lehet, tehát táncművésztől kezdve dalszerző, szövegszerző, Anna és a Barbiz, az

0: öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 6 óra 38 perckor, és jöjjenek akkor a névnapok. Isten éltesse János, Pál, Adeodát, Ádin, Adon, Adonis, Adony, Dakó, Deodát, Dókus, Dózsa, Kirill, Morgan, Morgana, Pável, Pelágius, Pénelopé, Pósa és Upor nevű kedves hallgatóinkat. Nézzük, hogy milyen események voltak, amik érdekesek lehetnek. 1809-ben a győri csatavesztés. Ugye valamilyen módon mi a napóleoni háborúkból úgy kevésbé, úgy valahogy picit jobban kimaradtunk, nem mint hogyha nem sok magyar vett volna részt ebben, mert végülis Habsburg birodalom is elég komolyan része volt ennek az egész háborúnak, de Magyarország területét igazából ezt a győri csatavesztés illetően nem nagyon érintette. 1809-ben volt ez a csata, és Napóleon csapat ezután elfoglalták Pozsonyt. 1917 első világháború, megérkeznek Európába az első amerikai katonák, ez valószínűleg jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy eldőlt az első világháború, és 1918-ra vége lett. Na hát, olyan háborús napunk van eddig. 1941-ben Kassa bombázása, és a Kőrös mezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggépuskázása. Ez volt az egyik ok a Magyarország belépésének a második világháborúba. Ugye ez nagyon fura volt, mert nem klasszikus hadüzenettel történt meg, ami ugye régi szép időkben szokott történni, hanem Bárdosi László miniszterelnök a parlamentben bejelentette, hogy Magyarország és a Szovjetunió között beállt úgymond a hadi állapot. Ugye ez egy elég érdekes jogi kifejezés volt. Na aztán jöjjön most már egy kicsit a béke. 1945-ben ezen a napon fogadták el San Franciscóban az ENSZ alapokmányát. Ugye ez nem jelenti azt, hogy ezzel meg is alapult maga a szervezet, az később csak október 24-én kezdte meg formálisan is a működését, de az alapokmányt azt 1945-ben, ugye itt még a II. Világháborúnak a csendes óceáni

0: terén még zajlottak a harcok, nyilván Európában már május 9 után kitört a béke. És végezetül egy kereskedelmi dolog, ez szerintem lehet, hogy sokaknak meglepetés lesz, de 1974-ben volt a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Amerikai Egyesült Államokban, és ha belegondolunk, azóta az egész világon úgy terjedt el, hogy gyakorlatilag szinte nem lehet úgy vásárolni egy boltba valamit, hogy azon ne legyen vonalkód. Na jöjjenek a születésnapok. 1835 Hermann Otto, magyar természettudós. Azt hiszem tényleg fantasztikus tudós volt, rengeteg könyve jelent meg, és hát a mai napig azt gondolom, hogy őt tekinthetjük többek között például a magyar természetvédelem atyának is. Aztán, ha már háborúról beszéltem elég sokat, 1898-ban Willy Messerschmitt német mérnök, kiváló repülőgép konstruktőr és gyártó, hát ugye az ő nevéhez kötik a Messerschmitteket, amik a II. Világháborúban a német hadseregnek voltak a meghatározó repülőgépei, és utána elég hosszú életet élt, még hát összesen 80 éve, de 1978-ig élt. Aztán jóval rövidebb életút adatott meg Salvador Allende chilei marxista elnöknek, aki 1908-ban született, és 1973-ban a pucs kapcsán halt meg, amikor Pinochet vezetésével megpucsolták. Ugye Salvador Allende-ről van az a legendás kép, amikor már egy géppisztolyjal a nyakában lehet látni, hogy fényképezték le az elnöki palotában. Jöjjön egy magyar fantasztikus színész, 1928 Gálfi László Jászai Mari díjas magyar színész színház igazgató, és egy magyar Liszt Ferenc díjas gitáros, 1949 Babos Gyula, aki fájdalmasan korán ment el, de fantasztikus zenésze volt. És most pedig jöjjön a pénzügyminisztereknek a sora. 1954 jó barátom Bokros Lajos magyar közgazdász, egyetemi tanár, politikus, és 1955-ben pedig Draskovics Tibor magyar jogász, szintén politikus, illetve hát ő volt 4 évig közigazgatási államtitkár. Mindkettőjükben közös, hogy voltak pénzügyminiszterek, Bokros Lajos 95-től 96 februárjáig, Draskovics Tibor pedig az utódon volt 2004 februárja után 2005-ig, de ők együtt is nagyon sokat dolgoztak, illetve hát én is nagyon sokat dolgoztam velük. Na jöjjön egy kis zene, 1956 Chris Isaak, amerikai zokzenész színész, neki aztán vannak tényleg fantasztikus klipjei, és hát egy sokkal-sokkal fiatalabb, 1993 Ariana Grande, amerikai énekesnő és színésznő, újabban most már komoly hollywoodi filmekben is játszott, és bármennyire is akár jó barátaim is nap is van a születésnapja ezen a napon, azért nekem a legfontosabb, hogy 1998-ban ezen a napon született Bori lányom, akit Isten éltessen, mert gyanítom, még ilyenkor a reggel nem hallgat minket, László Borbál az én lányom is ma van a születésnapja. Boldog születésnapot, Borikám! Nemzeti ünnepek, emléknapok, ma van 1987 óta a kábítószerellenes világnap. Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen tanulságosak voltak az események, boldog születésnapot és boldog névnapot minden érintettnek, és most pedig következzen Parcells, Hideout.
1: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget, a hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Élénkül a forgalom, kisebb mértékű torlódás egyelőre az M3-as bevezető szakaszán, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út között, az M1-esen befelé és az Üllői út egy-egy szakaszán várható. Napközben sávlezárásra készüljenek a Fóti úton, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között. És Cseppelen a Weiss-Manfréd úton a Szállító utca után szintén lezártak egy sávot. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 7 órakor itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és mindjárt ugye ma fogunk gólpasszról, foci VB-ről beszélgetni, de azonnal egy játékot, ugye kedvenc játékunknak szeretném elmondani a feltételeit. Mai kérdésünk, hány ország képviseltette magát a legelső világbajnokságon? A játék kérdés pedig a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játékukaszjazzy.hu címre várjuk. Az, hogy milyen nyeremények vannak, szerintem érdemes ezt is meghallgatni. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődíj pedig egy két fő részére szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel szállással az Éldád utazási iroda felajánlásával www.kukac.éldád.hu. Azt gondolom, hogy ez éld át a futball csodáját. Tehát még egyszer, hány ország képviseltette magát a legelső világbajnokságon? És még egyszer fontos, hogy nem az SMS számunkra kell válaszolni, hanem a még egyszer a játékukaszjazzy.hu e-mail címre várjuk a válaszokat. Viszont, hogyha valakinek bármilyen észrevétele és bármilyen javaslata van, akkor a 3020-10909-es SMS számon tud nekünk írni. Na most mielőtt még első vendégemet hívnám telefonon, azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha tud találni egy jó, kellemes, légkondicionált mozit így a hétvégére, akkor szerintem mindenképpen érdemes moziba menni. Mi tegnap este ezt tettük a barátainkkal, és a Szerelmem Marokkó című remek filmet néztük meg. Szerintem ez egy spanyol, francia, marokkói, valószínűleg több ország által közösen készített film volt. A film Tangerben játszódik egyébként, ami Marokkó északi részén van. Egy kicsit ilyen spanyol-marokkói kevert kultúrában. Egy fantasztikus emberi történet van benne. Azt gondolom, hogy mindenképpen, aki szereti a jó művészfilmet, és szeret valódi, igazi történeteket nézni, annak mindenképpen jó szívvel tudom ajánlani a Szerelmem Marokkó című filmet. Most pedig Caro Emerald fog nekünk zenélni, és utána pedig fogom hívni rövidesen első vendégünket, dr. Páldi Annát.
0: Jesse. Jesse.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Flip the script is back in the house.

0: Flip the script is back. Yeah.
1: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
2: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 7 óra 11 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban dr. Pádi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója, akinek aztán most bőven van feladata az utóbbi napokban, meg a következő napokban. Jó reggelt, kedves Anna, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: És én reggel már mondtam az SMS számunkat, és azonnal jött, hogy hát és a kutyákat, meg az a házi állatainkra is gondoljunk ebben a helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy itt az embereken túl tényleg a házi állatokra is figyelni kell, ne adjuk bent se a gyermeket, se a kutyát, se a nagymamát, se a nem tudom én az apukát, ne adjuk bent például az autóban a napon, mert pillanatok alatt 50 fok lehet mondjuk egy autóba, és ennek súlyos következményei lehet. De én azt gondolom, hogy az első kérdés az, hogy holnaptól harmadik fokú riasztás, hármas fokú riasztás lesz, hogy ezt pontosan mikor szokták elrendelni? Tehát mi kell ahhoz, hogy ez a harmadik fokú riasztás meglegyen?
3: A harmadfokú riasztásnak az a kritériuma, hogy a Hungaromet ZRT előrejelzései szerint legalább 3 egymást követő napon a napi középhőmérséklet 27 Celsiusok fölé emelkedjen. Hát sajnos ez a feltétel teljesül, sőt azt kell mondani, hogy még ennél melegebb hőhullámmal kell szembesülnünk, hiszen az ország nagy részén 29 fok fölött lesz a középhőmérséklet, ez azt jelenti, hogy a maximum hőmérséklet 38 és 40 fok között lesz. Ilyen nagyon intenzív hőhullám eddig még nem fordult elő Magyarországon, és ugye az is hozzájárul, hogy ez szombaton, vasárnap, hétfőn és kedden várható ez a rendkívüli meleg időjárás.
2: Hú, hát ez mindenképpen riasztó. Nyilván a hétvégén leginkább a jó tanács az, hogy aki teheti, az vagy menjen vízbe, vagy pedig üljön otthon a hűvös szobában. De mik a legfontosabb tanácsok, amik egészségügyi szempontból, akár tényleg a kisgyermekektől az időseken át mindenki másra is figyelembe vendő?
3: Hát a legfontosabb tanácsunk az, hogy tartjuk a testünket hidegen, hogy a WHO legújabb kiadványában is ezt hangsúlyozza. És ez hogy érhető el? Ugye már ön is említette, hogy tartózkodjunk otthon a hűvös szobában, tehát sötétítsük be a lakást, húzzuk el a függönyöket, vagy ha van ablaktábla, csukjuk be, és éjszaka szellőztessük. Sajnos ez a nagyvárosokban a városi hősziget hatás következtében sokszor eléggé nehezen valósítható meg, hiszen azt látjuk, hogy még éjfélkor is 25 fok fölött van például itt Budapesten a belvárosban a hőmérséklet. Tehát azt kell mondani, hogy hajnali 4 és 8 óra között érhető el az, hogy át tudjuk szellőztetni a lakást. Nyilvánvalóan a légkondicionáló berendezéseket is be lehet kapcsolni, ugye ennek az a feltétele, hogy előzőleg ki kellett, hogy tisztítsuk, hiszen ha nem tesztük meg a légkondicionáló hűtővizében, ugye ott pang a víz, és ott esetleg baktériumok, gombák, egyéb kórokozók telepedhetnek meg, szaporodnak, és amikor bekapcsoljuk a berendezést, akkor ezek az aeroszollal bekerülnek a belső térbe. Ezt kell megakadályozni azzal, hogy karban tartjuk ezeket a készülékeket.
2: Ilyenkor már nem lehet klímás ember találni, mert szegények 0-24-ben dolgoznak, és akkor se tudják az összes ilyenkor jövő megrendelést. Tehát ezt tavasszal, meg télen kell megcsinálni, amikor jobban rájönnek a klímaszakemberek.
3: Igen, erre mindig felhívjuk a figyelmet már, ugye, korán nyári, vagy késő tavaszi időszakban, hogy jönni fog a nyár, és fel kell rá készülni. Hát aki ezt nem tette meg, hát az próbáljon azért még elcsípni egy-egy szerelőt, aki ezt gyorsan meg tudja oldani. Vagy esetleg, hogyha ott van ügyes ember a házban, akkor, vagy a családban, akkor ő is ki tudja takarítani ezt a légkondicionáló készüléket, tehát ki kell nyitni, ki kell üríteni a vizet, át kell mosni fertőtlenítővel, és akkor újra üzemképes lesz. Ez az egyik jó tanács. A másik fő tanácsunk az, hogy a nagy melegben nagyon sokat izzadunk. Az izzadással folyadékot és sót veszítünk, amit pótolni kell. Erre mindenképpen, és mindig fölhívjuk a figyelmet. A legtöbb mentőhívás pontosan ezek a panaszok miatt fordul elő, hogy az emberek kiszáradnak, és ezzel kapcsolatban aztán további kellemetlen tüneteik, rosszulétek lépnek föl. Tehát ezt megelőzhetjük azzal, hogy tudatosan óránként elfogyasztunk egy-egy pohár vizet, vagy ásványvizet, vagy cukormentes üdítőt, gyümölcslevet, fogyaszthatunk még sózott zöldségeket, például uborkát, vagy paradicsomot megsózva ilyenkor fogyasztunk, az arra is jó, hogy folyadékot is pótoljunk meg, ásványanyagokat is vegyük magunkhoz.
2: Ha otthon vagyunk, akkor ez adja magát, mert elballagunk a csaphoz, és isszuk belőle a vizet. Ami szerintem ma lehet még fontosabb, hogyha azért nyilván ki kell mozdulni, mert vásárolni kell, munkahelyre kell menni, azért kell ügyeket intézni, hogy ne induljunk el, gondolom, egy kulacs, minimum egy kulacs víz nélkül sehová. Tehát legyen nálunk egy kulacs víz, lehetőség szerint többször használatos, hogy minél kevesebb műanyagot termeljünk, tehát hogy vigyünk magunkkal mindenhová vizet, és akkor ezt menet közben is szépen fogyasszuk. Ugye szerintem ez talán még annál is fontosabb, mint hogy a hűvös lakásba vigyünk időnként vizet.
3: Igen, hát az, hogy vigyünk magunkkal vizet, ez egy alapvető tanács. Itt azért felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sok helyen vannak vagy állandó jelleggel használható, vagy időszakosan felállított vízcsapok, ivóvíz kivételre szolgáló lehetőségek. Ugye Budapesten és a metróban is látunk ilyeneket, vagy parkokban. Itt azért tudunk egy kicsit inni. Na, a másik dolog, ha már a parkokról beszélünk, hogy a felüdülés egyik forrása, ugye a locsolás és a szökőkutak. Tehát a szökőkutakban való fürdést azt egyáltalán nem ajánljuk, mert ugye a szökőkutakba keringtetik a vizet. Persze vannak olyan szökőkutak, ahol friss víz vagy tisztított víz bugyog elő, ilyenek például a járdába beépített vízforrások, itt lehet felfrissülni. A másik dolog az, hogy keressük a párakapukat, amik szintén nagyon jól tudnak bennünket hűsíteni. Aztán, ha ugye most hétvége következik, nagyon sokan mennek strandra, vagy pedig természetes fürdőhelyeket, természetes vízfürdőhelyeket keresnek föl. Az első tanács az, hogy most nagyon intenzíven süt a nap, tehát ne feküdjünk ki egész nap a tűző napra, keressük az árnyékot, a fél árnyékot. Ha mégis a napon vagyunk, akkor használjunk napvédőkrémeket. De a napvédőkrémek általában vízoldékonyak, és ha bemegyünk a vízbe, akkor leoldódik a testünkről, tehát hogyha kijövünk a vízből, ismételten be kell magunkat kenni. Az is nagyon-nagyon fontos tanács, hogy a csecsemőket, kisgyermekeket soha ne tegyünk ki tűző napra, őket fél árnyékban, lombos fák alatt, vagy pedig napozó sátorban levegőztessük. Akkor is kapnak szűrt napsugárzást, ugye a napsugárzás nagyon fontos a szervezetünk számára, mert a D-vitamin termelődésnek az alapfeltétele, de ezt ezzel a módszerrel is tudjuk biztosítani a gyerekek számára. Az is fontos, hogy a hideg vízben ne ugorjunk be, tehát fokozatosan hűtsük le magunkat, mert ugye a hideg víz hirtelen nagyon kellemetlen tüneteket okozhat, esetleg rosszulétek, keringési zavarok léphetnek föl. Aztán, aki nem a strandra megy, hanem csak sétál városba, vagy valamilyen rendezvényen vesz részt, az öltöző megfelelője. Mindig fölhívjuk a figyelmet arra, hogy természetes alapanyagú ruhát viseljünk, és lehetőleg világos színűt, hogy a természetes alapanyagú ruha felszívja az izzadságot, tehát sokkal kellemesebb érzés ezt viselni, és nem is okoz olyan kellemetlen tüneteket, hogy túlmelegszünk. Aztán a fejünkre tegyünk széles karimájú alapot, ezzel ugye a fejünket, a nyaktörzset tudjuk védeni, aztán hordjunk napszemüveget, lehetőleg olyan napszemüveget, aminek a lencséje elég nagy, hogy eltakarja az egész szemüreget, szemgödröt, tehát szótnap sugárzást ne jusson a szemünkbe, mert ugye az erős UV sugárzás károsíthatja a szemet is.
2: Érdemes vizezni egyébként a sapkát, amit így mondjuk a baseball sapkát, vagy a széles karimájú sapkát, amit a fejünkre teszünk? Vagy egyáltalán fejünket érdemes vizezni ilyenkor?
3: Természetesen hozzájárul a szervezetünk hűtéséhez, tehát nagyon érdemes a sapkát is bevizezni, sőt, hogyha pamutpóló van rajtunk, a pamutpólót is bevizethetjük, tehát a ruházatot is. Ez nagyon gyorsan megszárad ebben a melegben, de amíg szárad, addig is hűt, vagy amíg nedves, hűti a szervezetünket. Ezt főleg a kerékpárosoknak, vagy a sportolóknak ajánljuk, hogy ez egy nagyon egyszerű mechanikus hűtési módszer, amivel hát kellemesebbé tudjuk tenni a külső tartózkodást. Aztán az is nagy, hogy hűtjük még magunkat a szabadban, hogyha találunk egy kifolyó csapot, elegendő az, hogyha a csuklónkat, vagy a lábszárunkat a boka fölött alátesszük a folyóvíznek, mert vannak a szervezetünkben olyan pontok, amelyeket, hogyha hűtjük, akkor az egész szervezet hűtését fel tudjuk gyorsítani. Tehát ezek is egy régi házi praktikák, hiszen régen is, ugye, ha lázasak voltunk, akkor a borogatást a homlokra, a tarkóra és a csuklóra tették a nagymamák, hogy így csökkentsék a lázat. Tehát ez a technika most is alkalmazható.
2: Ugye, ami még egyébként fontos, én amikor tegnap készültem, akkor magamnak felírtam, hogy több home office-t kellene elrendelni. Na erre délután ugye bejelentette a miniszterelnök, hogy hétfő kedrelt az államigazgatásban, illetve az állami cégeknél. Nyilván akinél lehet, ott home office-t rendeltek el. Mondjuk a vonatvezetőknél ez nyilván kevésbé működik, nekik ott kell lenni a vonatnak, illetve a mozdonynak a fülkéjében. De azt gondolom, hogy itt érdemes lenne nem csak az állami cégeknek, meg állami intézményeknek, hanem minden olyan magáncég akkor megoldható, hogy home office-ból tudjanak az emberek normálisan dolgozni. Ott szerintem ilyenkor legalábbis hétfőkedre mindenképpen érdemes lenne home office bevezetni. Nem kell utazni, nem kell jönni, menni, otthonról lehet dolgozni. És én még arra is gondoltam, hogyha kevesebben közlekednek autóval, akkor azért a légszennyezettség is kisebb lesz, jobb a levegő. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, az is nagyon nem mindegy, hogy ebben a melegben még mennyi szmogot kapunk most hozzá.
3: Igen, természetesen erre is fel kell hívni a figyelmet, hogy sajnos, hogy az ilyen hőhullámok alatt, hogy a nyári típusú smog keletkezik, pontosan a nagy mennyiségű, tehát az intenzív közlekedés, az intenzív kipufogó gáz kibocsátás az egyik fő okozója a nyári smog kialakulásának. Ilyenkor úgynevezett előanyagokból, főleg nitrogénoxidokból a napsugárzás hatására keletkezik a talaj közeli ózon, ami a légzőszervi rendszerünket izgatja, sőt még szív problémákat is okozhat. Ugye ez általában a városok közlekedéssel terhelt területein keletkezik az ózon, de ez az ózon nagyon gyorsan elbomlik, tehát általában a mérőállomások, főleg a külterületeken mutatnak magas ózonkoncentrációt, de ez nem azt jelenti, hogy a belvárosban vagy a belső területeken tiszta a levegő. Tehát ez a home office tulajdonképpen nagyon bölcs gondolat, és nagyon jó lenne, hogyha a munkáltatók saját hatáskörükben ezt szintén támogatnák, ezt a lehetőséget, és biztosítanák a dolgozók számára, hogy otthon maradhassanak, mert ez egy nagyon-nagyon jó intézkedés a levegőszennyezés csökkentésére, a levegő minőség javítására, amit említettem, hogy mennyire megterheli elsősorban a légzőszervi betegségekben szenvedők, asztmásokat, COPD-s betegek szenvednek ilyenkor inkább a megnövekedett légszennyezéstől.
2: Amit én mindenképpen jó szívvel mernék ajánlani, hogy amikor ilyen meleg van, és az embereknek szerintem a stressz szintje is feljebb megy, én az elmúlt napokban érzem, hogy a közlekedésben kicsit olyan idegesebbek az emberek. Ezt karácsony előtt szoktam megfigyelni, hogy olyankor szoktak megvadulni az autósok. Igen. Hogy valószínűleg érdemes picivel még több türelmet a közlekedésben, illetve hát ami ez nyilván a városon kívüli területekre igaz elsősorban, hogy a tűzgyújtási tilalmat, ha valamikor, akkor most aztán tényleg nagyon komolyan kell venni, mert annyira ki van száradva az erdő egész Magyarországon, hogy bárhol szinte egy szikrát valószínűleg lágra lobbanhat, és az aztán aztán végképp nem hiányzik.
3: Igen. Én talán még ez a tűzgyújtási tilalomhoz azt is hozzátenném, hogy ne dobjunk el törött üveget. Az általános iskola fizika óráin tanultuk, hogy a törött üveg összegyűjti a napsugárzást, és tűz keletkezhet.
2: Lencsehatás.
3: Igen, lencsehatás. És sajnos nagyon sok ilyen bozott tűz ebből keletkezik, hogy eldobáljuk az eltört üveget, vagy kidobjunk egy-egy üveget, esetleg a vonatablakból, vagy valami hasonló tevékenység során. Tehát erre is nagyon ügyeljünk. A másik dolog a koncentráció csökkenése, ezt is mindig elmondjuk sajnos, ezt látjuk a mentős hívások elemzésében, ezt az intézetünk végzi ezt a tevékenységet, és azt látjuk, hogy amint növekszik a hőmérséklet, azonnal megnövekszik a mentőhívások száma, és sajnos a balesetek miatt hívások száma is jelentősen, azt mondjuk, hogy szignifikánsan növekszik. Tehát ezért kérünk mindenkit, hogy tudatosan figyeljen oda a közlekedésre, és próbáljon koncentrálni. Ugye említettem korábban a városi hősziget hatást, hogy éjszaka nem hűl le a levegő, nem tudunk elég jól aludni, ugye a melegtől sokszor fölébredünk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap kialvatlanak vagyunk, és ez is hozzájárul a balesetek kockázatához. Tehát próbáljuk meg, ugye, ahogy mondtam, éjszaka megteremteni a kellemes hűvös környezetet, és akkor napközben kicsit jobban tudunk koncentrálni, és védekezzünk minden lehető módon az egyéni hőterhelés ellen, vagy a hőterhelés valamennyire tudjuk csökkenteni az elmondott praktikákkal.
2: Nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy mindezt elmondta nekünk. Gondolom az utolsó jó tanács, amit talán szerintem érdemes elmondani, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a családtagjainkra, figyeljünk a barátainkra, a szomszédainkra, mert most mindenki egy kicsit jobban veszélyeztetettebb, tehát hogy ez lehet talán az utolsó jó tanács, nem?
3: Természetesen ez a legfontosabb tanács, hogy gondoskodjunk a rászorulókról, hívjuk fel idős rászoruló beteg
2: hozzátartozóinkat,
3: vásároljunk. Most itt a hétvégi nagy bevásárlásokra segítsünk. Kérjük meg a nagymamákat, hogy ne ilyenkor főzzék be a baraszlekfát, pihenjenek inkább a nagy melegben, és aztán amikor hűl az idő, akkor végezzék el ezeket a nagyon fontos tevékenységeket.
2: Nagyon szépen köszönöm, kedves Anna, hogy mindezt elmondta nekünk. Dr. Páldi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezet egészségügyi szaktanácsadóját hallottunk. Önnek is szép és nyugodt napokat a következő napokra. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen én, és minden jót kívánok, viszont hallásra!

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell láthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gasztroterminál, itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án, reggel 7 óra 37 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Maros Róbert, a One Two Beer magyar forgalmazója. Jó reggelt kívánok,
2: köszönjük,
1: hogy bejöttél hozzánk. És mindjárt az első kérdés, hogy One Two Three Beer, ez nem merült fel? Vagy miért pont One Two Beer?
2: Azért, mert háromra elkészül a sör. Tehát ez egy sörcsap, amiről beszélgetünk.
1: Ez a témánk ma, ez teljesen véletlen volt, már szerintem legalább egy hete le van tárgyalva ez a beszélgetés, amikor még nem lehetett tudni, hogy harmadfokú hőségriasztás és hasonlók lesznek, tehát gondolom így a sörfogyasztás országosan is azért viszonylag megugrik ilyenkor. Ha jól értem, van egy magyar cég, amelyik csinált egy olyan gépet, kütyüt, ami 3 másodperc alatt kicsapol egy korsó sört. Ugye ez a lényege.
2: Nagyjából igen, igazából kettőt, de
1: annyiban... Majd két korsó sört?
2: Igen, mert ez valójában egy sörcsap két fejjel, tehát, hogy ez, ha két poharra teszünk alá, akkor ez két pohár, vagy két korsó sört is kicsapol ennyi idő alatt. Annyiban módosítanék, hogy ez nem egy magyar cég, sajnos, hanem két magyar srác, akik egyébként Bécsben élnek, és gépészmérnökök, és a Covid alatt fejlesztették ki ezt a technológiát. Egyébként azt hiszem, hogy semmi közük nincs a vendéglátáshoz, azon kívül, hogy fogyasztók, mint jó néhányan.
1: Szerintem elmehettek egyszer, mert őszintén szóval én jártam már Budapesten jó néhány olyan koncert, nem akarom meg, hát ezeken a nagy-nagy koncert helyszíneken, ahol időnként botrányosan lassú a büféknek a forgalma, és a látható az egyik fő, hát hogy az egyik legfontosabb ilyen korlát, az az, hogy lassú a sörcsapolás.
2: Igen, rólam azt kell tudni, hogy én a vendéglátásból jövök, szemben a Blahó Balázsékkal, akik ezt a technológiát fejlesztették. Én 1995 óta 21 néhány éven keresztül feleltem a Sziget Fesztivál és a jó néhány nagyobb fesztivál vendéglátásáért, úgyhogy jó néhány korsó sör eladásáért, lassú vagy gyors eladásáért felelek. És valóban a korábbi technológiákkal, tehát a hagyományos

0: persze lecsapolni egy sört, de hát hogy mondjam, a 2000-es évek, 2020-as évek után, Covid után a vendéglátás meglehetősen felhívult, mármint ami a személyzetet illeti, és hát a képzetlen személyzet, vagy a diák személyzet, akik esetlegesen mondjuk egy-egy ilyen koncert előtt 5 perccel látnak először belülről vendéglátó pultot és sörcsapot, nem mindig arról híresek, hogy jól és gyorsan csapolnak sört. Nekik tudunk segíteni ezzel a technológiával, a One2Beer-rel.
1: Hát de akármilyen rutinos valaki, a 2-3 másodperc az szerintem az nem jön össze. Az a legbrutinusabb.

0: finomabb sörcsapolónak is nehezen jön össze, nem?
1: Na, itt ezt a csapot úgy kell elképzelni, hogy az ember berakja a poharat, és a gép egy kapszenzorral fölismeri, hogy beraktunk egy poharat, lejön egy fej, és 3 másodperc múlva ott van a sör, amit csak el kell venni. Tehát, hogy alapvetően nem kell semmihez nyúlni, be lehet állítani is a gépet, hogy gondnyomásra csapoljon a sör, de ezzel a pohár érzékelővel berakod a poharat, megvan a sör, és adod a vendégnek. Tehát, hogy ehhez tényleg bőven elég egy teljesen szakképzetlen diák.
0: Tulajdonképpen nem merül fel akkor az emberben automatikusan, hogy miután most már automatikusan is lehet fizetni, vagy valahogy azt meg lehet hozani, vagy akár teljesen ilyen automata rendszer úgy, hogy oda megy a vendég, beteszi a poharat, ugye sokszor ezeken a fesztiválokon ugye már hurcoljuk magunkkal ezeket a műanyag korsókat, tehát van nálam pohár, beteszem, hát annyi, hogy valahogy a fizetést azt meg kell oldani, hogy el ne rohanjak a korsörös korsóval.
1: Először
0: válaszol, emberre se lesz szükség ahhoz, hogy sörhöz jussunk egy fesztiválon.
1: Teljesen igaz, amit mondasz, és tulajdonképpen a cégünk, amivel ezt a technológiát forgalmazzuk Magyarországon, ez alapvetően a vendéglátás digitalizációját tűzte ki célul, és számos olyan technológiát vagy szoftver fejlesztünk, ami pont erről szól. Integrálva vagyunk fizetési technológiákkal, pincérrendszerekkel, készletoptimalizáló rendszerekkel.
0: Ami ha előre fizetünk,
1: itt pontosan erről van szó, akkor, tehát ez
0: akkor
1: egy
0: nincs az a veszély, hogy elfutunk.
1: Ez egy sörautomata is tud lenni, tehát megmondod, hogy hány sört kérsz, kifizeted, és a gép egyébként lecsapolja ezt az 5 sört. Egyetlen egy akadálya van ennek, az pedig az age control, tehát a 18 év fölöttieknek tudunk csak, vagy szabályosan 18 év felettieknek szabad kiadni sört. Magyarul erre kell megoldást találni, egyébként vannak megoldások arra, hogy igazolják magukat a sörvásárlók.
0: Bankkártyákhoz nem tudjuk hozzákapcsolni az életkort? Ugye abban elvileg nincsen a kártyára ráírva.
1: NFC-s fizetési rendszerekben, hogyha én 17 éves vagyok, és a szüleim bankkártyája van beregisztrálva a telefonomba, akkor ugye ez egy nehéz folyamat, úgyhogy ez nem elégséges, de mondjuk arcfelismerő rendszerek, vagy kamerás rendszerekkel azért elég jól megállapítható életkor, vagy pedig hát a személyigazolvány felmutatása az még mindig egy olyan dolog, amivel egy AI már meg tudja mondani, hogy egyébként ez a személyigazolvány az, anélkül, hogy a személyes adatokat sértenénk, az megfelel az életkornak.
0: Hány helyen tudjátok most már használni ezt a technológiát, akár Magyarországon, akár külföldön?
1: Balázsék cégek most 20 országban van jelen, Észak-Amerikától, tehát Los Angeles-től Torontóig.
0: Foci VB-n is lehet, hogy használják ezt a technológiát?
1: Foci VB-n én úgy tudom, most még nem használják, de például a BL döntőn itthon használtuk, a Hősök terén használtuk ezt a technológiát, de számos magyar fesztiválon, vagy például a MotoGP-n is volt kint eszköz, most a Fishing on Orfű fesztiválon lesz megtalálható ez az eszköz, és amennyire tudom, a Szigeten is lesz néhány, nagyjából 10 eszközünk kint, amit fognak használni, és reméljük, hogy borzasztó sok sört kicsapolnak majd rajta.
0: Ugye, nyilván önmagából ezt értjük, hogy ez miért jó, azért van ennek egy másik része, hogy gondolom azért ez a kütyű azért drágább, mint az, amit hagyományosan kézzel csapolunk. Mekkora az árkülönbség, vagy mi az a forgalom, ahol ezt már érdemes lehet adott esetben beállítani, mert gondolom, hogy ha van 10 korsó sörforgalom egy nap, hát mondjuk az a hely nem biztos, hogy egyébként azt érdemes egyáltalán tartani, de hogy körülbelül mi az a forgalom, mi az az árkülönbség, ami mellett ezt már megéri?
1: Magyarországon picit más a helyzet, mert el vannak kényelmesítve a vendéglátósok, vagy el vannak kényeztetve a vendéglátósok, hiszen a sörgyárak adják általában ingyen a sörcsapokat. Hogyha egy kocsma egy elvárt mennyiségű sört kicsapol egy évben, akkor ő ingyen kap sörcsapot és szervizt is a sörgyártól. Ehhez képest ma még ezt a gépet, ezt nem a sörgyárak forgalmazzák, vagy hasznosítják, hanem mi valójában a kocsmákkal, bárokkal, a vendéglátósokkal vagyunk szerződésben, tehát nekik kell finanszírozni. Tehát itt nem is szorzó van, hanem nulla viszonyul egy viszonylag magas bérleti
0: mennyi egy napi ilyen, bérleti díj. A napi bérleti díj egy ilyen kütyűnek?
1: 50 és 80 ezer forint között van. Tehát ebből azért jól látszik, hogy ehhez le kell csapolni egy legalább 10 hordósört egy nap alatt. Ez ugye nyilvánvalóan ez nem egy egyszerű sarki kocsmának a mennyisége, de egy fesztiválon ez abszolút egy reális mennyiség. És három fontos dolog van, ami miatt tulajdonképpen ennél egy magasabb összeget is megérez, hiszen külföldön ennél jóval magasabb egyébként a bérleti díj. Ez a három dolog pedig az, hogy sokkal gyorsabban csapolunk sört, tehát ezzel lehet volument növelni. A második az, hogy nincs vesztesség. Hát ez a harmadik, a kevesebb alkalmazott kell, és a szakképzetlen alkalmazottak is nagyon jól tudják használni, és pontosan ugyanazt a sebességet tudják elérni, mint egy szakképzett alkalmazott. De a második, amit kihagytam, az a veszteségnek a minimalizálása. Ezt kevesen tudják, de sörcsapolásnál nagyon sok veszteség kezdődik. Egyrészt a rossz csapolási technológia miatt sok hab képződik, amit ugye folyamatosan lefölöznek a vendéglátósok, és ez lemegy a csatornába. A másik pedig az, hogy amikor a hordó lefogy, akkor ugye fölhabzik a hordót és a csapot összekötő csőben a sör, és ez egyébként több liter sört is jelenthet, és ezt tudja minimalizálni ez a technológia, ami egyébként a Balázsék szabadalmaztattak is.
0: Ó, ez jól hangzik.
1: Ez egy puffer tartály tulajdonképpen, és arról szól, hogy a berendezés észreveszi, hogy lefogyott a hordó, a puffertartály töltését megállítja, az abban lévő sört egy ideig még engedi kicsapolni, de közben narancssárgán majd pirosan figyelmeztet arra, hogy hordót kell cserélni, és ahogy az ember kicserélte a hordót, újra tölti magát, és akadálytalanul tud tovább folyni a csapolás.
0: Sörgyárak nem nyitottak, hogyha már ők egyébként ingyen adják a csapot, mondjuk például a vendéglátó helyeknek, hogy akkor ezt adják, mert ez nekik nyilván nagyobb forgalmat jelent?
1: Vagy? De folyamatosan tárgyalunk tulajdonképpen a legnagyobb magyar sörgyárakkal, és én azt látom, hogy van most már nyitottság. Most nyilván márkákat itt nem említenék, de a nagyobb fesztiválokonról már tárgyalunk velük. Hogy, sőt, ugye a Hősök terén tulajdonképpen a nagy a BL döntő főszponzorának a saját helyszínen voltunk jelen.
0: Mennyire megbízható ez a technológia? Tehát, hogy mondjuk, miután nyilván ez egy bonyolultabb technológia, mint az, amit simán kézzel működtetünk, karbantartási igény, meghibásodás, vagy mennyire, tehát mennyire lehet azt mondani, hogy ez ugyanolyan stabil, mint amit kézzel csinálunk?
1: Most már Párizsban, Németországban vannak olyan helyszínek, ahol 3 éve használják ezt a technológiát.
0: Tehát éjjel-nappal, minden nap használják.
1: Inkább azt mondanám, hogy nem is az, hogy éjjel-nappal, de hogy amikor elkezdik használni egy stadionban, és ott azért heti rendszerességgel vannak események, akkor ezek iszonyatos terhelésnek vannak kitéve, és tulajdonképpen meghibásodás nélkül működnek. Ráadásul a digitalizáció miatt most már ezek a sörcsapok fönn vannak a hálózaton, tehát effektíve online dashboardon lehet figyelni az állapotukat, a hőmérsékletet, a kicsapolt mennyiséget, és ehhez a felülethez egyébként hozzáférést adunk a vendéglátósoknak is. Tehát egy nagy stadion üzemeltetője, vagy egy fesztivál vendéglátásának az üzemeltetője, az effektíve online tudja nézni a sörcsapok állapotát, hogy fogy a sör.
0: Az hordókat, meg
1: abszolút,
0: az utánpótlást.
1: Így van.
0: Meg hát gondolom ebbe benne, hogy akkor hogyan lehet optimalizálni mondjuk az elhelyezkedését így akár a különböző büféknek, hol van nagy forgalom, hol van kevesebb forgalom.
1: Igen, és hát ugye ehhez jön az, amivel mi alapvetően a cégnél foglalkozunk, a vendéglátás digitalizációja, hogy ezt az online felületet most már szoftverek is figyelik, és a Sortik nevű rendszerünk az, ami integrálódva a sörcsappal egyébként leadja a megrendelést az újabb hordókra. Tehát itt tényleg már csak ki kell szállítani a hordókat. Nem szükséges ahhoz személyzet, hogy készletet figyeljünk, hogy készletet optimalizáljunk, ezt most már a szoftverek meg tudják tenni.
0: Utolsó kérdés, hogy ezt a gépet egyébként Magyarországon gyártják, vagy ez Kínába, vagy Vietnámba, vagy hol gyártják?
1: A jó hír az, hogy ezt Magyarországon magyarországi cég gyártja. Nyilván az amerikai forgalmazás miatt és ott az ottani védővállamok miatt a Balázsék tárgyalnak arról, hogy, hogy ott is legyen egy gyártója a csapnak, de pillanatilag mind a 20 országban ezek a berendezések Magyarországra készülnek, és a terv az, hogy a 26 végére egyébként ez 25 ország vagy 26 ország legyen.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, Robert, hogy bejöttél nekünk, hát ilyen óriási melegben, és amikor sokan a hideg sörrel menekülnek, bár szerintem ezzel is óvatosan kell bánni, akkor egy ilyen 3 másodperc alatt csapoló sörautomata azt gondolom, hogy jó szolgálatot tud tenni. Maros Robertet, a One Two Beer magyarországi forgalmazóját hallottuk, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NK ügyében. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelt szakaszon, a 34-es kilométernél Bicske közelében két kamion ütközött. A 17-es kilométernél az M0-es autóúti csomópont előtt, a terelés végénél az erős forgalom miatt 5 kilométeres a torlódás. De most arra a városban is sok helyen alakult ki torlódás. Szakaszos sávlezárásra készüljenek a Nepalajcs utcában, a Garai utca és a Dembinszky utca között. A 11. kerületben az Építész utcában, a Fehérvári utca közelében szintén sávlezárás várható. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 8:05, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és itt van velünk a stúdióban Jagadics Bálint, a VIG alapkezelő tőkepiaci elemzője. Jó reggelt, szia Bálint, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Így van, SMS számunk 30 20 10 909, ha bármilyen észrevételük, javaslatuk lenne, vagy kommentjük akár a mostani témánkhoz, ez pedig az eurozóna csatlakozás lesz, és ezen belül is különösen azt szeretném, hogyha egy picit a csatlakozási árfolyamról beszélnénk, mert azért ez egy meghatározó kérdése. De kezdjük akkor először arról, hogy vajon mennyire tekinthető az eurozóna csatlakozás csodaszernek, neked mi a véleményed egy ország gazdasági felvirágoztatását illetően?
2: Ez egy nagyon komplex kérdés, de én úgy onnan fognám meg a dolgot, hogy vannak olyan országok a közép-kelet-európai régióban, akik a saját devizájukkal is tudtak egy fejlődő pályára lépni, a csehek és a lengyelek példáját említeném, viszont a magyar gazdaságpolitika szerkezete az rengeteg oldalról azt indikálja, hogy egy eurócsatlakozás a tranzakciós költségek csökkentésével és a kiszámítható üzleti környezetnek a előteremtésével tudná támogatni a magyar versenyképesség hosszabb távú alakulását.
1: Ha megnézzük a legutóbbi évek eurozónás csatlakozását, akár a bolgárokat, akár a horvátokat, akkor azt gondolom mindenképpen már a csatlakozási folyamatban ez egy nagyon komoly pluszt adott a gazdaság fejlődésének, növekedésének, hogy a piacok bíztak abban, lesz egy eurozóna csatlakozás, ez beruházási tevékenységben, növekedésben, ez mindenben megjelent, és hát volt már olyan talán a görög válság idején, amikor felmerült, hogy egy ország kilépjen az eurozónából, ugye az Görögország esetében komolyan felmerült annak idején, de azért azt lehet látni, hogy bárki, aki egyszer csatlakozott a régióból az eurozónához, abból senkinél nem merül fel az, hogy hát tulajdonképpen ez nem jött össze, inkább csináljunk valami mást, és térjünk vissza a jó kis koronánkhoz, kunánkhoz, levánkhoz, vagy akármilyen devizánk is volt korábban.
2: Igen, és ez Magyarországon azért is különösen fontos, mert minden üzleti szereplőnek a kiszámíthatóság az rendkívül fontos, és mint ahogy ön is említette, a külföldi tőkebeáramlásnak egy óriási bizalmi tőkét ad már az is, hogyha valaki deklarált célként kitűzi maga elé az eurót, mert a befektetők mindig hosszú távon előre tekintenek, és hogyha már van egy deklarált cél és egy hiteles pályát felrajzol a gazdaságpolitika, már az is növelheti a külföldi tőkebeáramlást, valamint olyan praktikus oldalról is meg lehet közelíteni ezt a kérdést, hogy a rengeteg nemzetközi nagyvállalatnak a tenderein 3 és 5 éves szerződéseket kell aláírni, és ezek eurós szerződések, és ugye a magyar forint kiszámíthatatlansága miatt, amit láttunk az utóbbi évtizedekben, a rengeteg magyar beszállítónál volt egy nagy bizonytalanság, amiért bele kellett tenni az árukba egy ilyen diszkontot, ami kvázi a forintnak a kilengései miatt.
1: Hát ez egyfajta kockázati felár volt, amit fizettünk mindannyian egyébként az árakon keresztül.
2: Igen. És alapból a csatlakozás ezt a versenyhátrányt, amit a Magyarország jelenleg emiatt a rendkívül volatilis az a mozgásra való nagy hajlandóságú deviza okoz nekünk, szóval ebből a szempontból is könnyíteni a helyzetünket.
1: Ez azért is érdekes, és most megpróbálom elsőre kimondani ezt a szót, azért ez nem mindig szokott elsőre sikerülni. Szóval amikor egy ország rálép az eurorizációnak az útjára, ha sikerült.
2: Igen.
1: ugye a dollarizáció az nyilván például Latin Amerikában ez egy viszonylag megszokottabb dolog, de ott nincs olyan, hogy mondjuk, nem tudom én, Paraguay csatlakozik a dollárövezethez, mármint, hogy bevezet hivatalosan a dollárt, nyilván használhatják a dollárt, de ez az eurorizáció, ami egyébként a Balkánon is több országban működik, vagy akár balti országokban is működött a csatlakozás előtt, ez azért Magyarországon is megfigyelhető, hogy egyre több olyan ágazata van a gazdaságnak, ahol egyre inkább az euróban számolnak el, vagy akár az eurót használják. Tehát ez önmagában is már tolja a gazdaságot abba az irányba, hogy előbb-utóbb be kéne lépni az euróba. Nem?
2: Igen, igen. És például ez Horvátországban is, ha megnézzük, egy önbeteljesítő jóslat volt, hogy ott is ugye a turizmus az egy nagyon...
1: Hát az Adrián már gyakorlatilag az euró volt a fizetőeszköz, igen, már igen. Jóval azelőtt, hogy beléptek volna az eurozónába.
2: Igen, igen, pontosan. Úgyhogy, és ugye, amit fontos itt megjegyezni, hogy alapból, amikor a saját deviza és a monetáris unió között gondolkodunk, hogy egyiknek az előnyeiről és a hátrányairól, ugye Magyarország, mint kis ország és a kis deviza rendkívül ki van téve a világgazdasági sokkoknak, és ugye amikor van egy világgazdasági sok, akkor például a forint árfolyam gyengülés az nagyon hangsúlyosan megfigyelhető volt, és hogy alapból rengetegszer az inflációt az is gerjesztette, hogy ugye az import árak a forint gyengülés miatt rosszabbak voltak a magyar vállalatoknak, tehát sok ilyen érv van, amit még fel lehetne hozni mellett.
1: Ugye az, hogy végül is egy sikeres eurózóna csatlakozást csináljunk meg, ennek nyilván vannak technikai feltételei, majd legyen elegendő készpénz, működjenek az informatikai rendszerek, a bankok át tudjanak állni. Hozzáteszem, a bankok szerintem ma már mindegyik minden további nélkül tud euróval kapcsolatos mindenféle műveletet végezni, tehát valószínűleg ezzel lenne a legkevesebb probléma, de azért ez nagyon sok technikai feltételt, az átállásnak is van egy csomó technikai feltétele, majd mit hová kerekítenek, hogyan állítják át az árakat, ezt azért általában minden ország meg szokta tudni ugrani, ezzel nem szokott gond lenni. Ami viszont az igazán nagy kérdés, hogy akkor ha tényleg egy sikeres csatlakozást akarunk csinálni, akkor egy dologra kell nagyon figyelni, a csatlakozási árfolyamra. Hol lehet ezt elrontani, vagy hogy lehet ezt jól csinálni?
2: Visszamennék, és egy ilyen történeti kontextust adnék annak, hogy a utóbbi 15-16 évnek a forint árfolyam mozgásai milyen útra vezették Magyarországot. Ugye látható volt, hogy egy csúszó leértékelés és stratégiát alkalmazott Magyarország.
1: Úgyhogy ez nem volt bejelentve.
2: Igen.
1: Tehát hivatalosan ez nem egy csúszó leértékelés volt.
2: Nem, de...
1: Amikor előre megmondja a kormány meg a jegybank, hogy havi 0,1-0,2. Én a 90-es években még éltem ebben a rezsimben, vagy már éltem ebben a rezsimben. Ez egyfajta ilyen, hát ilyen informális csúszó leértékelés
2: informális
1: volt,
2: csúszó.
1: Amit csináltak.
2: Leértékelés volt, igen. És egyébként, ha nézzünk világgazdasági kontextust, ennek a csúszó leértékelésnek egy rövid, ez egy legitim módszer lehet, ha rövid távú versenyképességi puffert akar adni egy ország a gazdasági szereplőinek, viszont nálunk ez egy ilyen konstans módszerré vált arra, hogy a magyar termelékenységnek a rossz teljesítményét így próbálják eliminálni. És ez egy ilyen rendkívül negatív reflexet generált a magyar KKV szektorba, hogy rendkívül hatékonytalan vállalatok hosszú távon fent tudtak maradni, és többek között ez is okozhatta például az inflációs sokoknak, hogy milyen hangsúlyosan megjelentek az országban.
1: Na, akkor tényleg csatlakozási árfolyam. Van-e objektív mércéje annak, hogy mi a jó csatlakozási árfolyam szerinted?
2: Objektív mércéje?
1: Tudunk-e egy olyan modellt, AI-jal, nem tudom én, 500 Nobel-díjas közgazdásszal összerakni, hogy akkor kijön belőle, hogy 300XY.Z forint legyen a csatlakozási árfolyam, és akkor ez az elérhető csatlakozási árfolyamok legtökéletesebbike.
2: Az, hogy az elérhető csatlakozási árfolyamok legtökéletesebbikét elérjük, ahhoz meg kell nézni, hogy a magyar gazdasági szerkezet a következő. A csatlakozásig eltelő években mennyire tud átalakulni, hiszen alapvetően, hogyha továbbra is konstans marad ez a termelékenységi probléma, akkor lehet, hogy arra is kényszerülünk, hogy egy ilyen 3,80 és 4,10 közötti tartományba kelljen belépni, hogy mivel utána már nem lehet majd ezt a leértékelés stratégiát működtetni, tehát hogy az a...
1: De ehhez képest ugye 3,50 alatt is voltunk már az elmúlt 1-2 hétben, tehát hogyha azt mondod, hogy 3,80 és mondjuk 4,10 között lenne az optimális árfolyam,
2: ez egy
1: akkor
2: negatív...
1: hogy jutunk el a 3,50-től a mondjuk a 3,80-ig vagy a 400-ig?
2: Ez egy negatív szenárió, amiben nem tud szembenézni Magyarország a termelékenységi problémáival, ennél sokkal optimálisabb árfolyam is lehet így a 360-370 környékén, viszont tehát, hogy nem akarom hamis illúziókat a hallgatóknak mondani arról, hogy alapból a rengeteg olyan hatékonytalanság van a magyar gazdaság szerkezetben, amit hogyha nem oldunk meg, akkor egy olyan árfolyam, ami az átváltás napján a bankszámlánkon magasabb euróegyenleget ad az embereknek, az hosszabb távon esetleg növekvő munkanélküliséget és gazdasági lassulást okoz, hogy mert a régióval nem tudunk versenyezni már ár szempontból sem.
1: Ugye ez nagyon érdekes, én ugye 2003-ban fogadtattam el egy eurozóna csatlakozási stratégiát a kormánya, szerintem akkor te még középiskola, vagy
2: igen.
1: Nagyjából oda jártál, tehát valószínűleg akkor nem ezzel foglalkoztál még, és abban az időben elég sokat találkoztam így magyar vállalkozókkal, és egyszer a pénzügyminisztériumban ott tényleg az akkori vállalkozói vezetők, tehát emlékszem, hogy Demján Sándor például biztosan ott volt ezen a beszélgetése, és ott volt vagy 20-25 ilyen neves magyar vállalkozó mindenféle érdekképviseletektől, és én megszavaztattam őket, hogy na, mi lenne a jó optimális eurozóna csatlakozási árfolyam, ugye én 2008-ra tűztem ki, hát az is már lassan 20 éve lesz, hogy csatlakozzunk az eurozónához, sok minden máshogy alakult volna a gazdaságpolitikában, a magyar gazdaságpolitikában, hogyha ez sikerült megcsinálni, de hát nem sikerült, most majd újra nekifutunk még egyszer, és 270-es árfolyamot mondtak, hozzáteszem, hogy akkor ilyen 250-55 körül lehetett az árfolyam, tehát hogy ez a jó csatlakozási árfolyam, ez nem valahogy úgy néz ki mindig, hogy ami éppen az aktuális árfolyam, ahhoz képest mondunk egy ilyen plusz-minusz 5%-ot, mert tényleg akkor 255 körül, akkor mondták, 270 előtt már nagyon boldogok lennének. Hát ez nyilván akkor nagyon máshogy alakult volna az infláció az elmúlt évtizedekben, tehát lehet, hogy ezzel mi teljesen jól el tudtunk volna lavírozni, hogyha sikerül ez az eurozóna csatlakozás, de hogy nem az a pszichológiája ennek, hogy van egy aktuális árfolyam, és akkor ahhoz képest egy plusz-minusz 5-6-7%-ot szoktunk ilyen optimális csatlakozási árfolyamnak mondani.
2: Ez azért is, ebbe azért is van torzítás, mert ugye a vállalkozók, akik exportpiacra termelnek, ők teljesen más ösztönzők szerint gondolkodnak, mint a egyszeri magyarországi fogyasztó, és hogy kvázi ezek az 5%-ok úgy alakulnak ki, hogy ugye meg kell találni azt a középső pontot, ami még nem sérti a magyar fogyasztók érdekeit sem, viszont még a magyar vállalkozókat sem lehetetleníti el. Szóval emiatt lehetne ez az 5%-os árfolyamhoz képesti felár sokszor így a közbeszédben a árfolyam kérdésről.
1: Ugye még egy fontos ebben az árfolyam történetben, tételezzük fel, hogy a színfalak mögött a pénzügyminisztérium meg a jegybank valami fajta csatlakozási árfolyam célt kitűz, és tételezzük fel, hogy az erősebb, mint mondjuk a mostani, akkor valószínűleg egy viszonylag magasabb kamatszinttel és egy komoly bizalommal ezt szerintem könnyen el lehet érni. Én abban sokkal nagyobb problémát látok, hogyha mondjuk azt mondják, hogy most a 350-hez képest legyen 387,25 ez a csatlakozási árfolyam, hogy hogyan tudják ezt elérni, hogy ezt egyfajta nyilvánosan meghirdetik, vagy mondjuk a Nemzeti Bank elkezdi csökkenteni a kamatot és gyengíteni a forintot. Szóval milyen stratégiákkal lehet mondjuk egy erősebb, vagy egy gyengébb csatlakozási árfolyamot elérni? Milyen mozgástere van itt akár a kormánynak, vagy főleg a jegybanknak?
2: az, hogy milyen mozgástere van a kormánynak, meg a jegybanknak, azt a képet nagyban árnyalja az, hogy Magyarország egy energiafüggő ország, aki rengeteg exogén sokra reagál. Ugye történt ez ugye az orosz-ukrán háború okozta energiaválságnál is, tehát hogy van eszköztár a kezükben, de kvázi a geopolitikai bizonytalanságok mindig lecsapódnak abban, hogy ez a valós mozgástér az mennyire limitált és mennyire elérhető.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos volt Bálintan, hogy amit itt beszélgettünk az eurozóna csatlakozásról. Én remélem, hogy a következő hónapokban, években még sokat fogunk tudni majd erről beszélni, és tényleg ugye most az a cél, hogy 30-ra teljesítsük a csatlakozási feltételeket, ugye a Maastrichti feltételeket, nyilván vannak a technikai feltételek is, de azt gondolom, hogy az talán nem lehet kérdéses. Akkor 31-ben elvileg ezt lehet értékelni, ECOFIN-tól kezdve mi ECB-n keresztül mindenki, akinek kell, jóvá adja a magyar csatlakozást, és én akkor úgy számolom, hogy ebből ilyen 2032. január 1 tűnik reálisnak, ha a 30-ra sikerül a Maastrichti feltételeket teljesíteni, és hát szerintem a csatlakozási árfolyamról még sokat fogunk majd beszélni. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzám a stúdióban. Jagadis Bálintot, a VIG alapkezelő tőkepiaci elemzőjét hallottuk. Köszönjük szépen!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel, 8 óra 33 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és itt van velem a stúdióban Lazány János, a PCB Design ügyvezetője, akiről közben kiderült, hogy egy iskolába jártunk, középiskolába, úgy nagyjából 20 évvel különbséggel vagy eltéréssel. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és valami olyasmiről fogunk beszélni, ahol azt kérem tőled, hogy próbálj meg kicsit így az egyszerű közgazdászok szintjére valahogy lejönni, mert kvantumszámítógépekről fogunk beszélni. Egy magyar cégként ti innovációs díjat nyertetek, ha jól lettem, a második innovációs díjat nyertetek. Egy külföldi cég is beszállt hozzátok, Quantum Machines, ha jól mondom. Szóval mi a ti történetetek? Kezdjük ezzel.
2: Üdvözlök én is mindenkit. Igen, hát hosszú a történet, de tulajdonképpen a PCB Design Kft. Ez egy mérnök iroda, az Infoparkban működünk. 12 éve tervezünk úgynevezett nyomtatott áramköröket, azaz elektronikákat különböző iparágakban. Bevételünk fel egyébként űrkutatásból származik, és sok magas hozzáadott értékű terméket tervezünk. És ebből az egy...
1: Cuccaitok is felmentek Kaputiborral?
2: Kaputiborral nem, de például a Puli Space Technology-val a Holdon van az egyik elektronikánk, tehát hogy hasonló dolgokkal foglalkozunk, de a mai nap egy kvantum számítógép fejlesztésről szeretnék beszélni. Ez nagyjából 6 évvel ezelőtt indult, egy nemzetközi nagy cég megkeresett minket, hogy segítsünk az elektronikának a fejlesztésében, és tulajdonképpen az elmúlt években egy nagyon megbízható partnerré vált a PCB Design Kft. Ezzel idén megnyertük az informatika innovációs díjat, és talán az az apropó, amiért itt vagyok, mert ez a kooperáció tovább fejlődött, és az elmúlt héten aláírtunk egy közös fejlesztési nyilatkozatot, és egy új cég jött létre, ami kifejezetten ugye a kvantum számítógépek magyarországi továbbfejlesztésével foglalkozik.

0: 3 másodperc alatt feltörné egy kvantum számítógép. Mit jelent ez valójában? Tehát, hogy hol tudtok ti ezt hozzájárulni, és tényleg mit jelent az a világnak, hogyha a kvantum számítógép stabilan, hát hogy mondjam, sorozatgyártásban megvalósul, aztán majd lehet, hogy akkor előbb-utóbb a mobiltelefonunkban is kvantum számítógép lesz?
1: Alapvetőleg két mondat, hogy mit csinálunk mi. Nagyon sok cég foglalkozik ezzel a világon, nagyjából 1000, és ez a Quantum Machines nevezetű cég, illetve immáron már mi is, mi ennek a kvantum vezérlőjét csináljuk. Tulajdonképpen ez az, ami mint a számítógépnek a processzora, ami vezérli.
0: Hát a lelke.
1: A lelke, hogy így fogalmazzunk, és hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy miért jobb egy kvantum számítógép, vagy miért más. Gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt rádióban egyszerűen elmondani. Alapvetőleg az a probléma, mondjuk, hogy egy labirintusból szeretnénk kijutni. És ahogy a gyerekek ezt csinálják, ugye elindul egy irányba, ha falba ütközik, visszafordul, újra kezdi. Így működik egy ilyen megoldás. Abban az esetben, ha gyorsabb a processzorunk, az elmúlt, mit tudom én, 20 évben ezzel foglalkozott az informatika, akkor ugye gyorsabban tudunk visszafordulni. Ugye az elmúlt 5 évben, 10 évben az történt, hogy több processzormagot használnak, ezért egyszerre több irányban is el tudunk indulni, tehát ezáltal mondjuk egy labirintumos megoldását gyorsabban tudjuk csinálni. De ez
0: tehát
1: még...
0: jól értem, a gyorsosságot igazából úgy értük el, hogy több eszközt raktunk.
1: Így van, oda, tehát egy mobiltelefonban is az ember vásárol egy számítógépet, mindig azt nézi a többek között, hogy mennyi memória, mennyi háttér van benne, de emellett azt, hogy hány processzor, és ugye...
0: Na, egy pillanat, csak hogy egy jó példát próbálják meg mondani, hogyha el akarok 10 embert élni telefonon, egy telefonon, ha elkezdem őket hívogatni, akkor az 10x5 percig tart, amíg mindenkit felhívok, de hogyha mondjuk magamat megsorszorozom, tehát van 10 ember, akkor 10 telefonnal 5 perc alatt le tudjuk.
1: Így van, de ez még mindig a hagyományos számítás technika. Tehát, hogy ez, amit most,
0: ez, ami most zajlik,
1: és most odáig jutottunk, hogy egy GPU-ban, ami ugye most sokat fejlődött, akár több 1000 mag is van, de még mindig lineáris a megoldás, tehát, hogy egyszerű skálázódás van. És ehhez képest a kvantum informatika, meg ezt úgy lehetne példázni, hogyha visszatérünk a labirintusos példára, mint hogyha a síkból egy rakétával kilőnék magunkat, és fentről meglátnánk a labirintust, és akkor utána már többet nem kell próbálgatni az utakat, hiszen látjuk, hogy merre kell kijutni, és abban az egy irányba tulajdonképpen indulunk, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy az összes utat egyszerre be tudjuk járni, és gyakorlatilag így fogalmazhatunk, nulla idő alatt megoldjuk ezt a labirintus problémát. Ugye, tehát egy másik dimenzió nyílik.
0: Ugye vannak ilyen kertészeti labirintusok, ahol ugye az emberek ott jönnek, mennek, próbálkoznak kijutni, de a jó értelem mindig van egy-két ilyen kilátó, hogyha az ember már teljesen reményt vesztett, akkor oda fel lehet menni, és akkor tulajdonképpen 10 másodperc alatt összeáll, hogy merre kell kijutni a labirintusba.
1: Pontosan erről van szó. Mondhatok egy plasztikus példát, amit gyakran felhoznak példaként, ez a sor algoritmus, ami arról szól, hogy a banki informatikai rendszerek azon alapszanak, hogy egy nagyon-nagyon hosszú számnak nem tudják a primtényezős felbontását, nem mennék bele, de az a lényeg, hogy ez csak próbálgatással ugyanígy lehet megoldani, mint a labirintusos példa. És ehhez képest egy kvantum számítógép a közeljövőben az összes meg primszámmal való osztást megcsinálja, tehát közel azonnal kiköpi a primtényezős felbontást, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a banki informatikai rendszereknek nagyon rövid távon fel kell arra készülni, hogy úgynevezett post-kvantum kriptográfiával rendelkezzenek, tehát hogy ne lehessen őket egyszerűen feltörni kvantum számítógépek segítségével.
0: Ugye ez érdekes lesz, mert ugye nyilvánvalóan hát sokszor már a 7-8-10 karakteres kódot is nehéz megjegyezni, de hát hogy ebben a tekintetben tök mindegy, hogy 10 vagy 100 hosszú lesz ez a, mondjuk a jelszavunk, a 100-ot is ugyanúgy feltöri majd a kvantum számítógép másodpercek alatt, nem? Itt tehát, hogy nem az a megoldás, hogy akkor a 10 karakterből, hogy akkor jelszó 1-2-3-4-ből egy 50 hosszú jelszavat csinálunk, hanem valami már egész mást kell csinálni.
1: Maga a jelszó az nem az, amivel titkosítjuk mondjuk a banki rendszereket, vagy egy honlapot, hanem amögött tulajdonképpen egy sokkal hosszabb jelenesetben, és mondjuk 2048 bites kulcs van már most is, tehát hogy nem feltétlenül azokról a jelszavakról beszélünk, amit az ember használ, hanem ami mögött az informatikai rendszerek egymással kommunikálnak. De egyébként az elmúlt években elkezdődött ezeknek a fejlesztése, tehát már vannak olyan matematikai algoritmusok megint, amik nem azon alapszanak, hogy primtényezős felbontást használnak, hanem egy teljesen más megoldás, és elviekben ezek ugye nem lehetnek majd feltörni még kvantum számítógépek segítségével sem.
0: Tényleg itt van most már 1-2 éven belül, hogy a Szent Grált megtalálják, vagy azért ez még simán lehet 10-15-20 év, amíg a mindennapokban, most nem a mobiltelefon, de

0: ahol mondjuk a, tehát mondjuk a kínaiaknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, az EU-nak, Magyarországnak és mondjuk a legnagyobb cégeknek, tehát mondjuk lesz 5000 kvantum számítógép a világban.
1: Alapvetőleg az történt az elmúlt 20 évben, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni, és nyilván a fizikusok kutató laboratóriumban ráérősen, hogy így fogalmazzak, oldogatták meg a következő technikai kihívásokat. Most eljutottunk addig a szintig, hogy ezeknek a technikai kihívásoknak a döntő többsége megoldódott, tehát tényleg eljutottunk addig a szintig, hogy a következő 1-2 évben nyilván nagyon nagy energia és pénzbefektetés mellett, de ezek az általános szélű kvantum számítógépek előállíthatók. És az is fontos, két tényező van a háttérben. Az egyik, hogy ezeknek a kubit számoknak, tehát magyarul a kvantumbiteknek a számát egy használható mértékre kell növelni. Eddig 1 kubites, 2, 10, 100, esetleg 1000 kubites rendszerek voltak, de ezzel még nagyon fontos komplex algoritmusokat nem lehet lefuttatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy hiába dolgozunk kvantumbitekkel, ezeknek az élettartama nagyon rövid, nagyon érzékenyek a külső behatásokra, és emiatt úgynevezett kvantumhibajavítási algoritmusokat kellett az elmúlt években fejleszteni, és ezzel foglalkozott igazából a világ az elmúlt 2-3 évben, de most sikerült olyan algoritmusokat kidolgozni, hogy ezt a kettőt összekombinálva, én is személy szerint azt hiszem, hogy a következő 2-3 évben, vagy akár 1-2-3 évben ezek megjelenhetnek a piacon, és normális algoritmusok futtathatók rajta.
0: Ti mennyire láttok arra rá, hogy a világ legnagyobb ilyen kvantum számítógép fejlesztő műhelyeiben, gondolom itt a legnagyobb IT cégeket lehet, tehát gondolom a Google, a Microsoft, nem tudom én, kik lehetnek még itt a legnagyobb szereplők, IBM, gondolom a kínaiak, gondolom a japánok, hogy ők hol tartanak, vagy ez a legszigorúbban őrzött titkok közé tartozik, hogy technikai értelemben kinek milyen megoldásai, kinek milyen, hát hogy mondjam, előrejelzései vannak.
1: Alapvetőleg nyilván ez a legféltettebb titok, de örömmel jelentem ki, hogy mivel ez a cég az összessel együtt dolgozik, tehát mi pontosan rálátunk arra, hogy ki hol tart, és ez a Quantum Machines nevezetű cég, ez a top 2-3 kvantum számítógép vezérlő gyártóban van, tehát az összes ilyennel együtt dolgozik, sőt az összes kutatófejlesztő laborral is, tehát ilyen szempontból tényleg tűzközelből láthatjuk, hogy hol van ez a kvantum számítógép fejlesztés, és még egyszer ennek az egyik fejlesztési központa nyílt meg múlt héten Magyarországon.
0: Egyébként ez mennyire tudomány és mennyire üzlet, vagy ez tudomány is, meg üzlet is lesz?
1: Éppen
0: meg
1: most...
0: mondjuk nemzetbiztonság, mert azért azt gondolom, hogy abból, ha csak a titkosítási részét nézzük, de hát nyilván rengeteg olyan terület van, és ahhoz képest, hogy építik, hát ilyen tonna számra, 100 millió számra az AI adatközpontokat, mint az adatközpontokat az AI-nak, hogyha a kvantum számítógép bejön, akkor lehet, hogy ezekbe gombát fognak termelni, mert hogy nem nagyon lesz szükség ezekre. Hát ilyen hallom, hogy ilyen Margit sziget nagyságú adatközpontokat építenek, nem tudom én, Texasztól kezdve a legkülönbözőbb helyeken Amerikában.
1: Más egy kicsit a dolog, tehát hogy ezeket a hagyományos adatközpontokat valószínűleg a következő években megtartjuk, sőt még tovább fejlődik ennek az üteme, hogy ennek a terjeszkedése. Ezek egy nagyon általános célú számítógép, tehát mint ahogy tudjuk, hogy egy számítógépen játszani is lehet, e-mailt is küldeni, facebookozni és minden más. A kvantum számítógép kifejezetten speciális matematikai problémák megoldására jó jelenleg, és illetve az algoritmus fejlesztés sincs ott még, hogy általános célú, tehát mikor a mobilt kifejlesztették, senki nem tudta, hogy ezen gyakorlatilag az életünket fogjuk élni. Most itt vagyunk a kvantum számítógép, hogy vannak olyan algoritmusok, amit tudjuk, hogy nagyon jók, de ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet majd másra is használni, de igazából
0: még nem az, hogy mondjuk könyvelést csináljunk rajta, vagy videókat generáljunk rajta, vagy nem tudom én, sakprogramokat futtassunk rajta, vagy nem tudom, ilyen grafikus, nem tudom én, videójátékokat.
1: Abszolút
0: még nem.
1: Nem
0: erre van egy ilyen.
1: Nem, ezek nem is erre való, tehát teljesen más, mint hogy az egyiket, mint a labirintus támadó, ez egy két dimenzió, ez meg egy harmadik dimenziót nyit tulajdonképpen. Tehát, hogy ez itt kifejezetten erre van, mondok egy példát, hogy mire használják, most is vannak már kvantum számítógépek, ezek speciális kvantum számítógépek, például sok paraméteres függvények megoldását. Ez mire való? Például arra mondom, hogy gyógyszerkutatásban szeretnének megtalálni egy molekulát, ami valaminek az ellenszer. Ezt most úgy csinálják, hogy végigfutatják a molekula adatbázist, és renget ideig tart egy hatalmas szerveren. Na például ennek a gyorsítására nagyon jó lesz a kvantum számítógép, vagy akár még most is, vagy például mondok egy egyszerűbbet, hogy a futárcégek Budapesten szeretnék optimalizálni, hogy melyik címet milyen sorrendbe kell felvenni.
0: Lineáris programozás.
1: Lineáris programozás, és ezt megint egy kvantum számítógép gyakorlatilag azonnal kiköpi, hogy mi a helyes megoldás. Tehát ilyen speciális, főként matematikai problémák megoldására jó jelenleg, de hogy ez pláne összekombináljuk az AI-jal, akkor ez azért egy tovább lehet gondolni a következő szinten.
0: Egy másik ilyen alkalmazás lehet, hogy mondjuk azok a távcsövek, amiket ugye minden 1-2-3 évben valami új spéci távcsöv, mert James Webb-től kezdve, hogy ezek irgalmatlan mennyiségű adatot szívnak le a világűrből, hogy ezeknek az értelmezésébe, kutatásába is ez egy jó eszköz lehet?
1: Nem zárom ki, nyilván azt gondolom, hogy megint az algoritmus fejlesztés lesz a következő, aminek sokat kell fejlődni, mert eddig igazából úgy voltak szerintem az algoritmus fejlesztők, hogy hát úgy sincs kvantum számítógép, minek gondolkozzak az algoritmusokon. Egy-kettő matematikus, annak ellenére akár 15 évvel ezelőtt híres algoritmusokat meg lefejlesztett, ami majd, ha meg lesz a kvantum számítógép, de jó lesz, de azért annyira nagyon általános célú algoritmusok még nincsenek. Tehát ha most meg lesz a vas, tulajdonképpen az algoritmusnak kell fejlődni, és például akár a csillagászatban is, lehet, hogy könnyen olyan dolgokat fogunk vele észrevenni, vagy kiszámolni, vagy modellezni leginkább, amire eddig nem is tudtunk gondolni tulajdonképpen.
0: Bitcoin bányászat, kriptovilág.
1: Ez bevallom őszintén, én bevallom őszintén ebbe a részben nem folytam bele, de könnyen meg lehet az, hogy a hagyományos bitcoin algoritmusoknak az alapját képző blockchain hálózatokat is egy kicsit másképp lehet, és én nem értek, mondom hozzá, de nem zárom ki, hogy ezt is akár egy kicsit felforgatja majd.
0: Milyen együttműködéseit, illetve azt a kérdés még, hogy ez most tudomány, üzlet, vagy akár nemzetbiztonság, hogy ebből melyik a meghatározó?
1: Mi ugye egy mérnöki iroda vagyunk, tehát minket a tudomány és a mérnöki oldal érdekel alapvetőleg, ezzel foglalkozunk, de most éppen válaszolva globálisan a fizikusok, tehát hogy a tudományból éppen most lép át a kereskedelmi szintbe. Tehát mi pont ezt mondtuk, hogy a kvantum áttörés, ez nem feltétlenül ezt jelent, ez egy algoritmikus kvantum áttörésnek szokták mondani, de most történik az, hogy ez tényleg használhatóvá válik, és még egyszer a kutatás fejlesztésből eljut a üzleti felhasználásra. És hogy az üzleti felhasználás most az nemzetbiztonsági, hogy így fogalmazunk, vagy általános célú gyógyszerkutatás, az már nyilván attól függ, hogy kivesz kvantum számítógépet.
0: Ugye a beszélgetés elején volt róla szó, hogy egy kutatási fejlesztési központ jött létre Budapesten. Hányan dolgoztok ebbe, vagy hányan dolgoznak ebbe, illetve milyen típusú kompetenciák kellenek ehhez? Mondtad, hát nyilván az informatikusok, fizikusok, mi kell még ehhez? Tehát, hogy hányan vagytok, és milyen típusú emberek?
1: Igen, tehát a PCB Design Kft-ből vált ki tulajdonképpen egy spin-offként ez a Quantum Machines Technologies Kft., és jelen esetben 15 főt vittünk magunkkal a régi cégből az újba, de ennek a bővülési üteme ez prediktált, tehát hogy például egy éven belül meg kell dupláznunk ennek a létszámát, tehát ez egy fejlesztő csapat, de azt tudom mondani, hogy az elmúlt években is a kooperáció során nagyságrendileg ennyi ember dolgozott ezeknek a fejlesztésén, és büszkén mondhatom, hogy az elektronikáját, tehát ezeket a számítógépeket maguk, a vezérlőket Magyarországon fejlesztettük eddig is, és ez a 15 fő nagyjából tudja hozni azt, hogy a világ top 2-3 vezérlőjében benne van ez a technológia. Tehát nem kell ennél sokkal több mérnök, mi egy koncentrált villamos mérnöki bázis vagyunk, és tulajdonképpen ez a fókusz megmarad a későbbiekben is.
0: AI, akkor talán ez legyen az utolsó kérdésem, hogy az AI mennyire változtatta meg, mert nyilván ti ezt nem 2 éve kezdtétek el ezt a munkát, hanem sokkal régebb óta csináljátok, mennyire változtatta meg az utóbbi 2-3 évben a munkátoknak a sebességét, mélységét, jellegét az AI?
1: Igen, a szoftverfejlesztőknél ez nagyon látszik. Én azt mondom általában, hogy egy 5-szörös, 6-szörös gyorsulás már most tapasztalunk a szoftverfejlesztők esetében. A hardwarefejlesztésnél még a megfelelő túlok még nem készültek el, de tudjuk, hogy a világ összes szoftverfejlesztője, már mint aki a elektronikai tervező szoftverfejlesztője ezen dolgozik, és én azt prediktálom, hogy a következő 2-3 évben ezek kereskedelmi forgalomban is megjelennek, és ugyanígy egy nagyságrendileg 5-szörös gyorsulás várható majd a elektronikai tervezésnél is.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, János, hogy bejött és mindezt elmondta nekünk, mert valószínűleg ez a kvantum számítógép azért a következő évtizedeknek talán az egyik legnagyobb dobása lehet így az emberiség fejlődése szempontjából, még ha nem is feltétlenül videójátékokra fogjuk, vagy bitcoin bányászatra használni, de rengeteg tudományos megoldás jöhet majd innen. Lazányi Jánost, a PCB Design ügyvezetőjét hallottuk, és gratulálunk még egyszer ez a informatikai innovációs díjhoz, amit nyertetek.
1: Köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból, és igyekeznek pótolni. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Nagy Tétényi parterep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án, reggel 9 óra 3 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és itt van velünk a stúdióban Filippov Gergely, sportújságíró. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Illetve van egy harmadik vendégünk, talán őt is bemutathatod. Ugye gyári szünet van most már az óvodában is.
2: Igen, a kislányom Szonya kísért ide megnézni, hogy hogy szereplünk.
1: És ő is nézi a meccseket egyébként?
2: Hát volt rá példa, hogy ilyen délután 6-7-es meccseket nézett.
1: És szereted a meccseket, Szonya? Bólogass rá nekem. Igen, vadul bólogat Szonya itt nekünk, tehát ő is szereti a meccseket. Na, az az igazság, hogy én azért nem vagyok ez a minden meccset végignéző. Én valahogy most kezdem elveszíteni a fonalat, ugye most már irgalmatlan mennyiségű meccs történt. Pont most olvastam, a szerkesztőnk küldte, hogy a nézőszám csúcs is megdőlt, meg a gólszám is megdőlt minden VB-t illetően, ami egyszerűen azért van, mert 48 csapatos világbajnokság van, és már most több meccset játszottak, mint korábban mondjuk a 32 vagy főleg a 24-16-os világbajnokságokkal, de hogy én most, így, most úgy érzem, hogy kezdem elveszíteni, hogy melyik csoportban, hol van, mi történik, tehát hogy így most már rengeteg meccs volt, lehet ezt még követni?
2: Igen, tehát hogy nem könnyű, amúgy akkor segítek, megpróbálok segíteni, rendet rakni
1: a te fejedbe is. Legalább az én fejembe, az mindenképp segít.
2: Tehát akkor a nézőszám rekord, az szerintem egy óriási sikere a FIFA-nak, vagyis a szervezőknek, az Egyesült Államoknak, Mexikónak és Kanadának. Nem erre számítottunk, mert drága jegyárakról hallottunk, hát valahogy
1: meg
2: megoldották.
1: Az indulás előtt ilyen több százezer szabad jegyekről, meg állomásokról jöttek a hírek.
2: Lehet, hogy jótékonysági alapon felajánlottak. Mindegy, szerintem az mindenképpen jobban néz ki a tévénézők, szponzorok mindenki szemében, hogyha teltházakat látunk, ami pedig a tegnapi vagy mai éjszakai meccseket illeti. Ugye Japán-Svédország 1-1, Tunézia-Hollandia 1-3, azaz a hollandok nyertek, Paraguay-Ausztrália 0-0, és a Törökország-Egyesült Államok meccs 3-2. Hát mondhatjuk úgy, hogy mindegyik meccsen olyan eredmény született, amire számíthattunk.
1: Azért a törökök eddig annyira nem szerepeltek. Igen, jó, de hogy adnak meg nem
2: 16,
1: volt éjtje annak a
2: 16
1: meccsnek.
2: Helyen forgatták fel a 22 helyet az edzők, és ebből ugye bármi kisülhet, és a törökök egyébként a hajrában szerzett győztes gólnak úgy örültek, mintha tovább jutottak volna. Paraguay, Ausztrália 0-0, ez sem meglepetés. Paraguay
1: hát azt olvastam, hogy utána mind a két csapatnak valószínűleg jó volt a 0-0, vagy jó lesz a 0-0, ezért ez egy erősen, hát hogy mondjam, unalomba fulladó meccsképét
2: mutatta. Hát igen,
1: mutatta.
2: De én ilyenkor úgy vagyok, hogy a közönségre is gondolhatnának, és megdobhatnák egymást egy-egy góllal, vagyis a nézőket. Hát mindegy, Tunézia jött föl, lehet, hogy már következő meccsen csak egyel kaptak volna ki. Ugye náluk történt meg az, hogy az első mérkőzés után szövetségi kapitány váltás volt.
1: Hát. Ami azért elég mókás, mert akkor honnan jött egyébként az új szövetségi kapitány, hogy azt akkor Tunéziából rakták fel a repülőgépre, hogy na, akkor menj a csapat után és vedd
2: át. Hát körülbelül igen.
1: Vagy az
2: igen.
1: Ott lévő stábból választottak valakit, vagy ezt lehet tudni?
2: Nem, jött új kapitány.
1: Hát sok ideje lehetett tehát, összeszokni a csapattal.
2: Ugye francia edző jött, az végül is nem meglepő. Hát most majd ezek után elkezdheti az építkezés. Nekem tényleg megdöbbentő egy VB alatti szövetségi kapitányváltás. Ugye az előzőt sok támadást érte már a felkészülési meccsek során is, de hogy ezt így átültetem mondjuk Magyarországra, hogy kijutunk a VB-re, és akkor elveszítjük a két tavaszi felkészülési meccset, meg még mondjuk valaki indokolatlanul, a nézők szerint indokolatlanul bekerül a keretbe. Hát nem hiszem, hogy bárki reklamált volna Márko Rosszinak akár egy 4 gólos vereség után az első meccsen.
1: Hát meg ilyenkor már nem lehet cserélni, tehát ugye ez teljesen.
2: Hát ez, szerintem ez kicsit ilyen, tehát hogy ez abszurd. És akkor Japán-Svédország meccset, ugye ott legalább egy egyes eredmény született, és a japánok akkor most, hát nem egyszerűdnek, de most ugye a japánok azt mondták, hogy ők nagyon messzire szeretnének jutni, és a 32 között Brazília lesz az ellenfelük, akik ugye megnyerték a csoportjukat, Vinicius Junior szárnyal, 4 gólnál jár, és most mindenki azt mondja.
1: Ez most már teljesen eldőlt, hogy Japán-Brazil meccs lesz.
2: Az 100% hogy Japán-Brazil meccs lesz, ahogy a Marokkó-Hollandia meccs is fix. Úgyhogy igazából ez két nem rossz párosítás. Most ugye
1: ezt is kigondolta volna még nem tudom én 15-20-30 évvel ezelőtt, hogy Japán az egy komoly csapatként van számon tartva.
2: Hát meg Japán és Dél-Korea közül is inkább Dél-Koreát gondoltuk dominánsabbnak, de azért az utóbbi 10 év eredménye alapján nem meglepő. Hát a dél-koreaiak most ugye 6. helyen állnak a harmadikak rangsorában, ugye a 8 legjobb harmadik jut tovább, a 4 gyengébb harmadik az kiesik. Most ugye a Dél-Korea a 6. helyen áll, de csak 3 pontosok, és mínusz a gólkülönbségük van, itt 2 csapat, akik ugye 2x-ük van a zöldfoki szigeteknek, meg Belgiumnak, hogyha ők harmadjára is x-et csinálnak, akkor értelemszerűen nullás lesz a gólkülönbség.
1: Azért ez elég vicces, hogy azt mondjuk, hogy zöldfoki szigetek és Belgiumnak van 2x-e, tehát hogy így azért...
2: Hát igen, igen. De hát...
1: Hát úgyhogy a belgákat volt olyan, most talán már nem, de a 4 évvel meg 8 évvel ezelőtt így a titkos esélyeseknek számítottak, nem? Tehát hogy egy nagyon erős csapattal, nagyon sikeres csapat, titkos esélyes, és akkor most 2x-el állnak, zöldfoki szigetek, hát szerintem a magyar, hát már lehet, hogy múltkor elsütöttem ezt a poént, hogy sokkal nem tudnák megmutatni a térképen.
2: De a belgák se azok, akik így beszokták váltani a hozzájuk fűzött reményeket, tehát ez a belga csapat igazából már túl van a zeniten, én amúgy személyes kedvencem náluk Lukaku, aki nem tudom, körülbelül 7 nyelven beszél, ami még úgy is bravúros, hogy ebben van francia, flamand, meg mindenféle, de hát amikor az Interhez eligazolt, akkor az ugye kiderülhetett a szezon közben, és augusztusban már olaszul nyilatkozott ott az olasz újságíróknak, szóval Lukaku egy rendkívül intelligens játékos pályán kívül is, nekem mindig top favoritom, én mindig azt várom, hogy ő lesz a gólkirály, az adott tornán nyilván nem ő lesz most a gólkirály, de azért ugye egyéniségekben nincsen hiány, tehát azért itt a gólövő is, tehát most azt hiszem 5 góllal vezeti Lionel Messi, mögötte 3-4 góllal Vinicius, Haaland meg Mbappé. Készültem egy kis számadott sorral, itt lehet, hogy 10 góllal.
1: Ez a Klózét most lehet, hogy többen is meg fogják előzni, nem csak Messi.
2: Hát sőt, Klózét egyébként már Ronaldo is megelőzte, ott ment a brazil Ronaldo 2002-es VB-n, de csak azt bogaráztam ki, hogy 70-ben Gerd Müller 10 góllal nyerte meg a gólövő listát, de amúgy 4-5-6-7 alkalommal 6 gól elég volt a gólkirálysághoz. Volt, hogy ja, bocsánat, Klóze, igen, 2006-ban akkor 5 góllal lett gólkirály, de hogy volt, hogy 5 gól is elég volt, 94-ben egyébként Oleg Szelenko, az orosz, és Hristo Stoichkov 6-6 góllal lettek gólkirályok, amiben az az érdekesség, Oleg Szelenko a Kamerun elleni mester 5-össel, meg plusz egy góllal, 3 meccs alatt hozta össze ezt a 6 gólt. Tehát
1: és hogy tovább se jutottak akkor?
2: Tovább se jutottak, ugye Stoichkovék meg bronzmeccset játszott, tehát azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy nem feltétlenül a több meccshez köthető az, hogy itt könnyen lehet, hogy 10 góllal vagy a fölött fog végezni a győztes.
1: Amit... Több gól van, úgy tűnik az előzetes várakozásokhoz képest összesen?
2: Én szerintem igen, tehát ez a 2,9-es gólátlag meccsenként azért az több, mint jó, és ugye beszéltél a gólrekordról, amire legyinthetünk, hogy hát persze itt 102 meccs van, ugye most Katar tartotta eddig a csúcsot, annyi, hogy most 4 meccsel hamarabb elérték ezt a gólrekordot, mint az ottani.
1: És hát azért a szurkolóknak csak a savaborsa az, hogyha gólnak lehet örülni, tehát azért csak annak örülni.
2: Igen, tehát hogy ezért mondtam, ezen az ominózus Paraguay-Ausztrália meccsen lehetett volna legalább 2 gól, de hát ők nem így akarták, és hát a folytatásban is számíthatunk hasonló finomságokra, tehát hogyha például megnézzük majd azt az Ausztria-Algéria meccset, ami előzetesen presztízs meccsnek harangoztak be, mert 82-ben ugye volt a Hioni meg nem támadási szerződés a spanyolországi VB-n, amikor NSK és Ausztria lezsírozták gyakorlatilag, hogy 1 vagy 2 góllal nyerjen NSK, 1-0 és ez az Algéria kipottyant.
1: És kiejtették. Gondoltuk, ez az, hogy az egyik legszemetebb húzásokként van a mai napig ugye, számon tartva.
2: Igen, és akkor ezután ugye jött ez, hogy egy időben játsszák a csoportmeccseket, de úgy, így, hogy a legjobb harmadikok tovább jutnak, így tovább marad. Tehát aki átcsoportos, és ott végez harmadik helyen, mint mi egyébként 24-ben az EB-n, szinte biztos, hogy kipottyan, hogyha csak 3 pontja van, mert az ellenfelek egyszerűen tudják, hogy milyen gólkülönbséget kell produkálniuk. Szóval, hogy ez az Ausztria-Algéria meccs egy presztízs meccsből lehet, hogy egy ugyanilyen lefixált meccsés irányul, mert hogyha Algéria kikap, akkor kiesik, viszont a 4 pontjával boldog lehetne, Ausztriának is jó, mert ők is megvannak akkor, tehát hogy nem hiszem, hogy...
1: Ugye ezt mondogatták, hogy ez a fajta lebonyolítási rendszer, ez ilyen szempontból ebbe benne van sajnos, hogy így a közös érdek az egy kicsit ilyen unalomba fulladhat meccseket, lepihentetik mondjuk a nagy sztárokat. Na hát ez hogy lehet megakadályozni?
2: Hát igen, de a pihentetésre azt mondom, hogy az amúgy nem bűn, mert itt ugye 32 között 16, tehát 8 meccset kell lejátszanod bő egy hónap alatt, azért az nagyon sok, és főleg úgy számolva, hogy ez a csoportkör 3 meccs lemegy 2 hét alatt tokkal vonóval.
1: És azért van egy-két olyan helyszín, ahol azért kellően meleg van, tehát ugye, ami még külön megterhelő.
2: Igen, tehát én megértem valahol, hogyha sportszakmai oka van egy felforgatott csapatnak, hogyha valaki csinált 6 pontot, és nem kell matekoznia, hogy kivel játszhat a legjobb 32 között, akkor azt mondom, hogy hadd szóljon. Szóval például volt az Ecuador-Német ország meccs, németek szerintem ahhoz képest, hogy semmi tétje nem volt számukra a mesnek, meg egy szerintem szabálytalan góllal szereztek vezetést az elején, mert ott egy veszélyes játék miatt közvetett szabadrugást kellett volna kifelé ítélni az ekvádoriak javára, de végül az élet igazságos volt. És...
1: Hát az, hogy Ekvádor megveri 2-1-re Németországot, tehát hányan fogadtak erre vajon? Tehát, hogy nem tudom, milyen otcok lehettek rá, de azért ez...
2: Hát igen. Szóval... De hát ilyen a futball, ezek benne vannak. És Ecuador ugye úgy jutott tovább, hogy nem tudták megverni a csoport leggyengébb csapatát, Curaçaót, akik viszont meg annak örülhetnek, hogy Ecuadorán szereztek egy pontot.
1: Vagy ezek után megverik Németországot. Tehát. Jó, mondjuk ezt a német csapatot most előzetesen sem mondták a legesélyesebbek közé.
2: Hát de majd most kiderül. Azért szerintem az ő terepük a rájátszás, meglátjuk.
1: Illetve van még egy dolog, ami így a modern csapatsportágakra jellemző, ugye a személyiségek, az egyéniségek. Szóval, hogy emberek, főleg ez egyébként nem nemzeti válogatottaknál, mert ott azért nyilván a nemzeti érzelem az benne van, de hogy mondjuk a semleges szurkolók, hogy mondjuk egy portugál, spanyol, nem tudom én, francia csapat közül melyiknek szurkolnak, ott sokszor az eldönti, hogy melyikbe játszik éppen Messi, vagy nyilván ők az argentinoknál, melyikbe játszik Ronaldo, és az első meccs után hát Ronaldot szétszették. Tehát, hogy ráadásul ilyen iszonyú mindenféle ilyen social médiás őrületek törtek ki, valaki mondott valamit, azt ketté vágták, és akkor mint hogyha az egyik csapattársa bírálta volna, vagy annak a felesége, és azt láttam, hogy ezen az 5-0-ás meccsen, ugye ő két egyébként nagyon szép gólt lőtt, hogy egy iszonyú felszabadultságot láttam az arcán, ahogy jöttek az újabb és újabb gólok, hogy ez adhat egy nagyobb lendületet Portugáliának, mert az egész csapat, de Ronaldo arc az teljesen megváltozott.
2: Hát igen, csak az a baj, hogy ő az arc, tehát erről ugye sok szakvélemény, meg sima szurkói beszélgetés is szokott megjelenni, hogy Messi azért gólokat is készít elő, rúgja is a gólokat, a portugál válogatott meg nagyon rá van görcsölve, hogy Ronaldóval rugassák a gólokat, aki egyébként a legutóbbi meccsen nagyon összeszedte magát, és kapta a kritikát, hogy miért a rövidre érkezik, hát megmutatta, hogy miért a rövidre érkezik, rúgott 2 gólt, ugye.
1: És még rúgatott volna még 2-t legalább, igen. Így, ahogy láttam, de hát azért 5-0 után már ne legyünk, szerintem tehetetlenek.
2: Igen, tehát hogyha portugál szövetségi kapitány akarsz maradni hosszú távon, akkor el kell fogadni, hogy játszhatni kell a Ronaldót. Én nem tudom, hogy neki lesz-e olyan, hogy na most már 46 éves vagyok, talán abba kéne hagyni.
1: Olyan, mint Tom Brady, tehát...
2: Jó, de egyébként úgy is él, csak egyszerűen látszik a pályán, hogy nem, akkor se olyan, mint korábban volt. Szóval Messinél könnyedebben jönnek ezek a dolgok, és ott nem látom azt, hogy rányomja a csapatjátékára a bélyegét, az, hogy ő ott van.
1: Hát meg az a három év, azt hiszem három év van köztük, nem? Tehát, hogy talán Ronaldo 41-42, Messi 40-39.
2: Gyerekei között pont ugyanannyi nap van, azt hiszem, mint közöttük.
1: Tehát, tehát milyenkor még az is számít talán.
2: Igen, de hogyha már egyébként az egyéniségeket mondod, én ezek alapján, tehát ugye a belgák nekem Lukaku, pedig semmi közöm a belga válogatotthoz tényleg. Nem venném őket észre, hogyha nem lenne egy Lukakujuk, és hát a norvégoknál ugye Haaland, meg az argentinoknál Messi. Én nem vagyok nagy Vinicius fan, Vinicius Junior fan, de a brazilokat viszont meg szeretem összességében. És mondják, hogy nehéz a szambát elvárni, azért szerintem most a skótok ellen láttunk erre utoljeleket. Persze a skótok meghagyták, meg asszisztáltak hozzá, de azért én mégis azt mondom, hogy ott azért lehetett látni szikráit ennek. Tehát mondjuk, amit a 94-es brazil válogatottnál is láttunk, remélem senkinek a érzéseiben nem gázolok bele. Szerintem azért voltak ahhoz hasonló.
1: Ma este, ha jól értem, Norvégia, Franciaország, Szenegál, Irak, és akkor hajnalban az 5 foki köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay, Spanyolország, jól mondom?
2: Igen.
1: Ezek lesznek. Mit vársz ettől a 4 meccstől? Mondjuk zöldfoki szigetek, vagy zöldfoki köztársaság, ugye mindig poénkodok velük, hogy azt se tudjuk, hogy hol vannak, de Szaúd-Arábiával, hát ott még akár
2: szerintem
1: is lehet, nem?
2: Igen, igen, tehát ilyenkor ugye én mondtam múltkor is, hogy főleg érzelmi alapon nézem, mert az adatokhoz nem értek annyira, szerintem a zöldfoki szigeteknek a csapata pont olyan állapotban van, hogy nem is lenne földön túli bravúrnak nevezhető, hogyha legyőznék Szaúd-Arábiát. Hát a Horvátország-Gána meccs, ugye ott aggódhatnak a horvátok majd. De hát Gánának sem lehet tudni, hogy...
1: Várj, az még később.
2: Igen, az később, csak ugye a hétvégére előre tekintve.
1: Ja, nem, hát még szerintem ma este gondolom a norvég-francia, illetve az uruguay-spanyol az, amit mindenkit leginkább izgat. Hát ugye ilyen kettőkor a feketeövesek nézhetik az uruguay-spanyol meccset, azért az mindenképpen egy érdekes lehet.
2: Igen, igen, de hogyha a legjobb meccset akarja valaki, akkor én a norvég-franciát választanám, ott lesz Mbappé, ott lesz Haaland, ha ott lesznek, fene tudja, hogy az edzőik hogy dönten, de ilyen játékosokat nem fognak kihagyni.
1: Nem,
2: tehát az egy, akár az ő kettejük párbaja is lehet. Hát igen, az uruguay-spanyol meccs, ott majd el fog dőlni, hogy a spanyolok akkor most a legutóbbi 5-0-as győzelmükkel beindultak-e, vagy pedig az csak egy kellemes ellenfél elleni teljesítmény volt. És hát a
1: illetve azt nézem, hogy az még szintén ma hajnalban lesz, ott hogy hajnal 5-kor Új-Zéland, Belgium és Egyiptom Irán.
2: Igen, hát hajrá, nem tudom, én ilyenkor szelektálni szoktam amúgy, hogy hajnal 2-es vagy hajnal 5-ös
1: meccset nézem. Hát ugye a koránkelés, későnfekvés vagy a koránkelősöknek. Hát ha valaki egy Új-Zéland Belgiumra vágyik, akkor viszont korán kell kelni. Hát én azt gondolom, hogy az igazán feketővesek inkább megnézik 2 órakor az uruguay-spanyolt, és akkor alszanak. Úgyis mindenki azt mondta, itt hajnalban beszélgettünk egy orvos kolléganővel, aki mondta, hogy aki lehet, nem mozduljon ki otthonról, mindenki próbáljon a hűvös lakásban jó sok folyadékot fogyasztani, tehát hogy szerintem lehet, hogy
2: hozzáteszem egyébként, bocsánat, még ugye a Jordánia-Algéria meccs előző körben az reggel 5-kor volt, és én azt megnéztem. Nem tudom, hogy ez most feketőves teljesítménynek számít-e, de amúgy nem bántam meg, mert szerintem tök jó kis meccs volt, tehát hogyha az ember ilyen romantikára vágyik, hogy őszinte futballt lásson, ahol bele-bele hibáznak, véletlenszerű gólok születnek, itt minden meg volt. Szerintem jó kis derbi volt.
1: Hát ugye lesz még itt ilyen, akkor az már vasárnap éjszaka, vagy vasárnap hajnalban Kongó, Üzbegisztán, Kolumbia, Portugália, Jordánia, Argentina, ugye Messitől. Mindenki várja a gólt, na ilyenkor szokott, hogy akkor majd ő most nem lő, de hát ki tudja.
2: Na, de azért az osztrákok ellen le a kalap alatt kihagyott egy tizit, első fél időben viszonylag az elején, aztán egész jól összeszedtem.
1: Hát valószínűleg most már szerintem a szövetségkapitány minél többieknél gyerekek, azért jó lenne, hogy ti is lőnének valamit, mert hogyha csak Messire, akkor előbb-utóbb ráállítanak 3 embert, és akkor így nehéz lesz, akkor viszont lesz 2 szabad ember.
2: Tehát... Igen, de hogy a gólrekordja az már megvan, most lehet, hogy akkor az a következő cél, hogy 10 legyen, bár szerintem Messi azért nagyobb csapat ember ennél, és lehet, hogy inkább a VB cím jobban motiválja, de attól tényleg nagyon messze vagyunk még. Tehát, hogyha megkérdeznéd, hogy 2 kör alapján kit gondolok annak, hogy odaér a végén, szerintem ez lövöldözni lehet vaktába, de teljesen felesleges tippelgetni.
1: Jó.
2: Úgyhogy nézze mindenki.
1: Lesz még Algéria, Ausztria és Dél-Afrika, Kanada. Igen. Na, hát Gergely, hát nagyon szépen köszönöm, szerintem rengeteg meccs lesz a hétvégén, tehát ha valakinek tényleg a nagy melegben nincs kedve kimozdulni, vagy keres valami árnyas parkban valami jó kis sörözőt, éttermet, ahol, hát szerintem a belvárosban rengeteg helyen kint vannak a képernyők, tehát rengeteg helyen lehet nézni társaságban a meccseket. Mindenkinek jó meccsnézést, jó szurkolást kívánunk mindenkinek, és köszönöm, hogy bejöttél ismételten hozzánk. Filipov Gergely sportújságírót hallottuk a foci VB-ről.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton, az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án reggel 9 óra 32 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt köszönhetem a stúdióban Pásztor Annát. Hát most akkor lehet, hogy két percig fogok még beszélni. Többszörös fonogramdíjas énekesnő, előadóművész, színész, táncművész, dalszövegíró, zeneszerző, életművész, ezt még hozzá tehetem?
2: Inkább csak annyi.
1: Illető. Na, szóval köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Ugye jól értem, elég sűrű nyaratok lesz.
2: Hála jó égnek így, amíg így ketyeg az élet, és minél több dolgot így kipróbált az ember, annál színesebb, szagosabb, és annál jobban szeretem én is.
1: Ugye a fő téma, és ez talán így a leginkább édes gyermeked ezen a nyáron, a Pilis Eye Fesztivál, ami Pilis Szántón lesz, július 3-tól 5-ig, egy mészkőbánya, illetve ez egy bányaszínház, vagy kőszínház, vagy nem tudom, sziklaszínház, na, azt hiszem ez a jó kifejezés.
2: Igen.
1: Egy sziklaszínházba. Na, mesél akkor a helyszínről, aztán a programról, meg hogy ti mit csináltatok, és lehet, hogy már ez elviszi a műsoridőt.
2: Ez egy elképesztően gyönyörű szakrális helyszín, ami tulajdonképpen egy természeti seb, ami a Pilis hegységbe esett, és ellátni belőle panorámás ez az egész bánya, ellátni Budapestig, és mi meg szoktuk vetíteni ezt a 30-100 méter magas sziklát, és itt egy olyan csöndes, akusztikus jellegű fesztivál van, ami ott a környéken is párját ritkítja, ugyanis egyszer egy színpad szól, akusztikus koncertek, akkor ilyen fúziós jazz, blues, idén lesz opera.
1: Na, opera az.
2: Opera, itt a sziklák között gyönyörű, hát ez egy opera helyszín, és lesz folkzene is, teljesen népi zene is, és egy nagyon picit ez a világzene is bekúszik.
1: És akkor lehet azt mondani, hogy ez lesz a magyar zene, szív csak rája, mert hogyha...
2: Ó, de gyönyörű! Igen, megvettem!
1: Kérem.
2: Megvettem, tied! Hát legyen így, halleluja! 4 magánszemély csinálja. Igazából ennek volt egy előzménye, Opus Tesseren csináltunk körülbelül 8 éven keresztül egy fesztivált, azt ide átköltöztettük, de ennek a fesztiválnak a múltja is nagyon veretes. Egy 10 évvel ezelőttig itt nagy színházak voltak, tehát operát hoztak ide, musicaleket hoztak, John Mayall volt, tehát ültetett közönség, tehát ez mindenre alkalmas. Tehát túrázni, nekünk lesznek itt gyerekfog, 14 különböző gyerekfoglalkozás lesz, lesznek kis csoportos foglalkozás, önfejlesztő foglalkozások, és lesznek kerekasztal beszélgetések, amit tulajdonképpen ilyen állattartásról, gyerekneveléstől, gyógynövényszagolgató, spirituális.
1: Azt hittem az eurozóna csatlakozásról, nem?
2: Nem. Kicsit kell, hogy értsek hozzá, mert én vezetem. És ami nagyon, nagyon durva, hogy Chong'an Sunyim, zenbuddhista mester, elfogadta a meghívásunkat, és dharma beszédet tart. Először megy fesztiválra, soha nem volt még fesztivál.
1: Hát akkor itt tényleg minden lesz, tehát a gyerekprogramtól, a jazzen át tényleg, ugye ti vagytok, péntek este ti vagytok a fő fellépő, Anna és a Barbie.
2: Igen.
1: És szombaton pedig Ferenci György, és a mindjárt
2: mondom. Rackajam, hát most más a nevük, igen. Most, és az első pesti rackák.
1: És a belső.
2: De lesz Orbai Lilla trió, jazz, akkor Wave of Sound Electronic zene, Glencők, egy ilyen nagyon új hullámos ilyen folk, pop, akkor lesz Király Martina. Képzeld el, Király Martina is lesz. Aztán Arthur Rambo, Swim Sim Naked, úgyhogy ilyen nagyon érdekes a Kalászbanda, ők teljesen népiek. A tematikája a fesztiválnak, hogy

0: Hát és akkor itt nem kell attól félni, hogy a szomszéd feljelent benneteket, hogy miért nem kapcsoltátok már le 11-kor a zenét, nem?
1: Tehát, egyetlen hogy... egy szomszédunk van, Bogár Ricsi, imádja a fesztivált.
0: Na, akkor jó, tehát ővel nem lesz gond, szarvasok nem panaszkodnak?
1: Nem, de az arra szóló lepkékkel egy kicsit meggyűlt a bajunk, mert szerelmi életet élnek, és egyetlen hónapon, amikor nem élnek szerelmi életet, és védett faj, az a július. Úgyhogy júliusra kellett belőni, mert júniusban és augusztusban ők ott légyotton vannak.
0: Ja, és akkor békén kell
1: akkor
0: hagyni.
1: Békén kell hagyni.
0: Nagyon helyes azért.
1: Ha nem szeretik az operát.
0: Ugye te alapvetően azért művész, ugye életművész, de akkor is művészként vagy számon tartva, azért egy ilyen fesztiválnak a szervezés, hát itt azért catering, közlekedés, biztonság, mentő, orvos, sörcsapolás, tehát hogy itt ma reggel már sörcsapolásról is volt itt szó, tehát nagyon felkészült vagyok. Tehát, hogy mindezt együtt, ezt hogy hozzátok össze? Tehát, vagy olyan csapat van, aki mindenkinek megvan a saját része, és
1: köszönöm
0: ezt, hogy...
1: Köszönöm kérdésedet, négyen csináljuk, tavaly még csak hárman csináltuk.
0: Ez 0-24-es meló
1: ilyenkor? Ez egész évben. Tehát, ahogy augusztusban tavaly vége volt az elsőnek, az első pilisinek, azonnal elkezdtük. És hárman voltunk, most már szerencsére négyen vagyunk, csatlakoznak hozzánk segítők, de ez emberpróbáló. Januárban majdnem elfeküdtünk, tehát azért mentálisan is, anyagilag is minden, hogy mindenkinek azt mondom, hogy olyan, mintha négyszer tartanék születésnapot, és nem megyünk nyaralni. Úgyhogy minden szabadidő és pénzünk és energiánk erre megy rá, de ez olyan, mintha a világ legnagyobb születésnapját tartanám. Tehát ennyi zenekarot, ilyen csodálatos, én mindig besírok, amikor fölgyúlnak a fények a sziklákon.
0: És nem lesz eső.
1: Na, ha eső lesz, akkor ott van egy kékház, bemegyünk, vagy a nyári esőben megázni, hát annál szexibb, micsoda.
0: Hát azért, de a vendégek számát illetően azért az lehet, hogy okozna egy kis problémát, nem?
1: Négy hatalmas beduin sátor van, gyerekek mindenki bebújhat alá, összebújunk, végre ember-emberrel találkozik, és hozzábújik a jó meleg, 40 fokos esőbe. Hát,
0: ja, hát az mondjuk annál tényleg
1: hogy szóljon,
0: nincs.
1: És tehát... nézzünk ki a csillagos égre, meg Budapestre.
0: Mennyi vendég jelle, hogy mennyi ember tudtok fogadni, hányan tudnak?
1: Limitált, mert ez tényleg egy ékszerdoboz, és 1500-nál többet nem szeretnénk beengedni, mert akkor az tényleg egy tömegnyomor lenne. Tavaly olyan 1200 volt összesen, de tavaly egy ilyen kísérleti fesztivál volt. Idén szellősen megpróbálunk olyan 1000-1200 körül maradni, mert az tényleg még egy ilyen élményfürdő. Le is kellett tavaly zárni, ugye a jelentkezéseket regisztráció alapján ment, tavaly teljesen ingyenes volt, idén muszáj lesz valami minimális, tényleg ilyen 7-8000 forintos belépők vannak, egy McDonald's menü.
0: De ez hogy van akkor, neten tudjátok vásárolni, vagy igen, regisztrálni kell, és ott kell beváltani, vagy az,
1: neten meg lehet tixás az egész.
0: És amikor elfogyott az 1200 jegy, akkor lezárjátok.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Addig lehet venni.
1: Igen, igen.
0: Oké, lement a Pilisáj Fesztivál, mi lesz még a nyáron? Neked nyaralás,
1: az nincs.
0: Pihenés,
1: nekem a Pilisáj Fesztivál a nyaralás. Képzeld el, én nem tudom, hogy mi történt a zenekarral, lehet, hogy ez az, hogy középkorúak lettünk, de az érdeklődésünk és a hangszerparkunk az irányba mutatott, hogy megpróbáljunk finomabb műfaj lenni, mint a punk rock alter, és lementünk a Bánki tó
0: hát
1: mellé.
0: Hát mentetek death metalba, vagy mire?
1: És elmentünk trash metalba. És lementünk a Bánki tó mellé, 10 nap alkotótábort kaptunk ott egy gyönyörű színházba, a Metrinbe, beköltöztünk, és egy versenyzongora kísérletébe Vági Tomival megírtunk egy 16 dalos akusztikus albumot, amiből 5 teljesen új dal született, amiből 4, én nem tudom, félek bevallani, de blues és jazz behatásokat tartalmaz. Ilyen még soha
0: hát
1: nem volt.
0: Szerintem azért nem olyan nagy dráma ez.
1: Imádom.
0: Nem, hogy szégyelje.
1: A legnagyobb megtiszteltetés csak, hogy merünk mi ehhez hozzányúlni, de nagyon-nagyon kedves lett, és ez jön ki októberben, és megyünk az Eiffel műhelybe, ahol The Big Band, Anne and the Barbies, The Big Band néven vokalistákkal és vonós négyessel, valamint kongásokkal kiegészülve.
0: Az lesz a lemez bemutató?
1: Igen.
0: Az egy gyönyörű hely egyébként, ez gyönyörű. Ezt nagyon kedvelem.
1: Gyönyörű.
0: Az abszolút.
1: Még soha nem voltunk, és most sikerült megszerezni ezt. Úgyhogy, és én meg beiratkoztam a kisfiammal együtt Pomázra, jazz suliba szeptembertől. Éneket fogok tanulni, valamint dobot.
0: Azt hittem, hogy tanítani fogsz.
1: Dehogy is nem tudok. Valahogy tudok énekelni, tehát a kifejezési módom nagyon erős, maradjunk annyiba, szépen fogalmazva, de hát azért én nagy rajongója vagyok a jazz standardeknek, és mindig volt egy perverz vágyam, hogy közelükbe férkőzzek, úgyhogy egy egészen új fejezet kezdődik, ráadásul

0: Túl a testvéremmel belekerültünk a 101-be, ami Depeche Mode tribűt, MVM Dob és Uber Arena. úgyhogy útjára indul egy
1: opera,
0: ilyen...
1: Opera, mert most már lassan minden műfajt felsoroltál, amiben fel
0: és csak Anitához járok opera, de ő egy opera énekesnő, és klasszikus éneket tanulok tőle nyáron.
1: Na, nagyon helyes. Azért mondasz, majd legalább egy hétre el tudtok menni a családdal nyaralni. Balaton.
0: Az a helyzet, hogy mi kinlakunk a Pilisbe, az maga a nyaralás. Tehát, hogyha én nyugodtan otthon tudok maradni, ma fogok venni egy a jogdíjból egy nagyon pici felfújható kádat, amivel négyen beleférünk, kutyamacska mellettünk, a Pilisbe lakunk, hova menjünk nyaralni?
1: Én nem vagyok indiszkrét, ha megkérdezem, igen, melyik részén?
0: Ott a Pilis-Szántói részen lakunk, tehát ott a dobogók Pilis-Szántó felé.
1: Hát akkor most már értem, hogy miért Pilis Eye Fesztivál, és hogy miért jöttetek vissza. Hát akkor te hazasétálsz utána, nem? Amikor vége van a koncertnek a Pilis
0: Eye-on. Hát haza nem sétálok, mert egy picikét autókázni kell, viszont oda jártunk óvodába, meg általános iskolába, és az anyukám ott tanított, és ezekbe a bányákba jártunk föl tesómmal csillogó köveket gyűjteni, ez nekünk gyémánt volt. És akkor vittük le, mit tudom, 5-6 évesen. Ráadásul Bereményi Géza és Cseh Tamás ennek a hegynek a lábában tartotta azokat az összejöveteleket, amik ilyen őshippi dalolászások voltak. Egy szál gitárral rengeteg ember borocskáztak, és ott voltak az állatok is, a lovak, a tehenek, és erre én emlékszem, hogy ott volt az akác ott voltak, és ezt a hagyományt egy picikét felújítjuk, csak egy szinten följebb, mert ők lenne az akácosban voltak, meg fölmegyünk a bányába.
1: Ez jó. Jövőre már tervezitek? Vagy ez hogy van? Amikor lement az utolsó, akkor kezditek a jövő évet tervezni? Vagy ez hogy működik ilyenkor? Hány évre kell tervezni egy ilyet?
0: Hát tavaly 5 héttel előtte kezdtük el az egészet, mint a fesztivál. Most igazából egy évvel előtte, tehát rögtön megvolt a következő dátum. A következő év, hogyha ezt túléljük, és minden lemegy, és még épp ésszel megmaradunk, és összeszedjük magunkat a hamvainkból, mert ilyenkor mindent odaadunk, tudod, mint az igazi jó zenész. Fölmegy, meghal a színpadon, és utána össze hamvaiból összeszedi magát. És most éppen jókor kérdezel rá, mert az is lehet, hogy valami csodás összekapcsolódás lesz egy másik fesztivállal, Zebegényi fesztivállal, és akkor így a Dunán innen és a Dunán túl egy ilyen összekapaszkodás lesz a Pilisi és Dunakanyari fesztiválok között, és lehet, hogy csinálunk a két fesztivál között egy zarándok utat, de ez olyan friss, hogy tegnapi.
1: Az jó egyébként, mert hogy ott hol tudtok átmenni, ugye a legközelebbi híd az Párkány.
0: Komp.
1: Vagy komp. Hát akkor komp. Úszás, hát ilyen konyáron már olyan alacsony a Duna, hogy lassan úszni is lehet, tehát hogy aki úszás. Nagyon bátor.
0: Ezt nem vállom el, de hogy egy ilyen zarándokút, amiben van egy Duna átkelés, akkor ott van a dobogók, különböző szakrális helyek érintése, gyógynövénytúra, stb. Úgyhogy ez egy, hogyha valaki nagyon gyakorlott, akkor egy nap, hogyha gyerekkel jön, 3 nap. És különböző táborok, altábor, stb., és akkor az egyik fesztivál az alap, a másik a megérkezés. És akkor egy pici ilyen el Camino-t tervezünk.
1: Hát figyelj, én csak gratulálni tudok, illetve sok sikert kívánni. Azért nagy eső ne legyen, hidd el, hogy az kicsit csökkenti azért a résztvevők számát.
0: Ha eső van, bemeltünk a Kékházba, ami a Pilis hegységnek a lábánával, és befogad mindenkit. Az önkormányzat odaadja nekünk.
1: Na hát egy sikeres fesztivált kívánok nektek. Pilis Eye Fesztivál, ez a Szikla Színház, Pilis-Szántó július 3-a és 5-e között. Igen. Rengeteg gyerekprogrammal, felnőtt programmal és a zenének szinte minden spektrumával fel fogtok lépni. Ti péntek este fogtok, akkor az 3-a este lesz. Igen. Ugye 3-án este Anna és a Barbiz, 4-én este Ferenci György és az első Pesti Rackák, és én azt kell mondjam, hogy engem meggyőztél, hogy ott kell lenni.
0: Gyere! Könyörgöm, gyertek ki!
1: Így van. Na hát nagyon szépen köszönöm Pásztor Annát, többszörös köszönöm. Fonogram díjas énekesnőt, előadó művész, színész, táncművész, dalszövegírót és zeneszerzőt hallottuk. Most fej vagy írás következik, megnézzük, hogy hogyan nyitott a piac. Van kedvet kommentálni a forintot, olajárat, aranyárat?
0: Ha valamihez nagyon értek, akkor az a
1: na, akkor maradjál itt velünk, jön egy gyors zene, és utána akkor ketten együtt fogjuk kommentálni a tőzsdenyitást.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 26-án, reggel 9 óra 50 perc, itt a Jazzy Business Classban közeledik a búcsú ideje. László Csaba fog önöktől búcsúzni, és itt maradt velem Pásztor Anna. Kezdem akkor a tőzsdét, 139.975 plusz 0,25 a BUX. Az látszik, hogy azért az utóbbi napokban kifejezetten pozitívak voltak a piacok, viszont ma két piros, két zöldet látok a blue chipeknél. A Magyar Telekom van pirosban, 2690 minusz 0,07, a MOL pluszban van 3680 plusz 0,88, az OTP 45850 pici esés minusz 0,26, Richter 12266 plusz 0,99. Anna, te tőzsdézel bármilyen módon?
2: Én az élettel tőzsdézek.
1: Az élettel tőzsdézel?
2: Ha bemondhatok ezeket.
1: És nyerésben állsz egyébként? Abszolút.
2: Ha bemondhatok valami adatot, azt a zenészeknek és a dalszerzőknek mondanám, hogy ma van 26-án a nagy jogdíj felosztás, aki elfelejtette volna.
1: Ez
2: egy tőzsdei adat.
1: Így van. A bitcoin az 60.470, akkor gondolom bitcoin kereskedéssel se
2: persze,
1: foglalkozol.
2: Persze, de hogy is nem, reggeltől estig. Azt se tudom, mi az.
1: Jó, oké. Az 60.471, hát ahhoz képest, hogy volt 120-valány ezer még így valamikor tavaly, hát azért ez elég szép esés, és azért ez szerintem így közeledünk a mélyponthoz az elmúlt egy évben. A forint-euró az viszont 354, tehát egy picit gyengült ugye a korábbi 349-re is benézett a forint, a dollár pedig 311,2 körül van. Az arany is benézett 4000 alá, most már idén több mint 20%-os esés van, most 4035-öt mutat, és amivel sokat foglalkoztunk az elmúlt hetekben, hónapokban, az olajár 74 dolláron áll, 74,35 dolláron áll a Brent olajár. Azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy itt 120-at is nyaldostunk így az iráni háborúnak így a csúcsainál, ez azért már kezd normalizálódni, ilyen 60 körül volt az iráni cirkusz vagy kitörése előtt. Nagyjából így nyitott a piac. Téged ebből melyik érdekel leginkább még?
2: Az dollár? Összes. Kifejezetten befolyásol. Igen, én akinek a zseppénz van a zsebébe, akkor már nagyon boldog. Engem nem nagyon investálok. Én emberekbe és kalandokba investálok. Hogyha nekem pénzem van, akkor a kutyák is szivaroznak. Nekem ez a hozzáállásom.
1: Na hát, köszönöm szépen. Még van egy-két SMS, ami jött itt a végén.
2: De jó.
1: Az egyik, tisztelt Jazzy Rádió, gyors csapoláshoz a találmány, 20 éves, amerikai, tehát ott Niagara Dispensing Inc. volt a cég, pontosan az NBA, NHL igények miatt csinálták meg, mert egy ilyen gyors csapolásról beszélgettünk. Aztán volt kérdés, hogy hát a hangminőség, azzal vannak néha apró problémák. Hát sajnos a héten költöztünk új helyszínre, és még itt a technikus kollégák ezerrel küzdenek, de azért egyszer-egyszer még egy kis technikai baki becsúszik, ezért utólag is elnézést kérünk, de reméljük, hogy ezek száma most már lassan nullára fog redukálódni. Én köszönöm szépen mindenkinek az egész napos figyelmet, köszönöm Anna, hogy még itt maradtál velem egy kicsit is a piacot megnézni, tőzsdézni. Nektek sok sikert mindenképpen. Köszönjük. A fesztiválhoz, Pilis állj, és mindenkinek szép napot, jó szórakozást, vigyázzanak magukra ebben az őrületes melegben, maradjanak hűvös helyen, igyanak sok vizet, és figyeljenek egymásra. További szép napot, jó szórakozást!
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befogyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A Grand Ocean-t 1998-ban alapította Harrison Stafford, a zenekar dalszövegei gyakran foglalkoznak társadalmi és politikai témákkal, valamint a szeretet, a béke és az egység fontosságával. 2021-es dalukat hallgatjuk. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt, a klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Change mögött egy zseniális olasz producer duó áll. Az volt az alapötletük, hogy az elegáns európai diszkóhangzást ötvözik a legkiválóbb New Yorki fekete soul zenészek és énekesek tehetségével. A recept tökéletesen működött, a The Glow of Love Soul Might. 1946-ban a Gilda című film betétdalaként jelent meg, az Amado Mio című dal 1989-ben Grace Jones is elővette, aztán a Pink Martini kezébe került és szerepelt a Sympathetic című lemezükön.
1: A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém

0: Jazzy Lexikon.
1: 2020 a Brexit éve volt. Hivatalosan az év végén lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ugyanebben az évben az Egyesült Királyság nagykövetsége 70 év után elköltözött a pesti belváros szívében álló 30-ad utca 6-os szám alatti épületből a budai Füge utcába. Az épület jelenleg üresen áll, csupán a bejárat melletti márványfalon betűzhető ki az egykori Nagy-Britannia felirat és a címer nyoma. Korotkó Mihály, a gerilla szobrász emlékeztetni szeretne azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja volt. A Rowan Atkinson által megformált híres figura Mr. Bean állandó társának, Teddy Mackónak a miniszobrát helyezte el az egykori betűk és a birodalmi címer hűlt helye alá. A Mr. Bean nélkül árválkodó Teddy Mackó emlékeztet azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió része volt, és a nagykövetség intézménye élettel töltötte meg a 30-ad utcai épületet.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.

Folytatjuk a jazzy lexikont. David Guetta az utóbbi években mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims-et és Tonight and I-t közös dalra. Előttük jön Raoul Midon, bár vakon született, ez egy pillanatra sem gátolta meg abban, hogy a világ egyik legtechnikásabb és legelismertebb akusztikus gitárosává és előadójává váljon. Pályafutása során több ízben is Grammy-díjra jelölték a legjobb jazz vokál album kategóriában. Most pedig Lana Del Rey énekel, azon művészek közé tartozik, akik folyamatosan megújulnak, mernek kísérletezni és nem félnek meglepni a közönséget, miközben hűek maradnak egyedi melankolikus stílusukhoz. Ez a Video Games.

Jazzy Lexikon. A Mátyás templomot és környezetét ábrázoló Tapintható, láthatatlan című dombormű a Szent Háromság téren lehetővé teszi, hogy a világörökség részét képező budai vár nevezetességeit a vakok és gyengéllátók is megismerjék. Az épületek közötti helyeken bráírással szerepelnek a dombormű és az ábrázolt terület fontosabb tájékoztató adatai. A Rotary klubok által megvalósított domborművek a város számos pontján teszik kézzel foghatóvá a nevezetességeket. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az Ohio-i The Black Keys zenél. A duó eleinte függetlenként kezdte karrierjét, dalaikat pincékbe rögzítették, és még producerük sem volt. A Grammy-díjas bandától a Beautiful People Somide. Előttük Olivia Dean következik, az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. Ez a Man I Need.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az ország első állandó múzea, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret, mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló Népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Miles Davis életrajzírója szerint, amilyen nyitott volt a zenében, olyan zárkozott a magánéletben. Gyakorlatilag barátaink kívül másokkal szóba sem állt, vagy egyenesen goromba volt. De ezt valószínűleg senki sem rótta föl neki, hiszen a zenéjét tekintve zseni volt, és még életében ikonná vált. A Time After Time szól tőle. Most pedig Markus Büredem ismertebb előadói nevén Párov Stellar osztrák zenész következik, miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években kezdett zenéket írni és publikálni. Marvin Gaye dalát gondolta újra, ez a Keep on Dancing.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Alan Sorrenti következik. A nemzetközi közönség leginkább a 70-es évek végének hatalmas diszkós lágereiről ismeri, de az olasz zenei világban egy zseniális progresszív rock és kísérleti zenészként tartják számon. Előtte Suzy Rosanél, portugál DJ producer, aki híres volt arról, hogy zeneiben bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen Who Turned című dalát játsszuk. Charlie Winston, bár Angliában született, a sors különös pintora, hogy igazi megasztárra nem a hazájában, hanem Franciaországban és Európa kontinentális részén vált. Éveken át dolgozott a háttérben, színházi zenéket írt, Londonban és Párizsban utcazenélt, és híres bátyja Tom Baxter zenekarában basszusgitározott. A sorsfordító pillanat az volt, amikor a legendás rockzenész Peter Gabriel felfedezte a tehetségét, szerződtette a saját kiadójához, és meghívta előzenekarának a turnéjára. A következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Jazz Kovács László Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár, a templomépítő két nép, a vlahok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megihletve cégérként fehér galambot festett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfont Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Kovács László készítette. Jesse. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasság kötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a KSH. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Fall In, Alicia Keys amerikai énekesnő első kislemeze, első Songs in a Minor című stúdióalbumáról, a 2002-es Grammy díját adón 3 díjat nyert el, köztük az év dalának járót is. Curtis Harding egy amerikai énekes dalszerző gitáros, aki a modern soul zene egyik legizgalmasabb és legegyedibb alakja. Ez a The Power.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A francia producer Double és az énekes Kunta közös dala jön. A dal a retro funk és a modern elektronikus zenei elemek stílusos keveréke, amely a 70-es, 80-as évek funk és diszkó hangzásából merít inspirációt friss és kortárs megközelítéssel. Most pedig Captain Planet következik, az amerikai DJ producer a világzenei stílusokat keveri a modern elektronikus zenével. A globális kultúrák és ritmusok egyedi fúzióját képviseli a brazíliai származású énekesnővel, Zuzuka Poderosával közös dalát játszik.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Országház titkos légkondicionálója a Falk Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az országházban dolgozó politikusokat.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hey, baby, can I borrow some money till next week? I'll pay you right back. You know I'm good for it.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Toronto énekesnő Katie Rogers dalát szól majd. Aki divattervezést is tanult, így minden koncertjén és videóklipjében kapcsolódik megjelenése és zenei stílusa, Fine című felvételét játsszuk. A legendás The Manhattan Transfer Vocal csapat első kiadása még 1969-ben alakult, és a Nincs Tim Hauser, aki taxisofőri munkája mellett kitartóan keresi a megfelelő társakat álma megvalósításához, akkor sosem jön létre a világ legsikeresebbének együttese, a Chanson d'Amour szól tőlük. Most pedig japán alkotókkal, a Macrosszal folytatjuk, Morning-al közös daluk, a For You.

0: Jazzy Lexikon.
1: Szent Márton, a keresztény mártír a római birodalomban 316-ban Szaváriában született, ami ma Szombathely városa. Márton már gyermekként megismerkedett a keresztény hittel, de pogányapja arra kényszerítette az ifjút, hogy katonai szolgálatot vállaljon. 341-ben leszerelt a hadseregből és nyíltan felvállalta keresztény meggyőződését. Nagyszerű hittérítőnek bizonyult, emiatt megválasztották Túrváros püspökévé. Márton azonban egyszerű papként képzelte el az életét, így amikor eljöttek érte, hogy megtartsák az avatási szertartást, inkább a Libaholba menekült. A libák hangos gágogásukkal elárulták Márton rejtekhelyét, és innentől nem kerülhette el a neki szánt sorsot. Élete során számos alkalommal tett csodát. Emlékét a fővárosban többek között a Mártonhegy őrzi, ami a hegyen a püspök tiszteletére emelt kápolna után kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Tovább fokozódik a forróság. Több nagykövetet is lecserél a külügyminiszter. Tesztelhetik a MOL-Bubit az elektronikus bérletesek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új nagykövetek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot. Fogalmazott Orbán Anita, a tárcavezető közölte azt is, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. Csaknem 280 pályázó között osztják ki a mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet a tesztben, először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így, a francia fővárosban ugyanis már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. George Benson zenél, a jazz történetének egyik legnagyobb gitárosa, tízszeres Grammy-díjas, Don't Let Me Be The Lonely Tonight című dalát játsszuk. Eddie Oasis, egy francia karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros, producer, korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította a szólókarrierjét. Ez a Stuck in My Head.

0: Jazzy Lexikon.
1: 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepelte az ország, a Ferihegyi repülőteret is ekkor nevezték el a világhírű zeneszerzőről. Kolotkó Mihály gerilla szobrász ekkor kezdett el dolgozni a világhírű zeneszerzőt és zongora virtuózt ábrázoló miniszobrán. Liszt Ferenc a szobor méretéhez képest magas posztamensen, a bőröngyén üldögélve várakozik. Lábánál egy kottalapból hajtogatott papírrepülőgép hever, utalva a helyszínre és a zene szárnyaira, amelyek képesek Liszt muzsikáját korokon és időkön át hozzánk is elrepíteni. A szobor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es A-terminál érkezési szintjén, a buszmegálló közelében egy beszögellésben található.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Perry Como több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, és úttörője volt a heti zenei varieté műsoroknak a televízióban. Számos Emmy-díjat is nyert televíziós munkájáért. A Papa Loves Mambo egy klasszikus mambo ritmusra épül, amely az 50-es években rendkívül népszerű volt, és igazi táncőrületet váltott ki. Most pedig jön Maisie, egy amerikai énekesnő, dalszerző, producer, aki Los Angelesben él. Gyorsan hírnevet szerzett az alternatív és indie pop egyik ígéretes tehetségeként. Ez az Are You Feeling It Now?

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

folytatjuk a Jazzy Lexikont. Woody B. neve a funkzene rajongói számára leginkább a legendás amerikai Clear nevű formációban lehet ismerős, ugyanis egyik alapító tagja, dobosa és énekese volt. Holdin' On című dalát játsszuk. Előtte az amerikai jazz és hip-hop énekes Jose James következik 2008-ban debütált Dreamer című albumával, most pedig francia producerek jönnek a Disco Queens-szal.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 11. kerületben a panelek és a kertváros határán, az Ildikó tér közelében áll Budapest talán legfurcsább temploma, amely leginkább egy lezuhant UFO-ra hasonlít. A külső kelenföldi református egyházközség temploma olyan, mintha egész testével az ég felé fordulna. A hatszög alaprajzú épülettömböt a síkjára 45 fokos szögben megdöntötték, tetejét térrács borítja. Az 1950-ben megalakult egyházközség temploma 1979 és 1981 között épült fel. A helyi legenda szerint a környékbeli lakosok, látva a furcsa vászszerkezetet, eleinte rakétakilövő állásnak vélték. Tervezője Szabó István volt, aki az éppen csak nem tiltott, de nem is nagyon tűrt templomépítés élharcosa volt a Kádárkorban. Az ő nevéhez kötődik a szocializmus alatt épült első templom is, a Mindenszentek temploma a Farkasréti temető főbejáratánál.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Borbély Mihály 70. születésnapi koncertje a Városháza Parkban. A Futni mentem a Piknik moziban vasárnap, és megnyílt a Best of Diploma kiállítás a Képzőn. Jó napot kívánok! Igazi zenei ünnepre várja a közönséget a Budapest Jazz Fest jövő szerdán is. A magyar jazz egyik legkiemelkedőbb alakja Borbély Mihály 70. születésnapját jubileumi koncerttel köszöntik a Városháza Parkban. A Liszt-díjas művész pályafutása során egyedülálló módon ötvözte a jazz szabadságát a magyar népzene hagyományaival. Az estrangját tovább emeli, hogy Borbély Mihály partnerei ezúttal a világhírű trombita művész Eric Truffa és az izraeli zongorista Shai Maestro lesznek. A zenekarban Tálas Áron és Fónai Tibor is közreműködik, garantálva a magas színvonalú improvizációkat és az izgalmas zenei találkozásokat. A jubileumi hangverseny egyszerre ígér meghitt visszatekintést egy kivételes életműre és friss, inspiráló zenei élményt a jazz szerelmeseinek. Vasárnap ismét szabadtéri mozizásra várja a közönséget a Piknik mozi a Halásztelki Németh Ferenc Sportcentrumban. A több mint 9 méter széles óriás vásznon a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kapnak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Holnap ismét a képregények, filmek, sorozatok és videójátékok rajongóinak paradicsomává válik az Újpesti Kulturális Központ, ahol megrendezik a Comic Festet. A családbarát rendezvényen a Marvel és a DC univerzum ismert hősei mellett számos más legendás karakter is életre kel, a látogatókat kiállítások, interaktív programok, társas és videójátékok, valamint különleges vásártér várja egész nap. A szervezők a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt arra biztatják, hogy kedvenc karakterük bőrébe bújva érkezzenek, és részesei legyenek a színes képregényes forgatagnak. Meghirdette következő évadát a Karinti Színház. Erről Olt Tamás igazgató beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ugye a Karinti Színház már ebben az évadban végig együtt dolgozott Panyi Ágnes mentálhigiéniás szakemberrel. A tagjaink is, dolgozóink is szupervíziókon veszünk részt. Természetesen az önkéntes alap, de igazából mindenki örült ennek a lehetőségnek. Az is mutatja, hogy mennyire szükség van erre, hogy néhány éve szintén fölmerült ennek a gondolata, de akkor valahogy senki nem szerette volna ezt igénybe venni. Most viszont mindenki nagyon-nagyon örült neki, tehát látszik, hogy kell, és most már hajlandóak el is fogadni a segítséget, és ez igaz természetesen a szélesebb értelembe vett társadalmunkra, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket az igen fontos és nyilván kortárs előadásokat, mint az Anya és a Fiú, ugye Florian Zeller két igen erősen mentális és társadalmi problémákra reflektáló előadásáról van szó, amelyeket követ egy beszélgetés, közönség találkozó szerű, de beszélgetés, tehát nagyon interaktív fórumról beszélünk, ahol ott van minden esetben egy moderátor, és ott van Panyi Ágnes is, a mentáligényes szakemberünk, és ez nem csak fiatalok, hanem fiatalokkal is csináljuk. Ugye a Fiú az kimondottan a fiatalabb generációkat érinti, az Anya pedig inkább a középkor és idősebb generációt érinti, de ugyanilyen beszélgetéseket, feldolgozó foglalkozásokat tartottunk a Hamlet előadásunk kapcsán, és amely előadásunk olyan problémákkal foglalkozik, olyan kérdéseket tár és vet fel, amire az embereknek szüksége van, ott igyekszünk tovább, a színházon túl is segíteni őket. De ugyan ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk először a keltető programunkat, ami a kiskamaszokat hivatott segíteni egy kicsit. Ez nem egy színjátszókör, kicsit olyan, mint egy színjátszókör, de ez inkább a színház nyelvével próbálja segíteni a kiskamaszokat ebben a hatalmas növekedési fázisban, hogy úgy mondjam, amikor ugye hirtelen úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, hirtelen úgy érzik, hogy őket senki nem érti, meg ez még ugye, ez egy nagyon fontos időszak, és kevesebbet foglalkozunk vele, kevesebb fény, vagy kevesebb figyelmet kap, mint a nagykamasz, vagy mint az egészen kis gyerekkori bármilyen élethelyzet. Úgyhogy ez a keltető program is egy nagyon fontos küldetésünk, amelynek nem sokára kezdődik a nyári tábor, a keltető tábor. Jövőre szintén folytatjuk ezt a tevékenységet, lehet majd még jelentkezni.
1: Az Old Tamással készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Tovább fokozódik a hőség. Napvédelem, ivóvíz, árnyék, ezt javasolja a katasztrófavédelem. Indul a nyári retrovonat az Adriára. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Holnaptól 3 fokra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém hőség. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medencébe, így hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a rendkívül erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. A rendkívüli tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet. Is. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A miniszterelnök azt kérte, hogy a klimatizált épületekbe mindenkit engedjenek be, aki szeretne megpihenni. Fagyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalan embereknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet budai utcai gondozószolgálatai mintegy 1000 közterületen élő embert keresnek fel, miközben országszerte hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Az éjjeli menedékhelyek rugalmas nyitvatartással működnek. A szeretetszolgálat az idős otthonaiban fokozott egészségügyi ellenőrzést végez és hűti a közösségi helységeket. A legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon is biztosítanak hűsülést, lehetőséget és hideg italokat. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek főhelyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár 2 hétig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik, lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció a rodeo bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e, amikor óriási tűzi játékot rendeznek. Ma este indul az első nyári Retro Istria Express vonat az Adriára. A járat a keletiből indul naponta, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak, közölte a MÁV. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Sarah Connor a 2000-es évek elején robbant a köztudatba, ekkor még szinte kizárólag angol nyelven énekelt, és a hangzása a modern amerikai R&B és pop fúziója volt. A Son of a Preacher Man szólt tőle. Előtte jön a The Hutch Fest Collective, ami nem egy hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás, egy kerti fesztiválból nőtte ki magát komolyabb zenei projekté. Ez a Place in the Sun.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz az olasz Jonathan, aki 2015-ben zenész barátaival alakította meg formációját, a Good Premonition Sonite. Simone Koppmeier már fiatalon feltűnt tehetségével, és azóta világszerte elismerté vált, különösen Japánban és az Egyesült Államokban örvend nagy népszerűségnek. 2023-as sikerét játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Neobarokk kísértett kastélyként magasodik a Szabadság tér fölé az egykori magyar tengerészet történelmi épülete, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság egykori székháza. A részvénytársaság 1881. december 21-én alakult meg Fiumében, viszonylag rövid fennállása alatt páratlan sikertörténet lett belőle. A trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette a tengeri kijáratát, ennek ellenére a 20-as években még használta az épületet a hajózási társaság a veszteségek adminisztrálása alatt, de később kihasználatlanul árválkodott. Az épület homlokzatán tengeri motívumok, a hajózáshoz köthető szimbólumok, delfinek, hajókötelek, horgonyok, a hajóorként végződő épületsarkok emlékeztetnek arra, hogy az elhagyatott épület az eltűnt magyar tengerhajózásnak állít emléket még ma is.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A Cosmos Midnightot két testvér alkotja, elektronikus zenei stílusokkal kísérleteznek, a zimbabwei származású rapper énekesnővel Kai Madzával közös daluk a Bang My Line. Előtte jön Dave Lee, brit DJ producer, az Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight Soul Might. Kenneth Bagger az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején az ibizai éjszakai élet központi figurája volt. 1999-ben alapította meg saját független lemez kiadóját, számos művésszel működött együtt, és folyamatosan keresi az új hangokat és tehetségeket. Ez a Fragment 8, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hour-s Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis opera, azaz operett műfaja Mozart nevéhez fűződik. Benne fogalmazódott meg, hogy az operát a köznép számára is elérhetővé kellene tenni, és rövid, könnyed, szórakoztató formában bemutatni. Magát az operett elnevezést is neki köszönhetjük. A századforduló Budapestjének legkedveltebb kulturális és társadalmi eseményei voltak a rendkívül népszerű operett előadások. Volt, aki a magyar kultúra megmentőjét, mások az züllesztését látták benne. Egy azonban biztos, fürtökben lógott a közönség, ha a nemzet csalogánya Blaha Lujza színre lépett, Fedák Sári viharos szerelmi élete pedig lázban tartotta az egész országot. A 19. század második felében a budai és pesti polgárság jelentős része német ajkú volt, így az operettnek volt köszönhető, hogy ők is megtanulták a magyar nyelvet, megismerték a népszokásokat és a kultúrát. Ezzel a magyar nyelv lassan, de biztosan elkezdte térnyerését a némettel szemben, kiszorította azt a társasági és kulturális élet porondjáról.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen paszt is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a hőség. Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát és Oroszországot is. A katasztrófavédelem megjelentette a klimatizált helyiségek listáját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorítások nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között, Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A katolikus Karitász is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg, a sérültek száma elérte a 4300-at. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több, új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Élénk péntek délutáni forgalomra készüljenek, különösen a körutak és környékük telített. Korábban baleset történt a 15. kerületben, így nem járható a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Egyirányosították egy szakaszon a Budafoki utak, a Lágymányosi utca és a Krúspér utca között. Az Építész utcában, a Fehérvári út közelében pedig sávlezárás várható. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, nyakunkon a hétvége, nem alszunk egy kortyot se, ezt mondogattam régen még a Juventus rádióban, de ez igaz lehet erre a forrónak ígérkező hétvégére is, csak okosan a folyadékbevitellel. És beszéljünk mi pedig a Happy Hours-ról. Hogy mi minden lesz benne. Hamarosan hívom Pongrácz Mártont, a Deák 17 galéria projekt menedzserét, egy szabadtéri kiállítást ajánlunk majd a figyelmükbe. Ezen kívül van születésnaposunk, kettő is, az egyikről mindjárt beszélek, a másikról a második órában, és ott beszélek még valakivel, H. Varga Mariannal, akit természetesen kifaggatok majd a holnapi Dr. Jazziről. Egyebekben pedig a programajánló a Mesélő Jazz Kovács és a Mesélő Budapest is önökre vár itt a Jazzin. Ami most jön, az a Leisure és a Let It All Out című dalok, aztán pedig Myrtille énekel nekünk, aki tökéletes francia nyelvtudással adja elő a La Belle Vie című dalt.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hour, amelyben jöjjön mai első születésnaposunk, akit félnótásnak nem nevezhetünk, mert volt egy hatalmas slágere, és ennek kapcsán hát meg kell, hogy emlékezzünk róla. 1956-ban született Chris Isaak. No, melyik volt a legnagyobb slágere? Az egyetlen bizony, a Wicked Game. A művész úr egyébként Kaliforniában született, van neki angol tanári és kommunikációs diplomája is. 85-ben jelent meg az első folk-rock lemeze, arról két dal is bekerült David Lynch Kék bársony című filmjébe. Egyébként a Wicked Game is szerepelt David Lynch egy másik filmjében, a Veszett a világban, és egy Lynch rajongó rádióslágert csinált belőle. És bár mostanság nem hallunk Chris Isaakről, folyamatosan dolgozik, koncertezik, eddig összesen 17 lemeze jelent meg, természetesen van közte koncert, meg karácsonyi is, de 17 lemez ide, vagy 17 lemez oda, mégis egy nagy slágerét ismeri mindenki, ez pedig a Wicked Game. Tegyük hozzá, hogy Chris Isaak megrögzött aglegény. Amikor arról kérdezték, hogy ez a helyzet tulajdonképpen hogyan is áll, azt nyilatkozta, hogy nekem a leghosszabb kapcsolatom a zenekarommal van. A személyes kapcsolataim sosem tartottak olyan hosszú ideig, mint a zenekariak. Úgyhogy még van remény, akinek tetszik Chris Isaak, viszont akinek csak a zenéje tetszik, és ráér most meghallgatni, az hangosíthatja a készülőket, hiszen jön a klasszikus Wicked Game.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód. Welcome.
2: Yo, what's up, world? We are the good people.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 15. kerületében továbbra sem járható át a Székely-Elek úti vasúti átjáró baleset miatt. A forgalmat elterelik tehát a 170-es autóbusz is, változatlanul módosított útvonalon közlekedik. A bútorraktár és a közvágó híd tér közötti megállókat hagyja ki. A 11. kerületben a Budafoki utat mától egyirányúsították a Lágybányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, így Nagytétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik és nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem, illetve a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szintén a Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Bogdánfi utca és az Irinyi József utca közötti szakaszon is, amit egyirányúsítottak befelé. A közösségi közlekedés segítése érdekében várhatóan 2027 tavaszáig. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok közlekedhetnek. Tart a felújítás Újpesten az István úton, a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Offline nyár a Városháza Parkban, avagy fiatal alkotók a valódi élmények nyomában. Ha megütötte a fülüket az offline kifejezés, nem véletlenül szerepel ott, de a részletekről Pongrácz Mártont, a Deák 17 galéria projektmenedzserét faggatom majd. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt belekezdünk, már is gratulálok önöknek ahhoz a majdnem Mission Impossible-höz, hogy megpróbálják rávenni a lakosságot, a fiatalokat, az idősebbeket, hogy valahogy tegyék le a telefont és nézzenek meg valamit. Beszéljünk arról, hogy mit lehet látni a Városháza Parkban, mi ez az offline nyár?
1: Az offline nyár a Mi Budapestünk városházi közgyűlési döntés alapján jött létre, aminek a keretein belül fiatalokat támogatunk, azáltal, hogy megjelenési lehetőséget kapnak a Városháza udvaron egy kiállítás keretein belül megjelenni az alkotásaikkal. Itt az offline nyár esetében összesen 21, 14 és 23 év közötti kiállító szerepel, ők gimnazisták és egyetemisták, de nem szükséges az, hogy ők művészeti oktatásba vagy művészeti háttérre rendelkezzenek. Mi mindenkinek lehetőséget adunk itt szóval mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy pályázhasson, és most összesen 99 pályamű közül választottunk ki professzionális zsűri segítségével 21 fiatal alkotókat az ő munkáikat megtekinteni a Városháza udvarán egészen szeptember 18-ig. Összesen 5 nagyméretű paravánról van szó, ezeken rendeztük el az ő munkáikat, amik az offline

0: kapcsolódni a természethez, kimozdulni a négy fal közül, kivenni a szép időben, vagy pedig valamilyen személyes üzenetet tesz bele, személyes mondani valót, és ezek alapján választottuk ki ezeket a munkákat. Amit én még kihangsúlyoznék, hogy én úgy láttam, hogy ez a téma meglepően megmozgatja a fiatalokat, és nagyon lelkesen küldték a pályázatokat, és ez szerintem így a jövőre nézve egy elég pozitív perspektíva, mert nem jó, hogyha ugye túl sok időt töltünk képernyők közelébe, és ezt a fiatal generációnak is tudni kell, és ezt kb. Fel is kell fogni, hogy a világ az nem csak a négy fal között, vagy a képernyők előtt, hanem éppen, hogy csak azokon túlnyílik.
1: Bizony. A kedves hallgatók tehát a Városháza Parkban szeptember közepéig nézhetik meg ezeket a képeket, de ha hallgatnak minket, és eszükbe jut, hogy az én gyermekem is készített valami ilyesmit, ugye? A Mi Budapestünk projekt pályázat legjobb alkotásai vannak kint. Ez a pályázat, ez lesz majd még? Lehet erről tudni valamit, hogy esetleg ezt a kiállítást mondjuk egy év múlva megismétlik, mert megint küldenek be sok-sok jó művészeti alkotást a fiatalok?
0: Bizony, ez fog folytatódni, sőt, már a következő pályázatot meg is hirdettük, mivel itt egy pályázat sorozatról van szó. Ezt minden évben 4 alkalommal szervezzük meg itt a Városháza udvaron, és a következő művészeti téma az a lakhatás témája. A galéria honlapján már lehet is rájelentkezni, hogyha ellátogatnak ide a hallgatók, vagy ha van esetleg olyan fiatal, akit ismernek, és alkot, akkor figyelmükbe ajánlanám ezt a pályázatot, várunk minden jelentkezést szeretettel.
1: Akartam is mondani a kedves hallgatóknak, hogy a deák17galéria.hu oldalon, ahol a 17-est ki kell írni 1-essel meg 7-essel, tehát deák17galéria.hu oldalon nem csak a Városházparki kiállításról, hanem az aktuális menüpontban, aztán a pályázatokra kattintva valóban ott találják a Mindennapi Művészet Lakhatás című ifjúsági művészeti pályázatot 14-23 éveseknek. Augusztus közepéig van lehetőségük arra jelentkezni. Ezt a kiállítást, amelyről most Pongrácz Mártonnal, a Deák 17 Galéria projektmenedzserével beszéltünk, ezt a kiállítást pedig szeptember 18-áig nézhetik meg a Városháza Parkban. Ha javasolhatok valamit, minél korábban látogatnak el és nézik meg, lehet annál jobban ihletődik a csemetéjük, és már küldhetnek is egy művet a Mi Budapestünk projekt pályázat következő fordulójára. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, kívánok önöknek további jó munkát, viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, László, én is szép napot kívánok a hallgatóknak.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. Jön még egy születésnaposa a következő órában, szerintem róla is kevesen hallottak, akár csak Chris Isaacről, neki is van nagy slágere, de azért egy picit még mesélek róla, aztán pedig felhívom Hávarga Marian kolléganőmet, vele kitárgyaljuk már, mennyire előre lehetséges a szombati Dr. Jazzit. A hírek és információk után pedig a vasárnap reggel jön, hogy így kicsit összezavarjak mindenkit, Huge Groove klasszikusát játsszuk majd Sunday Morning címmel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcelről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófa védelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófa védelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formavontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekévforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Vitter a Gyula gyógynövény kutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporító anyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Biatorbágyig szakaszosabb torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. De sokan haladnak az M3-ason kifelé, az M5-ösön, a 10-es és a 11-es úton, és az M0-áson is több szakaszon torlódnak a járművek. Szakaszos sávlezárás várható a Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszky utca között, valamint időszakos éjszakai lezárásra készüljenek az 5. kerületben a Királyi Pál utcában. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet a vasárnap reggellel kezdtünk Huge Groove Sunday Morning című dalával. Önök jól tudják, hogy a Jazzy egy budapesti rádió. Frekvencián minket itt Budapesten is környékén lehet fogni, a hegyes vidékeken kevésbé, de velem megtörtént már az is, hogy hazafelé jövet Kecskemétről, még mielőtt felhajthattam volna az M5-ösre, már megszólalt halványan gyengén a Jazzy. Ez egyszerűen azért van, mert a frekvencia modulált, vagyis FM-jel sokkal jobban terjed síkvidéken, mint a hegyek között. Hogy miért jutott ez eszembe? Mert néztem, hogy milyen dal következik. Egy olyan dal, aminek az a címe, hogy Budapest. És akkor eszembe jutott, hogy hányan és hányféle módon énekelték, játszották el, énekelték meg szép fővárosunkat, hány művészből hányféle megoldást, dallamot és szöveget hozott ki, ihletett meg a székes fővárosunk. Ezúttal Zolbert mondja el hangszerén keresztül, hogy milyennek látja Budapestet. Aztán majd jön a Loaded Honey és a Don't Speak, utána pedig mai második születésnaposunk.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben jöjjön mai második születésnaposunk. Az 1943. június 26-án született Georgie Fame szólénekes. Ő vitte sikerre Mongo Santa Maria 1963-as Yeah Yeah című dalát 64-ben, miközben mi a legtöbben ezt a dalt a Matt Bianco-tól ismerjük zárójel bezárva. Polgári neve egyébként Clive Powell és brit. Egy Larry Parnes nevű producer állította őt válaszút elé, amikor 16 évesen Londonba ment. Idézem. Vagy használod a neked adott művésznevet, vagy én nem használlak téged. Hát így lett Georgie Fame. Sokat játszott mások mögött, például koncerteken, aztán saját zenekarával a Flamingo klubban, ami tele volt amerikai katonákkal. Egyébként első lemezük is egy koncertalbum lett. Bill Wyman, a Rolling Stones akkori basszistája, kiemelkedően jó zongoristaként írta le Georgie Fame-et. 64-ben jött tehát az említett Yeah Yeah, és bizony ez lett a legnagyobb sikere. A 70-es években szólóban folytatta, Varga betűs, sokszínű zenei pályáját jól jelzi, hogy még a Pop Dance szuper produceri csapattal, a Stock Aitken Waterman trióval is dolgozott. Később Van Morrison zenekarának lett tagja, illetve a művész zenei rendezője, az említett Bill Wyman Rhythm Kings nevű bandájának pedig alapító tagja volt, szóval azért letette a névjegyét. Ma is játszik fesztiválokon, illetve a Ronnie Scott's Jazz Clubban is megtalálható olykor. A Yeah Yeah szuper jazzes verziója jön most, az Every Knock is a Boost, The Go Jazz Years című 2008-as Georgie Fame albumról.

0: közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! A főváros 15. kerületében megszűnt a forgalmi akadálya a Székely-Elek úti vasúti átjáróban, amit megnyitottak. Így a 170-es autóbusszal újra az eredeti útvonalán utazhatnak. Ma este fél héttől a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virág Benedek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Nézzenek az órájukra. It's Marian's time. Hú, ez nagyon rossz volt, drága Marian, de tényleg ilyenkor tájt szoktalak fölhívni, hogy beszéljünk egy kicsit a holnapról, és a Dr. Jazzy-ről, és ma is e témában faggatnálak. Megvan-e már a vendéged, leszervezted? Miről lesz szó, ki lesz az?
1: Szia, Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit. Igen, természetesen már leszerveztem az interjút. A Dr. Jazzy vendége szombaton délután 4 órától Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, képzésben lévő családi tanácsadó. A témánk pedig egy nemrég megjelent könyv. Ez a könyv az elvesztett gyermekkor címet viseli, és tulajdonképpen azért is fontos megemlíteni, hogy volt már egy ezt megelőző könyve is Békési Tímának, dr. Kassai Szilviával együttműködve, mert az első könyvük, az újraépített életek, az tulajdonképpen bevezette a témát, azaz a függő szülők mellett felnövő gyerekek traumái. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma egyébként.
0: Alig értem, úgyhogy majd egy picit fejtsd azért ki, ha befejezted a mondatodat.
1: Tehát az első könyve Békési Tímának és a társszerzőjének, dr. Kassai Szilviának, az újraépített életek, történetek, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeiről. Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy több millió embert érint Magyarországon is a szerhasználat, tehát alkohol, drog, gyógyszerfüggés, és sajnos azok az emberek, akik ilyen családban nőnek fel gyerekkoruktól kezdve, olyan tüneteket mutatnak, most a tüneteket idézőjelben, aminek része ugye, hogy túl hamar lesz valaki felnőtt, hogyha most nagyon egyszerűen akarom lefordítani, kapcsolati zavarok alakulhatnak ki később az életében, ami egyébként lehet, hogy nem alakulnak ki. Van egyfajta hiperébenség ezekben az emberekben, hiszen a szülőnél sosem lehet tudni, hogy mi lesz a következő pillanatban. És ezt a interjú kötetet folytatták tulajdonképpen most az Elveszett Gyermekkor című kötettel. Ennek a szerzői Békési Tímea, dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georgina, és ennek a most megjelent második kötetnek pedig az a pontos címe, hogy Elveszett Gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyászfeldolgozása.
0: Egy picit, mintha ilyen olyan érzésem lenne ennek kapcsán, hogy talán már késő. Ugye, mert a megelőzés mindig olcsóbb, mint amikor valamit kezelni kell. Tehát, hogyha így futnak utána, akkor itt sokkal több erőfeszítésbe, talán több időbe és mi egyébbe telik, hogy bármit is kijavítsanak, amit talán évtizedekkel ezelőtt elrontottak. Ha én szkeptikus vagyok, és te pedig belolvastál a témába, akkor te milyen vagy?
1: Olyan érdekesen fogalmaztad meg a könyvet, pedig nem is olvastad, de hát látszik ugye, hogy azért ez egy nagyon fontos téma, ha az ember végigfuttatja magát. Elolvastam ezt a könyvet, és tulajdonképpen egy picit össze is foglaltad, mert nagyon sokan, akik függő, valamilyen szenvedélyfüggő szülő vagy szülők mellett nőnek fel, valóban úgy érzik, hogy az életük tulajdonképpen így elment a levesbe, most nagyon egyszerűen fogalmazva, tehát, hogy már késő, hiszen elvesztették a gyermekkorukat, elvesztették a felnőttkoruk egy részét, nagyon sokan megpróbálnak eltávolodni a szenvedélybeteg szülőtől, még akkor is, hogyha a szülő már elhunyt. De itt nem csak arra a gyászt folyamatra kell gondolni, amikor valakit elgyászolunk, mert eltávozott az élők sorából, sokféle gyász folyamat van. Például az elveszett gyermekkort is el kell gyászolni. A lehetőségek, az elveszett lehetőségeket is el kell gyászolni. A ki nem alakult normális kapcsolatokat is el kell gyászolni, és még sok minden mást. Tehát ha tulajdonképpen össze akarom foglalni ennek a könyvnek a lényegét, akkor egyrészt végigviszik a történeteken, és persze a szakmai részeken keresztül a szerzők, hogy miért is érzik magukat ma 40-50 éves emberek, akik függő szülő mellett nőttek fel, annyira elveszettnek. És mi történik akkor, amikor azt gondolják, hogy megszakították a kapcsolatot a függő szülővel, hogy tulajdonképpen pszichésen ez miért nincs befejezve, lezárva, és miért van az, hogy még egy bántalmazó vagy és vagy függő szülő is tulajdonképpen egy nagyon erős lojalitással él ezekben a ma már felnőtt, de egykor szenvedő gyerekekben is.
0: Hát, kedves Marian, adtál gondolkodni valót ez elég fajsúlyos.
1: Nagyon.
0: Még akkor is, ha péntek délután beszélünk róla, és talán azt is megkockáztatom, hogy alig akadhat olyan hallgató, aki valamilyen formában ebben nem érintett. Érdemes magunkban nézni, de amit igazából ajánlunk a kedves hallgatóknak így péntek délután, az a szombat délután, úgyhogy foglaljuk össze a legvégén, kivel, miről.
1: A Dr. Jazzy vendége tehát Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, gyászkísérő. A témánk pedig egy nemrég megjelent könyv, amelynek szerzői Békési Tímea, Dr. Kassai Szilvia és Mucsi Georgina. A könyv címe: Elvesztett gyermekkor, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek veszteség és gyász feldolgozása.
0: Kedves Marion, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szia!
1: Köszönöm szépen, szia!

0: Ez itt a Jazzy és benne a pénteki Happy Hours második órájának a vége. Ne aggódjanak, jövünk a harmadikkal, aztán pedig Funky Feeling lesz Bárány Annával és Suri Imrével, de ami a mi műsorunkat, az én műsoromat illeti, mire számíthatnak a programajánlóra, benne megemlítem majd jövő hét pénteki programjukat, ugye mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Aztán van még néhány naptári eseményem, köztük születésnap is, és Titel Kinga és Szerimi Nóra is érkezik, aki egy nagyon-nagyon jeles Lászlóról beszél majd. Jelzem, holnap lesz László napja. László keresztnevű kedves ismerőseiket bátran köszöntsék fel. Na de, most hírek és információk, és amikor visszatérünk, Arianna Finelli The Saturday Morning Stride című dala csendül fel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcelről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófa védelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófa védelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formavontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekévforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Vitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a tihanyi bencés apátság és a tihanyi levendula manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 6:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Baleset nehezíti a haladást a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Nyírpalota útnál, az M3-as autópálya felé, csak egy sáv járható. Mától egyirányosították augusztus végéig a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 130-as autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Úgy szintén a Budafoki úton egy másik szakaszon is jelentősen változott a forgalmi rend, mert egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket egy nappal László nap előtt. Ez csak azért jutott eszembe, mert ahogy nem is olyan sokkal korábban mondtam, a Mesélő Budapest rovatban egy nagyon jeles, jelentős Lászlóról beszélget majd Tittel Kinga és Szerémi Nóra, meg különben is. A László nap az jó, mert lehet ünnepelni. Holnap lesz, nem ma, ma még péntek van, a Happy Hours utolsó órájában hamarosan számíthatnak programajánlatainkra, köztük az Önök jövő pénteki programja is ott lesz, egyebekben pedig naptári eseményekkel bombáznám még Önöket, meg jazzy zenékkel. Hogy mikkel? Például a Funka Radio muzsikájával, amelynek a címe Hopeless Romantic. Utána pedig saját klasszikusunk következik, Gájer Bálintól a That's How It Goes.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjenek programajánlataink! Július közepén újra a szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk pedig, amely az elektronikus zene legendás úttörője, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini garantálja a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapított a csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, ezért bátran kijelentetjük, hogy Veszprém Fest július közepén egészen biztosan lesz. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folkarcok Hagyománya Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Július első péntekén fehérbe öltöznek a funky és diszkó rajongók, hogy immár 66-szor ünnepeljék közösen a klasszikus parti élményt a klasszikus parti himnuszokkal, és mindezt megspékelve a legendás Studio 54 slágereivel. Aki ebből kimarad, az tényleg lemarad. Klasszikus funky és diszkó Surival és Jazzkovácssal, valamint a város műértő és partiképes nagy-nagy Get Funky családjával. Mindez a Kopaszigáton, tehát július első péntekén a Get Funky Party 66.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 7:30-től a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Baleset nehezíti a haladást a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Nyírpalota útnál, az M3-as autópálya felé, csak egy sáv járható. Mától egyirányosították augusztus végéig a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 130-as autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Budafoki út, Karinti-Frigyes út megállót. Úgy szintén a Budafoki úton egy másik szakaszon is jelentősen változott a forgalmi rend, mert egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, méghozzá június 26-án, amelyhez kapcsolódik még ez az. Nézzük. Hát először is 1986-ban ezen a napon született Takács Nikolasz, akinek legjobb kívánságainkat küldjük, boldog születésnapot, művész úr. 2005. június 26-án Pink a saját kezébe vette a dolgokat. Ő kérte meg ugyanis barátja, a motocross sportoló Kerry Hart kezét, méghozzá úgy, hogy egy kaliforniai motorversenyen egy "Hozzám jössz" feliratú táblát mutatott fel. A következő körnél már táblát cserélt, és a másodikra ezt írta: "Komolyan gondolom." Állítólag ekkor Kerry Hart kiszállt a versenyből, és igent mondott Pinknek. 1977-ben e napon volt Elvis Presley utolsó koncertje Indianapolisban. Augusztus 11-én hunyt el, tehát körülbelül egy másfél hónappal később. Egyébként 1979-ben pont ugyanezen a napon, tehát 2 évvel fia halála után atya Vernon Presley is követte a fiát, mindössze 63 évesen. És egy album megjelenés 2001-ben jelent meg, Alicia Keys első nagylemeze, a Songs in A Minor, vagyis a Dalok A-mollban, amelyről most a Fallin című klasszikust hallgatjuk meg.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikus szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különleges, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek és tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899.

0: Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, így senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították. 1992-ben bontották csak le az állványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
0: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát, ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel, illetve a 175 méter magas Várhegyjel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
0: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
0: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.

0: Ez itt a Jazzy és benne a pénteki Happy Hours vége, amelyet mindjárt követ a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. Remélem kellemesen telik majd a hétvégéjük, bitang meleg lesz, ügyeljenek a belső hűtésre is, és persze a külsőre is. Én hétfőn várom vissza önöket azzal a jó hírrel, amit már most elszpoilerezek. Jövő héten lesz a 66. Get Funky Party kint a Löbiszróban, ezért aztán egy csomó funkit fogunk játszani a jövő héten, csak ahogy lenni szokott. Még egyszer kellemes hétvégét mindenkinek. Az elmúlt 3 órában Jazz Kovács Lászlót hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. 2 nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők: Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Életbe lép a 3. fokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól 3. fokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133E autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Egyirányosították a Budafoki utat augusztus végéig a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert távhővezetéket javít. Hajnali 1 óráig időszakos lezárásra kell számítani a belvárosban, a Királyi Pál utcában, a Szerb utcánál filmforgatás miatt. Ma éjjelre lezárják a külső sávot a 18. kerületben, a Gyömrői úton befelé az Igló utcánál egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
6: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy, és benne a Funky Feeling. Prince-szel kezdünk, és ez a Kiss. Aztán jön Robert Palmer-től az Addicted to Love. Aztán az Andrea True Connection-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve a végén René Angelától a Save Your Love.
7: 8. stúdióalbuma forog Prince-nek, a Parade 1986-ból, egészen pontosan 1986. február 5-én került a boltokba.
6: Hozzáteszem, nekem minden idők szerintem legjobb Prince albuma volt ez.
7: Tényleg?
6: Igen.
7: Na, hát ehhez persze ismerni kell az összes többit is. Én ezzel nyilván kicsit gyengébben állok, de nem is ezért vagyok itt a Funky Feelingben, hanem olyan dolgokért, hogy például elmondom azt önöknek, hogy a dalt, mert hogy a Kiss-t, az például Tom Jones is ugye híressé tette, eredetileg viszont a Maserati nevű zenekarnak írta Prince.
6: Csak annyira jól sikerült.
7: Hogy... amelyet szintén ő alapított, de aztán visszavette tőlük.
6: Igen.
7: Visszavette tőlük, mert nem volt elégedett. Srácok. Nem volt elégedett a funky hangzással, amit alátettek, így aztán visszavette, és hát hoztam nyilván néhány érdekességet Prince-ről. A When Doves Cry című 84-es slágere az első toplistás R&B dal, amelyben nincs basszus gitár, vagy bármilyen basszus alap.
6: Uh-huh. Igen, na? Egyébként mert szóló gitáron játszanak, de jó mély hangokat, tehát hogy igen, de nem kellett hozzá külön basszus gitár.
7: Ennyi. Aztán az is egy nagy igazság, hogy a Bengalsnek az egyik leghíresebb dalát, Manic Monday-t is ő írta.
6: Hát meg Shinny the Connor-nak a Nothing Can Pursue-t.
7: Aztán ugye Minneapolisban, ott volt a háza, ott is hunyt el, a pincéje állítólag tele volt kiadatlan felvételekkel és szerzeményekkel, egyes becsülések szerint akár a következő évszázad során, tehát minden évben új albumot adhatnának ki belőle.
6: Olyan
7: annyira sok dal volt, és hát Prince ugye nem egy felvett név, hanem valóban ez volt a keresztneve, Prince Rogers Nelson, ez volt a hivatalos név.
6: Na jó, akkor még egyszer Prince és a Kiss, aztán Robert Palmer és az Addicted to Love, Andrea True Connection-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve a René és Angelától a Save Your Love.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixében Prince, Robert Palmer, az Andrea True Connection, illetve René és Angela egy-egy felvétele szólt, és akkor itt a folytatás. Brian Ferry, Let's Stick Together, aztán Donna Summer és a Bad Girls, aztán érkezik majd a Disco Incorporated-től a Lovely Day, ugye ez Bill Withers klasszikusa, illetve végén a Moodynától a Strawberry Jam.
0: Donna Summerről szeretnék majd beszélni.
1: De jó, örülök neki.
0: 1979-es dalát választottad, a Bad Girls. Ez 8. albuma és 3. dupla albuma volt az énekesnőnek. 5-szörös Grammy-díjas művészről beszélünk. Eredeti neve LaDonna Adrienne Gaines. 1970-es évek legsikeresebb diszkó királynője volt, amiben nagy szerepet játszottak állandó szerzői, Giorgio Moroder és Patti Bellott. 68-ban jelent meg az első kislemeze, 74-es debütáló albuma a Ladies of Night is jelezte, hogy hát bizonyít új sztár tűnt fel a könnyű zene horizontján, aztán ugye jött a Love to Love You Baby 75-ből, ami kicsit erotikus témájú volt.
1: Nem kicsit.
0: És igen, és hát ez vallásos meggyőződésével nehezen összeegyeztethető volt ez a szexi imázs, úgyhogy ezzel aztán neki volt is később több problémája. Viszont ami érdekesség vele kapcsolatban, hogy a diszkoműfaj hanyatlásában sem került feledésbe, mint sok más kortársa, a 80-as, 90-as években, sőt, még az új évezredben is szerepelt a slágerlistákon.
1: Hát Donna Summer fogalom volt, azt nyugodtan kimerem mondani. Gyakorlatilag ő volt az első igazi nagy diszkó királynő, és ő volt az, akinek rengeteg slágere született, tehát más diszkó királynőknek is voltak slágeri, például Gloria Gaynor-nak is volt 3-4-5, de Donna Summernek ennél nagyságrendekkel több.
0: Hallgassuk!

0: Ez itt továbbra is a Jazzy, és benne a Funky Feeling. Előző mixemben Brian Ferrytől szólt a Let's Stick Together, aztán Donna Summertől a Bad Girls. Disco Incorporated játszott a Bill Withers klasszikusát, a Lovely Day-t, illetve a végén a Moodyna játszott a Strawberry Jam-et. Folytatásban. Elsőként Diana Ross és az I'm Coming Out. Aztán Frank Ferris-től a Club 44. Gwen Guthrie-től az Ain't Nothing Going On By The Rent, illetve Lenny Kravitz-től a Low.
1: Diana Ross, I'm Coming Out. Ez a Chic alapítója, Bernie Edwards és Nile Rodgers közös szerzemény 1980. augusztus 22-én jelent meg, és hát ugye most...
0: Az első meleg himnusz, mondjuk ki.
1: Igen, és 2021-ben Rodgers egy TikTok videóban, ugye most mindenhol ez hasít, ez a közösségi média forma, szóval egy TikTok videóban elismerte és megerősítette, hogy a dalt valóban eredetileg az LMBTQ közösségnek szánták New Yorkban. Így nyilatkozott: egyik este elmentem egy klubba az aranyozott szőlőbe, és észrevettem, hogy legalább 6 vagy 7 Diana Ross imitátor van, ezért kimentem, hogy felhívjam Bernardot, és azt mondtam, tudod, Diana Ross tisztelik a melegek. Ha Diana Rossnak írnánk egy dalt I'm Coming Out címmel, az ugyanolyan erővel bírna, mint Tom Jones Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Másnap találkoztunk a stúdióban, és elkészült a dal.
0: Egész jól sikerült, hallgassuk meg!

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Bárány Annácskával és Suri Imrével.
1: Így köszönjük szépen. Diana Rosszól szólt az I'm Coming On, aztán Frank Felix-től a Club 44, Gwen Guthrie-től az In Nothing Going On But The Rent című felvétel, itt a végén Lenny Kravitz-től a Low. A folytatásban elsőként Bobby Womack és az It's My Party Time, aztán Shapeshifter-től a Try My Love, illetve Doug Willis-től a Doug's Disco Theme.
0: 1978-as dalát választottad Bobby Womacknek, It's My Party Time 11. lemezéről szól majd. A dalszerzők Don Davis és Willis Scofield. Womack zenei karrierje ugye az 50-es években kezdődött, gyerekként családi zenekar, és később, ami érdekesség az ő élete vonatkozásában, az ugye Sam Cooke bandája, ahol háttérgitáros volt, és hát ez már csak azért is érdekes Sam Cooke, mert hogy 1965. február 26-án, egészen pontosan 77 nappal Sam Cooke halála után, a 20 éves Womack és Cooke özvegye a nála 10 évvel idősebb, tehát 30 éves Barbara Cooke, házasságot akartak kötni Los Angelesben. Tehát, hogy olyan túl sokáig nem gyászolták. Egyébként ugye hát ezt érvénytelenítették, illetve elutasították már magát a kérelmet is, mert Womack még 21 év alatti volt, úgyhogy szülői engedély kellett volna a házasságkötéshez, tengeren túlon vagyunk, tehát ott nem 18 év. Végül aztán március 5-én, 21. születésnapja után össze is házasodtak, viszont a testvérei és a közönség is Bobby Womack ellen fordult, sőt, Sam Cooke családja is feldühödött.
1: Később hát ez aztán, nem volt egy elegáns lépés.
0: Később azt állította, hogy kezdetben csak az özvegy mellé akart állni, megvigasztalni.
1: Jól sikerült.
0: Megvigasztalta, én is így érzem.
1: Akkor Bobby Womack, Shapeshifters, illetve Doug Willis egy-egy felvételen állunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen paszt is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófa védelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófa védelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánok, ez itt továbbra is a Jazzy és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Suri Imrével, illetve a legjobb funky muzsgákkal. Előző mixingben az Electro Deluxe-szal kezdtük, és ez volt a Smoke. Aztán Michael Jackson-szól forgott a Liberian Girl, Seductive szóltól az Ain't Nobody, illetve Prince-szel az Alphabet Street. Na, a folytatásban. Esként Four Taps és a Loco in Acapulco, ugye ez egy filmzene szerepelt a Cocktail című filmben. Aztán jön Sky-tól a Here's to You, illetve Jasper Street Connection-től a Till I Find You.
1: Éppenséggel a Cocktailban is szerepelhetett volna, de nem ott szerepelt, hanem a Busterban.
0: Is.
1: Lehet. Phil Collins írta, ugye ő is a producer, és egyébként ebbe a Buster című filmben Phil Collins is a főszereplő, de menjünk a Four Taps-ra, ami egy detroiti vokál kvartett, és a Motown hangzás egyik jeles képviselője, és ez jelentősen segített meghatározni, vagy fókuszba helyezni a város, mármint, hogy Detroit Motown hangzását a 60-as években. A Four Ames néven alapított csapat, Lewis Taps, Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson és Lawrence Payton több mint 4 évtizeden át maradtak együtt. 53-tól 97-ig léptek fel, anélkül, hogy személyi változás történt volna.
0: Ez azért egy nagyon nagy dolog.
1: Ami egyébként nagyon érdekes még, hogy Stubbs egy bariton. Ő volt az énekes, vagy a főénekes, pedig a legtöbb korabeli férfi és vegyes énekegyüttesben ugye a tenorok voltak így elől.
0: Így van.
1: Four Taps.
0: Four Taps, Locking Acapulco, Sky, Here's the You, Jasper Street Connection, Till I Find You.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Ez Mixiben elsőként a Four Taps-tól szólt a Lokoinak a Pulko, és ahogy az Anácskától megtudtuk, több mint 40 évig ugyanabban a felállásban szerepeltek, ez egy óriási dolog. Utána követte...
0: Ezt követte Sky-szól
1: a Here's to You, utána Jasper Street Connection a Till I Find You. Na, a folytatás. Elsőként a brit tehetségkutató nyertes Lisa Stansfield-től szól majd a Real Thing, aztán Chaka Chas-tól a Jungle Fever, a Flow Dynamics-tól a You Pin the Party, illetve a Trombone Short-tól a Justice.
0: Lisa Stansfield 97-es dalát választotta im, és valóban, ahogy mondtad, 1980-ban kezdődött az ő karrierje, amikor is megnyerte a Search for a Star című énekversenyt. Ezután persze feltűnt tévéműsorokban, megjelent első kislemeze, és Stansfield, valamint Ian Devaney és Andy Morris közösen megalapították a Blue Zone-t 1984-ben. Számos kislemez, nem tudom, de hát aztán mégiscsak valahogy ez az önálló színpadra állás lett a sikeres. És hát éveken át tartó barátság után bizony Ian Devaney eljegyezte Lisa Stansfieldet, 98. július 25-én össze is házasodtak.
1: Ez milyen szép történet.
0: Éjjen.
1: Így.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Funky Feeling Bárány Annával, Suri Imrével. Előző mixünket Lisa Stansfield muzsikájával kezdtük, ez volt a Real Thing. Aztán érkezett Chaka Chastól a Jungle Fever. Ezt követte a Floyd Dynamics-től a You Pin the Party, illetve a legvégén trombon shortitól szólt a Justice. Az utolsó mixünkben összesen három dal van, de három milyen dal. Elsőként Karen Youngtól a Hot Shot, aztán Spencer Moreless-től az I Need You Love, illetve a The Love Project-től az I'm in Love.
1: Karen Young, Hot Shot 1978, az énekesnő debütáló, vagy hát egészen pontosan egyetlen lemezén jelent meg ez a bizonyos dal. 2007-ben közel 30 évvel az eredeti megjelenés után, 16 évvel Young halála után, a Max Rox Music kiadta a Hot Shot The Karen Young című változatot, ahol az eredeti ének hangsávot használták fel, és Karen Young indokolatlanul fiatalon, 39 évesen hunyt el 91-ben.
0: Sajnáljuk, azóta is szerintem azért neki lehetett volna egy jó visszatérése. Na jó, akkor még egyszer Karen Young, Spencer Moreless, illetve a Love Project egy-egy felvétele. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.
1: Legyen így, jó ét!

Jazzy.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezésé. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörög három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszhelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Remixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba ívelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A Rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál egészen éjfélig Bárány Anna. Hamarosan a Jászai Mari díjas színművésznő Gubás Gabi is számít a figyelmükre, Szabad-e a tested este című dalát játszom. A kezdésben pedig a Paso 2009-es Feel the Rhythm című lemeze forog, arról is a Hungarian Dish. Tartsanak velünk és érezzék jól magukat. Itt a Jazzin.

itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Saint Martin 2017-es keserédes Samba című dalát is elhozom önöknek. A kezdésben a Magashegyi Underground Végtelen kékség című dalát játszom. Élőben a csapatot a Művészetek völgyében augusztus 2-án hallhatják. Válogatásunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, tartsanak velünk.

Ti lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Öveket bekapcsolni.
0: Indul a Business Class.
2: Itt köszönhetem a stúdióban Pásztor Annát. Hát most akkor lehet, hogy két percig fogok még beszélni. Többszörös fonogramdíjas énekesnő, előadóművész, színész, táncművész, dalszövegíró, zeneszerző, életművész, ezt még hozzátehetem?
3: Inkább csak annyi.
2: Életű. Na, szóval köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Ugye jól értem, elég sűrű nyaratok lesz.
3: Hála jó égnek így, amíg így ketyeg az élet, és minél több dolgot így kipróbált az ember, annál színesebb, szagosabb, és annál jobban szeretem én is.
2: Ugye a fő téma, és ez talán így a leginkább édes gyermeked ezen a nyáron, a Pilis Eye Fesztivál, ami Pilisszántón lesz, július 3-tól 5-ig, egy mészkőbánya, illetve ez egy bányaszínház, vagy kőszínház, vagy nem tudom, sziklaszínház, azt hiszem ez a jó kifejezés.
3: Igen.
2: Egy sziklaszínházba. Na, mesél akkor a helyszínről, aztán a programról, meg hogy ti mit csináltatok, és lehet, hogy ma ez elviszi a műsoridőt.
3: Ez egy elképesztően gyönyörű, szakrális helyszín, ami tulajdonképpen egy természeti seb, ami a Pilis hegységbe esett, és ellátni belőle panorámás ez az egész bánya, ellátni Budapestig, és mi meg szoktuk vetíteni ezt a 30-100 méter magas sziklát, és itt egy olyan csöndes, akusztikus jellegű fesztivál van, ami ott a környéken is párját ritkítja, ugyanis egyszer egy színpad szól, akusztikus koncertek, akkor ilyen fúziós jazz, blues, idén lesz opera.
2: Na, opera az.
3: Opera, itt a sziklák között gyönyörű, hát ez egy opera helyszín, és lesz folkzene is, teljesen népi zene is, és egy nagyon picit ez a világzene is bekúszik.
2: És akkor lehet azt mondani, hogy ez lesz a magyar zene szív csakrája, mert hogyha...
3: Ó, de gyönyörű! Igen, megvettem!
2: Kérem.
3: Megvettem, tied! Hát legyen így, halleluja! 4 magánszemély csinálja. Igazából ennek volt egy előzménye, Opus Tesseren csináltunk körülbelül 8 éven keresztül egy fesztivált, azt ide átköltöztettük, de ennek a fesztiválnak a múltja is nagyon veretes. Egy 10 évvel ezelőttig itt nagy színházak voltak, tehát operát hoztak ide, musicaleket hoztak, John Mayall volt, tehát ültetett közönség, tehát ez mindenre alkalmas. Tehát túrázni, nekünk lesznek itt gyerekfog, 14 különböző gyerekfoglalkozás lesz, lesznek kis csoportos foglalkozás, önfejlesztő foglalkozások, és lesznek kerekasztal beszélgetések, amit tulajdonképpen ilyen állattartásról, gyerekneveléstől, gyógynövényszagolgató, spirituális.
2: Azt hittem az eurozóna csatlakozásról, nem? Az nem, az
3: nem, nem, nem. Hozzá. Kicsit kell, hogy értsek hozzá, mert én vezetem. És ami nagyon, nagyon durva, hogy Chong-an Sunyim, zen buddhista mester, elfogadta a meghívásunkat, és dharma beszédet tart.
2: Ó.
3: Először megy fesztiválra, soha nem volt még fesztivál.
2: Akkor itt tényleg minden lesz, tehát a gyerekprogramtól, a jazzen át tényleg, ugye ti
3: igen.
2: vagytok, péntek este ti vagytok a fő fellépő, Anna és a Barbie.
3: Igen.
2: És igen. Szombaton pedig Ferenci György, és a mindjárt
3: mondom. Rackajam, hát most más a nevük, igen. Most, és az első pesti rackák.
2: És a belső
3: de lesz Orbai Lilla trió, jazz, akkor Wave of Sound Electronic zene, Glencők, egy ilyen nagyon új hullámos ilyen folk, pop, akkor lesz Király Martina. Képzeld el, Király Martina is lesz. Aztán Arthur Rambo, Swim Sim Naked, úgyhogy ilyen nagyon érdekes a kalászbanda, ők teljesen népiek. A tematikája a fesztiválnak, hogy a tudomány, a spiritualitás és a művészetek találkozzanak egy csendes, szakrális helyszínen.
2: Na, ez így jól hangzik. Hány színpadotok lesz?
3: 2, egy kicsi akusztikus színpad és egy nagy, hát nagy, ahhoz képest nagy, tehát ilyen beduin sátrakba zenélünk.
2: Közlekedést hogy tudjátok megoldani? Tehát Pilisszántó.
3: Elképesztően egyszerű, fél óra alatt kint vagy Pestről, hatalmas nagy, a hegy lábánál hatalmas nagy parkoló van, és 5 perc sétával föl lehet jönni, de aki mozgássérült, azt egészen fölszállítjuk a bányához, úgyhogy akadálymentes. Megcsináltuk az egészet, és este azt hiszem 11:30-ig járnak a volánbuszok, a hegy lábánál állnak.
2: Tehát meg. Még az is lehet, az és is. Akkor itt nem kell attól félni, hogy a szomszéd feljelent benneteket, hogy miért nem kapcsoltátok már le 11-kor a zenét, nem?
3: Tehát, egyetlen hogy... egy szomszédunk van, Bogár Ricsi, imádja a fesztivált.
2: Na, akkor jó, tehát ővel nem lesz gond, szarvasok nem panaszkodnak?
3: Nem, de az arra szóló lepkékkel egy kicsit meggyűlt a bajunk, mert szerelmi életet élnek, és egyetlen hónapon, amikor nem élnek szerelmi életet, és faj, az a július. Úgyhogy júliusra kellett belőni, na. Mert júniusban és augusztusban ők ott légyotton vannak.
2: Ja, és akkor békén kell
3: akkor
2: hagyni.
3: Békén kell hagyni.
2: Az nagyon helyes azért.
3: Nem szeretik az operát.
2: ugye te alapvetően azért művész, ugye életművész, de akkor is művészként vagy számon tartva, azért egy ilyen fesztiválnak a szervezése, hát itt azért catering, közlekedés, biztonság, mentő, orvos, sörcsapolás, tehát hogy itt ma reggel már sörcsapolásról is volt itt szó, tehát nagyon felkészült vagyok. Tehát, hogy mindezt együtt, ezt hogy hozzátok össze? Tehát, hogy vagy olyan csapat van, aki mindenkinek megvan a saját része, és ezt,
3: köszönöm
2: hogy...
3: kérdésedet, négyen csináljuk, tavaly még csak hárman csináltuk.
2: Ez 0-24-es meló,
3: ilyenkor? Ez egész évben. Tehát, ahogy augusztusban tavaly vége volt az elsőnek, az első pilisinek, azonnal elkezdtük. És hárman voltunk, most már szerencsére négyen vagyunk, csatlakoznak hozzánk segítők, de ez emberpróbáló. Januárban majdnem elfeküdtünk, tehát azért mentálisan is, anyagilag is minden, hogy mindenkinek azt mondom, hogy olyan, mintha négyszer tartanék születésnapot, és nem megyünk nyaralni. Úgyhogy minden szabadidő és pénzünk és energiánk erre megy rá, de ez olyan, mintha a világ legnagyobb születésnapját tartanám. Tehát ennyi zenekarot, ilyen csodálatos, én mindig besírok, amikor fölgyúlnak a fények a sziklákon.
2: És nem lesz eső.
3: Na, ha eső lesz, akkor ott van egy kékház, bemegyünk, vagy a nyári esőben megázni, hát annál szexibb, micsoda?
2: Hát azért, de a vendégek számát illetően azért az lehet, hogy okozna egy kis problémát, nem?
3: Négy hatalmas beduin sátor van, gyerekek, mindenki bebújhat alá, összebújunk, végre ember emberrel találkozik, és hozzábújik a jó meleg 40 fokos esőbe. Hát,
2: ja, hát az mondjuk annál tényleg
3: hadd szóljon, és nézzünk ki a csillagos égre, meg Budapestre.
2: Mennyi vendég jelle, hogy mennyi ember tudtok fogadni, hányan tudnak?
3: Limitált, mert ez tényleg egy ékszerdoboz, és 1500-nál többet nem szeretnénk beengedni, mert akkor az tényleg egy tömegnyomor lenne. Tavaly olyan 1002 volt összesen, de tavaly egy ilyen kísérleti fesztivál volt. Idén szellősen megpróbálunk olyan 1000-1002 körül maradni, mert az tényleg egy ilyen, még egy ilyen élményfürdő. Le is kellett tavaly zárni, ugye a jelentkezéseket regisztráció alapján ment, tavaly teljesen ingyenes volt, idén muszáj lesz valami minimális, tényleg ilyen 7-8000 forintos belépők vannak, egy McDonald's menü.
2: De ez hogy van akkor, neten tudjátok vásárolni, vagy igen, regisztrálni kell, és ott kell beváltani, vagy az,
3: neten meg lehet tixás az egész.
2: És amikor elfogyott az 1200 jegy, akkor lezárjátok. Igen, tehát igen, addig lehet venni.
3: Igen, igen.
2: Oké, lement a Pilisáj Fesztivál. Mi lesz még a nyáron? Neked nyaralás,
3: az nincs,
2: pihenés,
3: nekem a Pilisáj Fesztivál a nyaralás. Képzeld el, én nem tudom, hogy mi történt a zenekarral, lehet, hogy ez az, hogy középkorúak lettünk, de az érdeklődésünk és a hangszerparkunk az irányba mutatott, hogy megpróbáljunk finomabb műfaj lenni, mint a punk rock alter, és lementünk a Bánki tó
2: hát
3: mellé.
2: Hát mentett egy death metalba, vagy mire?
3: És elmentünk trash metalba. És lementünk a Bánki tó mellé, 10 nap alkotótábort kaptunk ott egy gyönyörű színházba, a Metrinbe, beköltöztünk, és egy versenyzongora kísérletében Vági Tomival megírtunk egy 16 dalos akusztikus albumot, amiből 5 teljesen új dal született, amiből 4, én nem tudom, félek bevallani, de blues és jazz behatásokat tartalmaz. Ilyen még soha
2: hát
3: nem volt.
2: Szerintem azért nem olyan nagy dráma ezt.
3: Imádom.
2: Nehogy szégyelje.
3: A legnagyobb megtiszteltetés csak, hogy merünk mi ehhez hozzányúlni, de nagyon-nagyon kedves lett, és ez jön ki októberben, és megyünk az Eiffel műhelybe, ahol The Big Band, Anne and the Barbies, The Big Band néven vokalistákkal és vonós négyessel, valamint kongásokkal kiegészülve.
2: Az lesz a lemez bemutató?
3: Igen.
2: Az egy gyönyörű hely egyébként.
3: Ez gyönyörű.
2: Nagyon kedvelem.
3: Gyönyörű.
2: Az abszolút.
3: Még soha nem voltunk, és most sikerült megszerezni ezt. Úgyhogy, és én meg beiratkoztam a kisfiammal együtt Pomázra, jazz suliba szeptembertől. Éneket fogok tanulni, valamint dobot.
2: Azt hittem, hogy tanítani fogsz.
3: Dehogy is nem tudok. Valahogy tudok énekelni, tehát a kifejezési módom nagyon erős, maradjunk annyiba, szépen fogalmazva, de hát azért én nagy rajongója vagyok a jazz standardeknek, és mindig volt egy pervers vágyam, hogy közelükbe férkőzzek, úgyhogy egy egészen új fejezet kezdődik. Ráadásul a testvéremmel belekerültünk a 101-be, ami Depeche Mode tribut, MVM dob és Uber Arena. úgyhogy útjára indul egy
2: opera,
3: ilyen...
2: Opera, mert most már lassan minden műfajt felsoroltál, amiben fel
3: lehet. És csak Anitához járok opera, de ő egy opera énekesnő, és klasszikus éneket tanulok tőle nyáron.
2: Na, nagyon helyes. Azért mondasz, majd legalább egy hétre el tudtok menni a családdal nyaralni. Balaton.
3: Az a helyzet, hogy mi kinlakunk a Pilisbe, az maga a nyaralás. Tehát, hogyha én nyugodtan otthon tudok maradni, ma fogok venni egy a jogdíjból egy nagyon pici felfújható kádat, amivel négyen beleférünk, kutyamacska mellettünk, a Pilisbe lakunk, hova menjünk nyaralni?
2: Én nem vagyok indiszkrét, ha megkérdezem, igen. Melyik részén?
3: Ott a Pilis-Szántói részen lakunk, tehát ott a dobogók Pilis-Szántó felé.
2: Hát akkor most már értem, hogy miért Pilis Eye Fesztivál, és hogy miért jöttetek vissza. Hát akkor te hazasétálsz utána, nem? Amikor vége van a koncertnek a Pilis
3: Eye-on. Hát haza nem sétálok, mert egy picit autókázni kell, viszont oda jártunk óvodába, meg általános iskolába, és az anyukám ott tanított, és ezekbe a bányákba jártunk föl tesómmal csillogó köveket gyűjteni, ez nekünk gyémánt volt. És akkor vittük le, mit tudom, 5-6 évesen. Ráadásul Bereményi Géza és Cseh Tamás ennek a hegynek a lábában tartotta azokat az összejöveteleket, amik ilyen őshippi dalolászások voltak. Egy szál gitárral rengeteg ember borocskáztak, és ott voltak az állatok is, a lovak, a tehenek, és erre én emlékszem, hogy ott volt az akác ott voltak, és ezt a hagyományt egy picit felújítjuk. Csak egy szinten följebb, mert ők lenne az akácosban voltak, meg fölmegyünk a bányába.
2: Ez jó. Jövőre már tervezitek? Vagy ez hogy van? Amikor lement az utolsó, akkor kezditek a jövő évet tervezni? Vagy ez hogy működik ilyenkor? Hány évre kell tervezni egy ilyet?
3: Hát tavaly 5 héttel előtte kezdtük el az egészet, mint a fesztivál. Most igazából 1 évvel előtte, tehát rögtön megvolt a következő dátum. A következő év, hogyha ezt túléljük, és minden lemegy, és még épp ésszel megmaradunk, és összeszedjük magunkat a hamvainkból, mert ilyenkor mindent odaadunk, tudod, mint az igazi jó zenész. Fölmegy, meghal a színpadon, és utána össze hamvaiból összeszedi magát. És most éppen jókor kérdezel rá, mert az is lehet, hogy valami csodás összekapcsolódás lesz egy másik fesztivállal, Zebegényi fesztivállal, és akkor így a Dunán innen és a Dunán túl egy ilyen összekapaszkodás lesz a Pilisi és Dunakanyari fesztiválok között, és lehet, hogy csinálunk a két fesztivál között egy zarándok utat, de ez olyan friss, hogy tegnapi.
2: Az jó egyébként, mert hogy ott hol tudtok átmenni, ugye a legközelebbi híd az Párkány.
3: Komp.
2: Vagy komp. Hát akkor komp. Úszás, hát ilyen konyáron már olyan alacsony a Dunai, lassan úszni is lehet, tehát hogy aki úszás. Nagyon bátor.
3: Ezt nem vállom el, de hogy egy ilyen zarándokút, amiben van egy Duna átkelés, akkor ott van a dobogók, különböző szakrális helyek érintése, gyógynövénytúra, stb. Úgyhogy ez egy, hogyha valaki nagyon gyakorlott, akkor 1 nap, hogyha gyerekkel jön 3 nap. És különböző táborok, altábor, stb., és akkor az egyik fesztivál az alap, a másik a megérkezés. És akkor egy pici ilyen el Camino-t tervezünk.
2: Hát figyelj, én csak gratulálni tudok, illetve sok sikert kívánni. Azért nagy eső ne legyen, hidd el, hogy az kicsit csökkenti azért a résztvevők számát.
3: Ha eső van, bemeltünk a Kékházba, ami a Pilis hegységnek a lábánával, és befogad mindenkit. Az önkormányzat odaadja nekünk.
2: Na hát egy sikeres fesztivált kívánok nektek. Pilis Eye Fesztivál, ez a Szikla Színház, Pilis-Szántó július 3-a és 5-e között. Igen. Rengeteg gyerekprogrammal, felnőtt programmal és a zenének szinte minden spektrumával fel fogtok lépni. Ti péntek este fogtok, akkor az 3-a este lesz, igen, ugye? 3-án este Anna és a Barbiz, 4-én este Ferenci György és az első Pesti Rackák, és én azt kell mondjam, hogy engem meggyőztél, hogy ott kell lenni.
3: Gyere! Könyörgöm, gyertek ki!
2: Így van. Na hát nagyon szépen köszönöm Pásztor Annát, többszörös köszönöm. Fonogram díjas énekesnőt, előadó művész, színész, táncművész, dalszövegírót és zeneszerzőt hallottuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Mészáros Árpád Zsolt, színész, énekes. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
1: Zoltán...
2: Szervusz földi, inkább ezt mondom, szervusz földi!
1: Ez a mai nyitány, ez egy picit olyan lesz, hogy minden Nyíregyházáról indul, és aztán valahogy megérkezik ide Budapestre, a fővárosba. A Zoltán és Srácok nagyszabású koncert, musical show vár minden érteklődőt és rajongót idén nyáron, ugyanis az Árt Színtér szervezésében a rajongók kérésére június 27-én minden eddiginél látványosabb nagyszobású koncert keretében a Papp László sportarénában lép fel színpadra az eredeti szereplő gárda, Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. Beszélgessünk-e erről a darabról, illetve arról, hogy hova kell visszamennünk az időbe, amikor Magyarországon bemutatták ezt a musicalt, és hogy azóta mi minden változott. Vajon meg benned, vajon mennyit érett ez a szerep? Én azért erre kíváncsi vagyok. 2007-ben menjünk vissza az időbe.
2: 2006-ban kaptuk a felkérést, hogy egy Broadway előadást hoznának, és hogy kiment a vezetőség megnézni, ez egy fiú csapatról szól, ez egy ilyen kicsit fricska az akkori fiú csapatoknak, amik nagyon mentek, egy kicsit vicces, de mégis belefőtték egy ilyen isteni tematika, tehát a hit, és nem csak itt a kereszténység hitéről, hanem mindenféle hitről, illetve az embernek a reményéről szól, és egy fiú bandának a viszontagságos élete, hogy kerülnek össze, egy csapatba verbúválódnak, és rájönnek, hogy ez már több, mint egy csapat, ez több, mint munka, ez már egy család, akik egymásra számíthatnak, jóban, rosszban, kisegítik egymást mindenféle élethelyzetben. Nagyon izgalmas munkafolyamat volt, hiszen végig a színpadon vagyunk, öt szólamba énekelünk, mint egy fiúbanda, és hát végig táncoljuk az egészet, mint egy fiúbanda. Ami már akkor is érdekes volt, hogy a Dolhuskával egymásra néztük, hogy tényleg bennünket akarnak? Hát én nem vagyunk annyira nagy táncos kaliberek, de hála jó Istennek a Tihanyi Ágos koreográfiájával egy olyan fajta őrületbe szenvedélyessé vált ez a tánc tanulás már, hogy egyre jobban élveztük, és egyre jobban kaptuk a visszaigazolást, hogy figyeljetek ide, teljesen mindegy, mert egyéniségek vagytok, csináljátok úgy, ahogy tudjátok. És ez beigazolódott, hiszen a Tália Színházban nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el, folyamatos full teltház volt, és tényleg olyan rajongói tömeg a fiatalok, illetve az idősek körében, és sírtak, nevettek, ugye az előadás közben felállnak a nézők, táncolnak velünk együtt, énekelnek, feljönnek a színpadra, tehát egy elég interaktív előadásról beszélünk, ami 19 év után már olyan fajta szabadosságot is megengedett magának, hogy itt az utóbbi turnén ugye volt egy ilyen őszintességi roham, ahol mindenki nem a szerepből, hanem a szerepből kilépve elmondta ezt a 19 év elteltével, hogy mi is zajlott le benne, voltak benne tragédiák, voltak benne különböző problémák, megoldásai, és ezt őszintén hallhatta a néző, és én azt gondolom, nagyon sokatnak könnyet hozott a szemébe, és kicsit magába tudott nézni a néző is, és utána felszabadultak, tudtunk együtt táncolni, röhögni a nézőkkel, több ezer nézővel. Ami most következik, az igen, ez egy elég nagyszabású dolog lesz, úgy gondoltuk a srácokkal, ugye Dávid is már Los Angelesben él több mint 10 éve, ő is most hazajött, és most egyik próbáról esünk be a másikra. 50 feletti nem olyan a testnek a magatartása, mint amilyennek elvárnánk.
1: Igen.
2: De nagyon nagy szenvedéllyel, és tényleg azt látom a srácokon is, hogy mindenkinek olyan, mint hogy ez a kisgyereke lenne. Én azt gondolom, hogy az arénában most egy olyan előadást fognak látni a nézők is, hogy az előző gondolatomat befejezem. Igazából arra gondoltunk, hogy oké, csináljuk meg, de akkor egyszer csináljuk meg, oké? Utoljára tudjuk megcsinálni ezt, mert tényleg ez már legközelebb járókerettel tudjuk már csak elővenni, mert olyan akrobatikus és olyan dolgok vannak benne. A szervezés az Árt Színtér egy olyan fajta dolgot álmodott meg, illetve a Kerényi Miklós Máté rendezésében, hogy a szolnoki szimfonikusokkal kiegészített zenekar lesz velünk, tehát nem csak a rockbanda, akik velünk szoktak lenni, akik fantasztikusak egyébként, Krisztián vezetésével, mellette lesz egy fantasztikus kórus, tehát egy gospel kórus, ami én azt gondolom, hogy emelni fogja megint a színvonalat, és hát tegnapi próbán ott az Árt Színtér vezetői egy kicsit elszólták magukat, mert valamivel készülnek, valami meglepetésre számunkra is, hogy méltóképpen búcsúztassuk ezt az előadást. Úgyhogy én azt gondolom, nagy izgalmakkal megyünk neki a szombatnak, nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, de azt szokták mondani, hogy a fáradt színész a jó színész, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy szombaton, akik utoljára eljönnek az arénába és megnézik ezt az előadást, és nem csak megnézik, hanem aktív részese is lesznek. Én azt gondolom, egy olyan élményzsákkal mennek haza, amit éveken át keresztül fogjuk hordozni magunkba is. És tényleg nem csak egy koncert lesz, és nem csak egy előadás.
1: Az arcszintér.hu oldalon megtalálnak minden információt, de a dátum akkor még egyszer június 27-e szombat, a helyszín pedig a Papp László Sportaréna. És én azt gondolom, hogy ezután azért egy jó kis pihenés is jól fog neked esni, hiszen a Magyar Színházban azért rengeteg feladatod volt, és én pont megnéztem, februárban beszélgettünk egyébként az akkori szerepeidről, hogy mi minden történik veled. Már akkor is szóba került természetesen az Oltári Srácok, de hát akkor még nem voltunk ennyire közel. Hogy élted meg ezt az évadot a Magyar Színházban?
2: Hát, kicsit túlvállaltam magam, tehát kicsit felszívtam magam, és én nem voltam még ennyire úgymond bekötött, és visszajött a Koldus és Királyfi produkció, utána belekezdtünk az Addictba, az Anger Zsolttal, ami egy nagyon izgalmas munka volt, tehát az addikcióról szóló, és ez egy prevenciós előadás is, ugye diákoknak és felnőtteknek, meg hát mindenkinek. Való, én azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon különleges előadás Budapesten, tehát nem nagyon találunk ilyet, ennek is betudva a sikereit. Aztán pedig belekezdtünk egy nagyon izgalmas munkába, az én gyerekkori őrületembe, az Indul a Bakterházba, ami nagyon nagy sikereket ért el a színházba. Hát ez is nagyon kivette, ugye nekem van egy 3 éves kisfiam, akivel én az utóbbi időben megpróbáltam minél többet vele lenni, látva azokat a dolgokat, amik kimaradtak ugye a színház miatt, meg a karrierépítés miatt a többi gyermekeimnél, és megpróbáltam ezt valahogy kompenzálni, és hát sajnos az jött be, hogy megint beleestem egyik munkából a másikba, és most pedig úgy próbálok, hogy reggel 10-től próbálom a Wonderlandet, amit a Margit szigeten fogunk bemutatni július 31-én és augusztus 1-én lesz két előadásunk, és utána bekerül a színházba, a Magyar Színházba. 10 órától próbálom 2-ig, 2:30-ra átrohanok az Eiffel házba, az operának a próbatermébe,

0: Hát mindenkinek van már párja, mindenki megy a világba, össze-vissza munkahelye van, dolgoznak, úgyhogy, de velük is tartom, és nagyon jó a kapcsolatom, hál' Istennek. Úgyhogy így élünk, de hát azt mondják, hogy munka közben nem tud meghalni az ember, úgyhogy én dolgozom, hogy minél tovább éljek, és minél több élményt szerezzek, és minél több élményt adjak, és minél többet tanuljak.
1: Így van, ezt akartam én is mondani, mi pedig örülünk majd annak, hogyha minél több élményt szerezhetünk általad, akár a Magyar Színházban, esetleg valamelyik előadáson, vagy a Wonderland musicalnél, vagy pedig most az Oltári Srácok koncertnél.
0: És mellette van egy koncertturnénk, ami indul nyáron, aminek lesz Nyíregyházán is, hogyha ott jársz éppen a szülővárosunkban, akkor gyere, el szeretettel várunk. Augusztus 9-én lesz egy Nem csak szerelem, Janta Katával, Szomor Györggyel és a Human Power zenekarral a nagy színpadon, vagyis a szabadtéri színpadon, de megyünk a Szarvasi Vízi Színházba is augusztusba. Úgyhogy én azt gondolom, lesz sok program, lesz sok előadás, és most voltunk egy nagyon sikeres városmajori szabadtéri koncertünk volt a hétvégén. Úgyhogy hát megyünk előre, csináljuk, készítem a lemezemet, a Mázs őszintén, már elkezdtem a Mázs 50-en.
1: Igen.
0: Szépen alakul, közben darabot írunk, úgyhogy minden megy a maga helyén. Közben elkezdtem az egészségútja programot támogatni, ami Magyarországon indul szeptember 27-én az ELTE Tudományegyetemen. Egy olyan közösségi, egy olyan szociális szerepvállalást próbálunk kezdeményezni, ami azt gondolom az egészség útja nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknél is már 15 évtől 25 éves korosztályban is van már programunk, illetve csoportunk. És hát célunk elérni azt, hogy az egészségmentori tantárgyat is bevezessék hamarosan az iskolákba, hogy tényleg tudatosan és egészségesen tudjunk élni és táplálkozni.
1: Legyen így, és akkor nekem ez azt jelenti, hogy szerintem sűrűn fogunk beszélgetni a következő időszakban is, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, és köszönöm. Akkor pár havonta számoljunk be a hallgatóknak arról, hogy vagy és mi minden történik veled.
0: Köszönöm szépen, és ha megengeded, majd esetleg küldök új dalaimat.
1: Mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik előadás koncertteltház előtt zajlódjon.
0: Így legyen, ámen, köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mészáros Árpád Zsoltot hallhatták, színészt, énekest.

0: Programajánlat. Újvári Lajos festőművész emlékkiállítására hívjunk meg a hallgatókat, amely a Pesti Vigadóban látható. A Magyar Művészeti Akadémia új kiállítása Újvári Lajos festőművész, a kisképző gimnázium legendás tanára gazdag művészetét közel 100 alkotásán keresztül mutatja be a Pesti Vigadó 5. emeletén. Barabás Márton, Munkácsi Mihály díjas festőművész, az MMA rendes tagja, a kiállítás kurátora által válogatott reprezentatív, az életmű fontos meghatározó helyszínein született alkotásokra kitekintéssel lévő tárlat különleges alkalom arra, hogy a látogatók átfogó képet kapjanak egy kiemelkedő művész pályájáról, valamint arról az oktatói munkáról is, amely a kisképzős generációk művészeti fejlődésére volt hatással. A kiállítás közvetlenül Újvári Lajos mestere Szőnyi István kiállítása után nyílt meg június 24-én és egészen augusztus 30-áig látogatható. Július 4-én egy meglepően szoros és különleges bolygó együttállásban gyönyörködhetünk. A hajnali égen felbukkanó Mars és az Uránusz szorosan egymás mellé kerül az éki útjuk során. A bolygó együttállás fényét emeli, hogy a bolygópáros a fiasztjuk csillaghalmaza alatt sziporkázik. A ritka együttállás hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de a szoros bolygó együttállás megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges. A különleges égi jelenség megfigyelésére a svábhegyi csillagvizsgáló hajnali távcsöves bemutatóval készül, ahol a szakvezetés mellett figyelhető meg a Mars és az Uránusz együttállása. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, 11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna, stílus és szenvedély a folytatásban is. Iván Szandra formációja a Ruby Harlem nevet kapta, tőlük a Forró című dalukat játszom, a kezdésben pedig Kálmán Tamás szerzeménye 2018-ból Sohasem látsz címmel Gere Benzita énekel.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Nárai Erika is énekel, mégpedig Juhász Attilával, Jackkel közös szerzeményét, ez a Legyen úgy. A kezdésben Tomsics Rudolfra emlékezünk, Dés László szerzeményével. Induljunk egy nagy utazásra. Jó szórakozást!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Cutor Zoltán vezetésével a Belmondó is elhozza Valentin című dalát, de még éjfélig az Amorf Ördögök 2000-ben megjelent Betyár a Holdon című lemeze is forog, arról a Föld körül című melódia, a kezdésben pedig Henter Mónika és a Freak Powerből ismert Ashley Slater, My Mama Told Me, már is indítom a dalokat, de még mielőtt elindítanám őket, köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék a hétvégét is a Jazzyvel, illetve ha tehetik, akkor velem vasárnap 10 órakor a Jazzy Goldiesban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a csőrehegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Night-ot hallják itt a Jazzin, benne Kajerik Andrea köszönti önöket. Téli Márta színésznő énekesnő súgóként kezdte pályáját, majd a színművészetit és a zeneművészetit is elvégezte, később a Berklee College of Music ösztöndíjasa lett, majd Ausztráliába költözött. Jön tőle az I'm Old Fashioned. Elsőként a Boyki Brothers-től az AM-át halljuk. Az a cappella együttes annak idején egy németországi fesztiválon mutatkozott be, s akkora sikert aratott, hogy később mintegy 100 koncertet adhatott ott országszerte. Az igazi áttörést a 2005-ös Grácsi Vokál Totál nemzetközi a cappella verseny hozta meg számukra, ahol a jazz kategória győztesei lettek.

Folytatódik Jazzy Night. A Binjib zenekar bő másfél évtizede kezdte meg működését, nevüket egy dél-koreai filmről kapták. Hamar nagy népszerűségre tettek szert, már első albumukat fonogramdíjjal jutalmazták, jön tőlük a Heavy. Harold Peter session zenészből lépett szóló útra, a smooth jazz muzsikus bemutatkozó albuma az All the Time címet kapta, ezen szerepelt a Love of God-dal is, melyet az X-Faktorból is ismert énekessel Takács Nikolasszal rögzített. Elsőként az Abel Label és Széna közös lemezét halljuk, ez a Cruelty. A projekt felelőse Mihaly Kábel több zenekarban is megfordult dobosként. Legújabb albuma Semmi értelme címmel május 1-én jelent meg. Első klipjét azonban még 8 évvel ezelőtt a már is hallható Cruelty dalhoz készítette.

Hamarosan érkezik ide a Jazzy Nightba The Soul Tramps lemeze, a Worry Me. A csapat énekesét, a blues rajongó énekes gitáros Gál Csaba Bugit még a Megasztárban ismerhettük meg. Banki alkalmazottként dolgozott, amikor jelentkezett a tehetségkutatóba, s 35 évével akkor ő lett a műsor legidősebb versenyzője. 12 évvel ezelőtt jelent meg a Round 9 zenekar ugyanaz EP-je, hangzásviláguk elég sok műfajt felölel, a retro jazz rocktól egészen a kortárs funk zenéig. Saját stílusukat énekcentrikus parti zeneként jellemzik. Elsőként Éliás Gyulától Forog a Boldog vagyok, ő még a 90-es évek elején tűnt fel, eleinte klubzenekarokban játszott, később külföldön is fellépett, járt például Rómában, Barcelonában, Liverpoolban is. 2006-ban Gundel művészeti díjjal jutalmazták.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a csőrehegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőrehegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.